0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Olyan ő, hogy

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Polgár Judit sakknagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Villámárvizek taroltak Romániában, Spanyolország nyerte a futball VB-t. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ma egyeztet a sakknagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás volt államfő hétvégén aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így mától megszűnt a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja, a házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írt közösségi oldalán, miután az országos diák tanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, hogy a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortársegítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése témakörökben tett javaslatokat. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért rá, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonatközlekedést. Romániában zivatarok okoztak villámárvizeket, közlekedési fennakadásokat. Autókat, járókelőket sodort el a Bucsecs-hegységből lezúduló víz egy településen. Brassó és Bukarest között több órára megbénult a forgalom. Vízben elakadt járművek sofőrjeit kellett kimenteni a tűzoltóknak. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Hosszabbításban 1-0-ra győzte le Argentinát New Yorkban. Ezzel az Európa-bajnoki cím után a sportág világbajnoki címét is megszerezte a spanyol válogatott. A labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. A déli és keleti ország részben eleinte még több lehet a felhő, de az ország legnagyobb részén napos, derült idő lesz. A Nyugat-Dunántúlon időnként jobban beborulhat, és elvétve kialakulhat zápor, zivatar, de nagyrészt száraz idő lesz. A szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok. Kánikulára nem kell számítani, de ma is erős lesz az UV-sugárzás. Erre a hétre kellemes nyári időt ígérnek a meteorológusok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Polgár Judit sakknagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Spanyolország nyerte a futball VB-t, hidegfront frissítheti fel a levegőt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ma egyeztet a sakknagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás volt államfő hétvégén aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így mától megszűnt a mandátuma. A köztársasági elnök jogkörei ideiglenesen az országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Idén is a görögdénye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dényevásárláshoz Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke ad néhány tanácsot.
3: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát, ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terizöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye, fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, vagy ha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
2: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot hosszabbításban, 1-0-ra győzte le Argentinát New Yorkban. Így Spanyolország a sportág történetében másodszor lett világbajnok. A labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Nézettségi és látogatottsági rekordokat hozott a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Már a csoportkör mérkőzéseire több mint 4,5 millió szurkoló látogatott ki, és a hivatalos szurkolói zónákban további 5,5 millió ember fordult meg. Az első mérkőzéseket több mint 54 millió tévénéző követte. Sok napsütéssel indul a hét, elvétve lehetnek futózáporok, zivatarok is. 17 fok körül van most, délután 28 fok is lehet. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják majd felhők, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is a hét második felében is marad a kifejezetten kellemes nyári idő. Az UV-sugárzás viszont országszerte nagyon erős lesz.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Közben az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt, hölgyeim és uraim, új világbajnokunk van, de erről majd beszélünk, jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: És valóban, a legtöbb SMS erről szól, mindenki mondja, hogy spanyolok megérdemelték, nem érdemelték. Na, először is ki mit látott a VB-ből olyan értelemben, hogy most a bronzmeccs meg a döntő. Ez a kettő volt, amióta találkoztunk utoljára.
1: Így van, hát egyértelmű, hogy a bronzmérkőzés volt a jobb.
0: Hát ez zseniális volt.
2: Ez az tűzijáték volt.
1: Tényleg, olyan volt, hogy tudod, mikor maradt egy kis erőd még, valami buli után vagy valami, és akkor oda durrant az utolsó mérkőzésen egy olyat, hogy elképesztő, 10 gól.
0: Hát én imádtam az angolokat. Tehát tényleg az első fél időt láttam, a többit csak felvételről később. Igen. De hát az a 4 gól az első fél időben, hát újjongtam.
1: Olyan, mint egy ilyen gólzápor, nem? Tehát ilyen örömünnep, hogy akkor nézzetek egy pár gólt, amit nem láttatok most az elmúlt időben.
2: Brutális,
3: igen,
2: egy meccsen ennyi gól.
3: A második fél időben meg a franciák is felzárkoztak. Tehát én ugye ott a franciáknak szurkoltam.
0: De az első fél időben kinek?
3: Az első fél időkben is, csak ott azt gondoltam, hogy ez teljes mértékben csúfos vereség. Aztán
0: aztán mégis az lett.
3: Igen, igen, igen. De hogy azért egy kicsit összekapták magukat.
0: Picit összekapták magukat, de hát ez a 6-4, az 6-4, 10 gól egy meccsen úgy, hogy tényleg rendes játékidőben gyönyörű.
2: Csodálatos, főleg egy ilyen pozícióban már egy VB.
0: Igen, igen, igen, nagyon nagy volt. Na és akkor a döntő. Spanyolország, Argentína, én nem tudom, hogy először is a Gyurival vitatkoztunk, de gondolom, ez még sokáig tartani fog ez a vita, hogy ez a halftime show, ez a félidőbe betolt kis pop produkció, ez jó-e vagy sem? De az elejét, én nem tudom, hogy láttátok-e, az amcsik aztán odaraktak, volt egy ilyen cowboy kalapos.
3: A Post Malone.
2: Post Malone volt?
3: Igen.
0: Ilyen country csávó, egy ilyen szakáras, nagyon unszimpatikus ember, és nyöszörgött, mint egy hip-hopos, nagyon kellemetlen volt. Azt, hogy hívják, Post Malone?
3: Igen.
0: Tehát
3: igen.
0: Z-posta, dinnye?
2: Így.
0: Aha. Jó, ő híres, ugye?
2: Igen.
0: Borzalmas volt. Nagyon szar volt.
2: Világsztár a postadínje, abszolút. És
0: tényleg
2: lehet,
0: te szoktad hallgatni a postadínyét?
2: Itt volt, a hát Szigeten is volt. Itt volt, igen.
0: Jézusom, és elmennek a színpad elé nézni őt?
2: Ó, hogy hát,
0: nagyon ezrek. Szar. Nagyon, nagyon szar.
2: Most,
0: meg ne írjátok még egyszer.
2: Most, hogy mondod a nevét, egyébként tényleg ugye a mozgásához és a külsejéhez passzol, amúgy teljesen.
0: Sétál, mint egy ilyen cowboy. Egy sastól van a cowboy kalapjába, és nyöszörög. Iszonyat szar volt.
1: És micsoda népszerűsége bír.
0: Jó, hát nem, ha ezzel lehet pénzt keresni, hajrá, tehát nem iridlem tőle, csak mondom, ezt nem kéne nézni egy foci meccs előtt. És Robbie Williams, tényleg, hát én nagyon édes, imádom, de hátulról a kis ősz haját úgy fújta meg a szellő, tényleg úgy nézett ki, mint egy ilyen idióta professzor.
2: Azt mondjuk, én sem értem, hogy miért. Tehát ez egyből az jutott eszembe, hogy a Lukás Lacira állították volna hátulról a propeller. Ezt minden koncerten tudják, hogy ez előről, maximum
0: előről. Előről jön a propeller, nem hátulról. Lukács Laci is tudja. Na mindegy. Szóval az volt, és aztán jött a meccs. Na meséljetek.
1: Hát szerintem semmi érdekesség nem volt. Tehát az első fél idő az rettentő unalmas volt. De hogy mondjam, nem is lehetett várni sokat. Tehát azért mindenki azt hiszi, hogy a VB döntő a világ legjobb mérkőzése lesz. Azért nem. Ez soha nem, sosincs így. Úgyhogy hozták a kötelezőt, meg szerintem így a végén, hogy volt egy argentin kiállítást, így egy kicsit megszépítette az argentin csapatnak a menetelését, nem? Tehát, hogy
0: szlovén volt a bíró?
1: Igen.
0: Szlovén. Szerintem ő fölírta magának, hogy egy argentin ma kiállítok, hogy a FIFA rendben legyen.
1: Igen.
0: Ha törik, ha szakad, én kinyomok egy argentint.
2: És néha, hogy rámutatott a messzire, hogy figyellek, figyellek.
0: Itt valaki így foglalja össze, jó reggelt, bocsi, hát véget ért. Indokolatlan ivószünetek, a szabályok korrupciós újraértelmezése, a foci prostitúcióra való kényszerítése, nívótlan játékvezetés meccsek számunkra lehetetlen időpontokban való műsorra tűzése, egy-két egyéniség, szép pillanat és vikingevezés. Fantasztikus bronzmeccs, pocsék döntő, Argentina lehozta a kapuralövés nélkül a rendes játékidőt, amúgy szegény Gyuri a komplett 90-es évek az ágy alatt. Az mit jelent?
2: Nem tudom, mire gondol, de köszönöm az együttérzést, bármire is gondolsz.
3: Szerintem a filmek.
0: Na mindegy, én nem tudom, mire gondol. Gabi bátyám, jó reggelt, a romániai koncertek mindig nagyon leamortizálnak, főleg ha vasárnap van, most értem haza, fürdés, alvás a stábtagjainak, még egy kis kitartás üzeni. A McLaren-es gondolom, akkor Neotonnal turnézik ő.
1: Valószínű.
0: Jó reggelt, Bocskortin, főni már a hétvégi természetfilm nézés közben is te jutsz eszünkbe, amikor a narrátor azt mondta, elérkezett a tavasz. Egyszerre mondtuk a feleségemmel, erre van egy rímünk. A nagyközári fuvaros. Aztán tegnap este, amikor elkezdődött a döntő, odafordultam a feleségemhez, és azt mondtam, na, ez az utolsó mérkőzés. Mosolyogva rám nézett, és ennyit válaszolt, legalább most már lesz időd velem is foglalkozni. Adtam neki egy puszit, és megnéztem a döntőt, gratula a spanyoloknak. Adjon Isten, a nyakam nyúljon meg, Már nagyon-nagyon régen írtam nektek, de nem vagytok feledve, sohasem lesztek feledve. Szép napot, életet mindenkinek, és most igazán aktuális BFP, bocsi, for president, csapassuk. Ja, és vej, Joci a sztárpásztor, Jocikám, de aranyos vagy. Hát nem lettem jelölve egyelőre prezidentnek.
1: Hát még lehet, bár mondjuk most nem róla szólnak.
0: Nem, most nem róla szólnak a hírek.
1: Igen, de nem tudjuk, hogyha véletlenül nem vállalja el, akkor még van esély.
0: Szerintem lesz még egy pár név. Nem? Gondolom, hát hogy nem kettőből kell választani. Tisztelt Bocskor Gábor, szeretném megkérni a következő szavakat. Háder György segítségével gyakorolják a helyes kiejtés miatt. Gomb, gomba. Gömb. Fagylajt, pumpa, szendvics, kombány. Példa mondat, kérek egy gombás szendvicset és 4 gömb fagylajt. Az együttműködést köszönöm, egy pihent hallgató, Zsolt. Zsolt, nem a közutálatos, írja hozzá.
2: Nagyon köszönjük, hogy emlékeztetsz, mert igen, ezzel el is felejtettük ilyen szépen kiejteni ezeket a szavakat, mint például gömb.
0: Igen, ápoljuk a nyelvünket. Szendvics. Fagylajt. Kérek egy fagylajt.
2: Nagyon
0: és akkor nem kell fagylajtot, meg nem tudom mit, fagylajt. Igen, gömb. Na jó van, és jó reggelt a tankcsatás Pityú üzeni. Szóval, ennyi volt a VB-ről. A halftime show-t láttátok, ugye? Láttuk. Az nektek tetszett?
2: Láttuk. Én akkor kezdtem el gondolkodni ezen az egészen, amin ugye most mondtad is, hogy adás előtt elkezdtünk egy kicsit vitázni. Hogy elgondolkodtam rajta, hogy ez a show business, ami ilyen szintre most ültették ebben a foci VB-ben, hogy ez most jót tesz-e, nem tesz jót, előre mutat-e, hozzátesz-e igazából, vagy elvesz.
0: Hát igen, az én érvem az volt, hogy a foci jól van. Tehát nem kell a focit még szórakoztatóbbá tenni, hiszen minden nagy mérkőzést és bajnokság, mind az emberek nézik. Tehát nem kell még nézettebbé tenni, ezt nézik. Maximum az amerikaiak nem tudják mi ez, ezért be kell tolni oda a Madonnát.
2: Igen, de ugyanakkor még nem is lett volna amerikai VB az amerikai VB, ha ők nem teszik hozzá a sajátjukat, és ők mit tudnak leginkább sót csinálni. Szóval, hogy én ezt egy ilyen tök jó fúziónak éreztem.
0: Csak amióta foci negyedórás a két félidő közötti szünet, most 27 perc lett Madonna miatt, nem tudom. Nem tudom, hogy zavar-e bárkit is, meg kéne kérdezni, fene tudja, nem kukoruelját, vagy hogy hívják, hogy a combja nem fagyott tele a szünetben, amíg izé várt, hogy a Madonna befejezze, vagy Messit pontosan.
1: Hát meg nagy játékosokat meg lehetne kérdezni, de az van, hogy Amerikát akarják behúzni abszolút a labdarúgásba, mert hogy óriási felvevő piac, és kell még a pénz. Ennél több pénz kell még a labdarúgásba, ezért csinálják.
0: Ennél miért kell több pénz?
1: Azért, mert minden kevés, ahogy látjuk.
2: Minden pénz kell.
0: Gyerekek, a mohóságot értem, miért kell több pénz? Hát a világ nagy focistái, nagy klubjai, azok igen jól vannak anyagilag, kivéve persze egy-két spanyol klub, de hogy jól vannak, de főleg a focisták, miért kell ebbe több pénz?
1: Valószínűleg azért, hogy még tovább tudják felvinni azokat az árakat, amik már most is irreálisan sok. Nem tudom. Tehát ahogyan a Beckham Messit oda viszi, és ez az egész fel volt építve, és ahogy be akarják húzni teljesen Amerikát, nekik...
0: De nagyon sok kísérlet volt már arra, hogy Amerikát behúzzák, és nem sikerült. Szerintem az amcsikat ez nem érdekelte, ez a VB.
2: Nekem az, hogy a sztárok megjelentek majdnem minden meccsen viszonylag csőstől, és ebből elkezdődött egy ilyen presztízs dolog, hogy én ott vagyok, nézem, ezt szerintem nagyon sok embert el fog kezdeni magával vinni.
0: Tehát most láttátok egyébként, hogy kik voltak ott a tribünön, most Donald Trumpot kivéve, de Matt Damon-t láttam. Mick Jaggert láttam, mit láttatok még?
1: Például Shakira rendszeresen ott volt a meccseken.
0: Adrian Brody, Shakira dél-amerikai, tehát hogy őt érdekli a foci, igen, hát ő úgy született.
2: Meg a Piqué miatt van egy ilyen posztraumás stresszel, nyilván.
1: Hogy direkt ő, én vagyok ott, és nem te.
0: És nem te, így van. Igen. Szóval mindenki ott volt, aki él és mozog. Szó se róla. Én értek minden, de ez miért nem elég?
2: Nem tudom, én egyébként most tudom, amit az Évi mond, a pénz kivonva, én azt is el tudom képzelni, hogy szimplán a sportmarketingnek egy célja az is, hogy minél több ismertséget, minél nagyobb népszerűséget generáljon. És ha vannak olyan területek, ahol még annyira nem, akkor arra rá kell menni. Egyszerűen ez a küldetése ennek a sportnak, hogy egyszerűen ez mindenhol legyen a legnépszerűbb. Akkor lesz a legboldogabb nyilván.
0: Igen, csak az amcsiknál ne felejtsük el, hogy egy csomó olyan sport baromi népszerű, ami nálunk nem.
2: Igen.
0: Tehát ott kosárlabdával meg lehet őríteni egy egész nemzetet. Nálunk gyakorlatilag, de egész Európára igaz ez, nagyon szarunk a kosárlabdára, nem? Tökre nem érdekel.
2: Nem, nagyon nem.
0: Az amerikai futball, ami a nevében is benne van, hogy amerikai, azt ők találták ki maguknak, összegyúrták a rögbiből, meg nem tudom miből, tök jó, szuper, de rajtuk kívül senkit nem érdekel. A baseball ugyanez. Ott van az amerikaiak nagy sportja, stadionok tele. Egy baseball meccsen jóval többen vannak, mint egy Messi meccsen.
2: Bizony.
0: De amúgy a baseball az ausztrálokon kívül talán senkit nem érdekel.
1: Ez így van.
0: Szóval, miért nem jó ez így?
1: De azért az amerikai fociról annyit hozzáteszek, hogy azért egy-két meccset már áthoznak Európába.
0: Hogyne.
1: És olyan érdeklődés van, hogy kb. 2 perc alatt mennek el a jegyek, szóval nincs is akkora stadionunk itt Európában. Tehát, hogy ők is próbálják az európai piacot behozni. Tehát, hogy itt mindenki tovább akar nyújtózkodni.
2: Van egy ilyen sport hidegháború, térnyerésben akarnak lenni. És ez valahol érthető, mert mindenki a saját pecsenyét sütögeti.
0: És Madonna az oda vezető út, a tényleg a szakadt Madonna?
2: Hát nekem nem.
1: Ronaldinho és Ronaldo volt ott az érdekes, nem Madonna.
0: De az meg az Amcsik számára nem érdekes, azt se tudja, ki az a Ronaldinho.
1: Ronaldinho-ról azért csak ismerik, hogy mennyit ivott.
0: Észak-amerikaiak? Biztos, hogy nem. Ronaldinho-t meg az öreg Ronaldo-t szerintem nem ismerik.
2: És az a látvány olyan volt, mintha Madonna mama kihozta volna 2 joggingos fiát. Nem olyan volt, és felemelte kezét. Itt vannak az unokáim. Furcsa volt az a kép.
0: Igen. Na mindegy. Jó, ezzel még biztos sokat fogunk vitatkozni. Nézzük az időjárást. Anettől azt mondja, hogy végre fellélegezhetünk, a héten sok napsütés és elviselhető nyári idő vár ránk. Egy-egy futózápor mellett 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Illés és Aurél névnap van ma. Ma van a Hold napja. Annak emlékére, hogy az Apollo 11 legénységének 2 tagja Neil Armstrong és Edwin Aldrin 69-ben ezen a napon léptek a Holdra.
3: Bizony.
0: Igen, 79 éves a mai napon Carlos Santana, 50 éves lett Kásás Tamás, és 46 éves Giselle Bündchen. Igen, ez a kiléptek a Holdra, ez első az Armstrong volt, ugye?
3: Igen.
0: Ez a kis lépés, a nagy lépés, ugye? Hosszú lépés. Ez az a mondat, ugye?
2: Hosszú lépés a nekem, igen.
1: Igen, ez a...
3: Itt hangzott el először.
2: Kis lépés a Neilnek, nagy lépés az emberiségnek, hosszú lépés nekem.
0: Na de, és akkor kiugrott mellé a Buzz, ugye? Az Edwin, de Buzz. Ez a Buzz Aldrin, ez a beceneve.
1: Igen, ő volt a második.
0: És akkor Neil és Buzz sétálnak, merre? Mi a küldetés? 100 lépést előre, 4 lépést balra?
1: Hát valószínűleg...
0: Hát hova mész a Holdon, amikor leszáll valahol egy ilyen porfészekbe, vagy porba, a fészek nincs is.
1: Valószínűleg ennyit tudtak mondani nekik, hát nem arról beszéltek, hogy akkor menjél abba a városba, vagy menjél azon az úton.
0: És te hogy mennél? Fognád a Neil kezét, vagy direkt egy másik irányba, hogy ne együtt legyetek?
3: Ki se szállnék.
0: Hát a harmadik nem szállt ki.
3: Én az lennék. Hát azt sem tudom, mi vár rám. Tehát, én nem.
0: De hogyha beüvöltenek, hogy Anetka, minden oké, gyere te is. Tök meleg van. Akkor se jönnél?
2: Skafander doble, nem kell.
0: Nem kapcsolnád ki a biztonságévet, és huppannál mellénk?
3: Nem tudom. Hát a mellétek biztos nem, mert nem bíznék benne, hogy...
0: Ja, te eleve úgy repülnél, nem bízol a másik kettőben.

0: Köszönöm, Lacika. Én meg kidobtam ide. Jaj, ez, igen, nehogy a hagyományt megtörjük. Köszönöm szépen. Na, hol tartottunk?
1: Teljesen mindegy. Jó. A hold, Anett a hold.
0: Anett a holdon, jó. Eger 15 fokos 27 lesz ma ott, és sütni fog a nap. Pécs 16 fokos 26 lesz napsütéssel, Calgary 12 fokos 21 lesz, és esős. Szolnok 17-27 lesz napsütéssel, Budapest 17 fokos most, és 26 lesz nálunk ugyanúgy napsütés, mint Szolnokon. Na, gyerekek, ez egy felfoghatatlan szám. 2700. 2700. És most gondolhatnátok, hogy ez valami nagyon tudományos történet lesz, egy picit sem. Ha ismeritek az éjjel-nappal Budapestet, akkor biztos emlékeztek még arra a szereplőre, aki áronnak ki volt gyúrva, és iszonyat morcos fejjel mindig neki veselkedett egy nagyon komoly gondolatnak, de mindig egyszerű gondolat jött ki a száján.
2: Ó, hát ez csak a Joe lehet.
0: Az. Ismerjük. Így van. Így van, és akkor tudtuk, hogy ő a Joe, és aztán nem tudtuk, hogy ki, mi az valós neve, de gondoltuk biztos Józsi, de nem Miklós amúgy, Miklós a Joe. Ezt most csak azért, hogy mindenkit képbe hozzak. És a 2700-as szám, ez az, ami most egy nagy magic, mert ő forgat éppen, már le is ment az első rész, vagy az első részek.
2: Igen, ezek már mennek ezek a részek. Aha.
0: Igen, az exek csatája, vagy valami ilyesmi. A lényeg az, hogy oda a celebek beköltöznek, szintén egy villába, már ismerjük ezt tényleg, beköltöznek az exükkel, és feladatokat kell teljesíteni, ami közös vagyonért. És ő az exével beköltözött, és akkor ott valahogy szóba került egy versenyben, nem tudom, nem is... Ez a lényeg, hogy hány egyészakás kalandod volt, vagy hány nővel voltál együtt. És eddig ugye Puskás Peti tartotta a sok küszöböt, azzal, hogy szegény drága felesége előtt elmondta, hogy valami 400 valamennyi.
2: 4-500 között. 4-500 között. Nyerőpárosban sikerült ezt így bemondani.
0: És akkor szegény Bogi elsírta magát, és valahogy megöleltem volna, igen, cuki volt. És na jó, de hát itt most semmi, tehát Peti most teljesen elhalványul.
2: Mert
0: Joe bejelentette, hogy ő 2700 nővel volt együtt.
1: Jézusom.
3: Ereje.
0: 2700. És elkezdtünk a Gyurival így egy picit így gondolkodni, hogy 2700 nő, a csávó 50 éves. Mi mikor kezdtünk el aktív nemi életet élni.
2: Hát én 16 körül.
0: 16, én 17. Igen. Véletlenül minden férfi nagyjából ekkor kezdi
2: igen,
0: el.
2: 16-17, igen.
0: Igen. És akkor, és elkezdtünk különböző számításokat tenni.
3: Na mindegy, én azért vagyok kiakadva, hogy ő számolta, tehát ő feljegyezte.
0: Ez is egy jó kérdés.
3: Igen.
0: Ez is egy jó kérdés, hogy melyik férfi az, aki elkezdi számolni. Vagy egy bizonyos szám után kezded el számolni, tehát amikor már volt 20 nőd, onnantól elkezdett számolni, jó, nem is vagyok rossz ebben a műfajban. Vagy mi?
2: Vagy visszamenőleg kezded el számolni, akkor viszont az nem lesz sikeres.
0: Tehát meg hát nem lesz sikeres, ha már megvan 1000, de hogyha 30 volt, akkor még sikeresen vissza tudod számolni.
2: Igen. De hát ennyit 2700-et nem lehet fejben tartani, nem. Tehát ez valóban fel kell jegyezni.
0: Fel, bizony. Igen. És van olyan férfi, aki feljegyzi. Lehet, hogy Joe is jegyzi. Évi, te is ki vagy akadva ezen. Tudom, hogy a nők másképp gondolnak erre.
1: Igen, teljesen ki vagyok akadva. Én is ezen gondolkodom, hogy hogy kezdi el számolni, illetve, hogy mondjuk 30 után már nem mindegy. Tehát, hogy vagy mindenkinek van egy olyan szám, amikor már nem számolod tovább, hogy ez hogy tudja fejben tartani, és hogy ez hogy fér bele?
0: Satszolni lehet, de akkor meg nem mondok számot.
1: Igen. Igen.
0: Akkor miért 700, miért nem 3000, igen. Vagy miért nem 2500? Tehát, hogy ez nem satszolva van.
2: Volt ez eló a végén, hogy kerek legyen ez a 2700, tehát, hogy mi meghúzta az utolsó
0: 26. Igen, 2665-nél volt-e valami stressz, hogy...
2: Ki ne fussak az időből, még meg nincs a 2700.
0: És igen, és jövő héten szülinapom van. 50. Nem tudom. Gyerekek, egy csomó számítást végeztünk ezzel kapcsolatban. Ti lányok ugye egyetértetek abban, hogy ez undorító.
3: Igen.
0: Miért?
3: Hát, kihasználja a nőket.
0: Hát na, meg... miért kihasználja?
3: Tehát ezek...
0: Ezek a nők épp úgy akartak vele? Mint ő vele?
1: Nem biztos, hogy mindenki csak annyit akart, hogy ez egy éjszakás legyen.
0: Nem lehet mindenkivel leélni egy életet, akivel megfogom a kezét. Tehát, te se vagy senkivel.
1: Igen, de nem Joe miatt.
2: Azért higgyétek el, csajok, hogy az, aki egy egyészakás kalandban benne van nőként, azért ő is kalkulálja azt, hogy ez lehet, hogy csak ennyiről szól.
3: Nem gondolt, hogy mindegy.
2: Lehet, hogy több tapasztalatom van ebben.
1: Lehet, hogy ők is többet akartak, csak azt mondta, hogy futnom kell a tovább.
0: Bármi lehet, nem tudom, hogy ez hogy volt.

0: De ugye azért azt ne csináljuk már, hogy az egyészakás kalandok, azok a nők részéről mindig egy komplett életmodell, és a férfi meg csak ürít.
1: És mindig,
0: tehát,
1: mindig.
0: Hogy nehogy már ez a kettő álljon egymással szemben állandóan.
1: Ez mindig meg van lepődve a nő, hogy ebből nem lett több.
0: Nem lett életmodell.
1: Ez nem így van.
0: Szerintem sem. Na azért mondom, hogy lesz miről beszélgetnünk. Mi van? Neked életmodell volt az összes szexuális kapcsolatod?
2: Abszolút. Mindegyik életmodell volt. De azt akartam, hogy az legyen.
0: Ez komolyan? Ezért dobtad be a tested?
2: Bedobtam.
0: Tehát bedobtad?
2: Bedobtad? Érezték is.
0: Na jó.
2: Végig gondoltad vizuálisan, mi, hogy így behuppanok.
0: Na jó, gyerekek, beszélünk erről a 2700-ról, mert mondom, mindenféle számításokat elvégeztünk, hogy itt hány naponta kellett, de azt is, hogy mennyi zsírt égetett ezzel Joe.
1: Igen, hogy esetleg mennyi nem kívánt terhesség lehet ez statisztikailag ebből. Benne van.
0: Sajnos nemű betegségre nem találtunk számot.
1: Hú, de dolgoztunk rajta.
0: De nagyon dolgoztunk
2: rajta. Fél órát csak azt kerestük, hogy bármit is
0: igen,
2: mondtuk.
0: Igen. Hogy mennyi esélyed van 2700 random kapcsolatból Közép-Kelet-Európában bekapni a trippert. De nem kaptunk erre számot.
1: Viszont arra is jó számokat kaptunk, hogy mennyi ideje lehetett a Joe-nak más csinálni az életében az elmúlt 50 évében. Nem sok.
0: Figyelj, csak annyit mondok, hogy évek teltek csak csajozással, de rendes komplett évek. Úgyhogy semmi más nem csinált, csak csajozott. Mert ugye azt is átlagoltuk nagyjából, hogy mi az a legrövidebb, átlagban legrövidebb időintervallum, ami az ismerkedéstől az ágyig eljuttat. Erre is van egy számunk.
1: Szerintem elképesztően tudományosak leszünk.
0: Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon kemény lesz. Nagyon jó lesz. Jó, ez az egyik. A másik pedig megint csak hát online csalások kapcsolatban szeretnénk benneteket, drága hallgatók, egy picit figyelmeztetni, vagy megóvni. Egy szakértő segítségével volt egy furcsa eset, egy olyan bankkártyás csalás, és ennek nyomán indulunk majd el, egy olyan bankkártyás csalás, amelynek eredményeképpen valakinek digitalizálták a bankkártyáját. És ez ugye lehetséges, ami ott a telefonnal tudunk fizetni.
2: Ez így van.
0: A bankkártyádat gyakorlatilag át tudod másolni a telefonodra.
2: Hát ráapplikálom, vagy rajta van, és bárhol, bármikor tudok fizetni, anélkül, hogy akár PIN-kódot kéne megadnom.
1: És ehhez egyébként nem is kell sok adat a kártyáról, nagyjából azok, amiket amúgy egy vásárlásnál és online vásárlásnál megadunk.
0: Így tehát, ha valaki hozzáfér a kártyádhoz, tudja digitalizálni a saját telefonjára, és már rohadt szanaszét a világban is fizethet a kártyáddal.
2: Nagyon durva.
0: Ez nagyon-nagyon durva. Igen, hogy ez hogy megy, és egyébként főleg ugye külföldön azért más csalásszerűségek vannak, mint amiket itthonról ismerünk. Nyaralás megint. Ezért gondoltuk, hogy Borr Olivér kiberbiztonsági szakértővel megbeszéljük azt, hogy mik leselkednek ránk. Akár automata használat közben, tehát készpénzfelvétel. Telefonnal fizessünk-e inkább, vagy a fizikai kártyával? Akkor mi van azokkal a routerekkel, amik reptereken vannak, szállodákban vannak, éttermekben, boltokban, azok mennyire biztonságosak?
1: Igen, rákapcsolódok az ingyen wifi-re az olyan telefonommal, ami rajta van a digitalizált bankkártyám. Ennek van-e veszélye?
0: Van-e, pontosan, na ezekről beszélünk, szerintem ez izgi lesz. Aztán a mi vokcink, ez nagyon helyes, olyan ételekről fog beszélni, amiket a szegénység szült még régen, ma meg már nagyon menő ételek. Ő a túros tészta cukorral példát fogja majd hozni, de ha belegondolsz, az olasz konyha legnépszerűbb fogásai azok a szegény konyhából származnak.
2: Komolyan?
0: Igen. Tehát a carbonara például, ugye a szénégetők tésztája.
1: De a pizza is egyébként.
0: A pizza is pontosan, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sok.
2: Hát még kevés alapanyagból készül.
0: Kevés alapanyag, gyorsan, és ugye nincs, nagyon sokszor nem a húst valamivel helyettesítették, stb. Tehát, hogy ez. És nálunk is megvan ez. A múltból a szegénység szülte ételek, ami ma nagyon-nagyon népszerűek. Ez cuki lesz. Mi volt a pénteki nap legjobb pillanata, Évi?
2: Arra beszélgettünk, hogy mindenkinek gyerekkorában volt olyan sorozat vagy filmzene, amitől nagyon félt, és mi összeszedtünk pár zenét, és megnéztük, hogy ki miért félt tőle.
3: Az előző rész tartalmából.
0: Ez nagyon érdekes volt tegnap, és látjátok, hogy a semmiből születnek a témák. Anett valahogy, nem tudom, nosztalgiázott tegnap, azt mondja, most olvasott egy interjút Kudlik Júliával, és Kudlik Júliával mindenki szeret nosztalgiázni, annál is inkább, mert egyrészt egy gyönyörű nő, és egy gyönyörű nő volt akkor már, és egy olyan ikonikus tévéműsornak volt a műsorvezetője, ami mindannyiunk emlékébe benne van. És akkor elkezdtél Anette a Deltáról rajongani, ugye?
4: Igen, mert hogy eszembe jutottak, hogy én mennyire szerettem, amikor kezdődött a Delta, mert mindig valamilyen tudományos dolgot mutatott be, és ezt nagyon, nagyon imádtuk mi családon belül. Nekünk ez egy olyan műsor volt, ahova...
0: És utána beszélgettetek a tudományról?
4: Nem, csak úgy ilyen baromira érdekes volt. És hozzáteszem, nagyon szerettük a anyukám és apukám is a Kudlik Júliát, és hogy valószínűleg ez is közre játszott.
0: Befogadtátok volna.
4: Hogy igen. A családba. Szívesen székutasra jöhetett volna, ha úgy gondolja.
1: Szinte ott ült az asztalotoknál, amikor beszélt a tévében, mi?
4: Szinte igen.
0: De Kudlik Júlia tényleg egyik van. De... amit mondani akarok, hogy Anett mondta lelkesen az ő boldog gyerekkorát, tehát hogyha most még hagytuk volna beszélni, még mondja, hogy a tudomány és a család az mennyire összefonódott, milyen akkor Júlia által.
4: Igen.
0: Igen.
1: És... a tudomány és a család székutason.
0: Igen. Na de erre, Gyuri, te is reagáltál erre tegnap.
1: Hát persze, én akkor kaptam fel a fejem, amikor kimondta a Deltát, mert én nekem beugrott abban a pillanatban, hogy hogyan rettegtem a zenéjétől. Tehát, hogy ez, figyelj, én ezt mondtam az Anettnek, egyből bevillantak azok az elmosódott horrorisztikus képek, amikor az a síelő ember ott küzdi fel magát valami kék vizében, mosódásba. Ó, sajnálom. Meg aztán ott volt egy...
0: Mindenki meghalt. Csak Júlia él
1: a
0: még.
1: A repülős. Jó.
0: Az is meghalt.
1: Oké.
0: Okay. Elmondom, mi mindenki halt meg. Ezzel a főcímmel kapcsolatban. Tehát a síelő ember már meghalt. Mindenki, aki a vulkán alatt volt, meghalt. Uh-huh. A MiG-19-es pilótája sem él már.
1: Hát nem lett jobb a kedvem, tehát ugyanúgy para ez.
0: Gyerekek, itt van egy élmény és két gyerek két különböző háztartásban. Az egyik boldog, családdal, nézd, tudományról beszélnek még az esti párizsis kenyér közben, a másik meg a kanapé alatt retteg ettől.
1: Tudod, elindítod, és nézd, hogy karom.
4: Hát nem tudom, Gyuri.
1: Hogy lehetett ilyet? Ilyet hogy lehetett egy műsor alá tenni? De ez olyan, mintha tönkrement volna a tévét.
4: Mert Ati egy rossz minőségű.
0: Hát ebből nincs jó minőségű.
1: De. Ez maga a minőség.
0: Jó, gyerekek, én azt szeretném most, ha elmondanátok, hogy most mit láttok? A gyerekkorotokban visszatudtok-e menni? Hol vagy most? Te ezt minden héten egyszer meg kellett hallgatnod.
1: Én kezdtem, volt, amikor én ezt meghallottam, én ott elhagytam a helységet. Tehát akkor a nappaliból én elhúztam.
0: Ez a nappaliban volt, vagy lenne az étteremben?
1: Nem, ez a nappaliban. Étteremben nem sokkoltuk a vendégeket ilyenekkel, mert elhúztak volna. Ott rendes zene volt.
0: Na jó, akkor menjünk egy picit tovább. Itt félelmetes zenékről kezdtünk el beszélni, ezek lehetnek sorozatzenék, főcímzenék, és akkor Évi, te elárultad, hogy mi volt neked a rémisztő.
2: Hát nekem a cápa zenéje volt teljesen rémisztő, tehát ne haragudj, ezek után bemertél lenni a vízbe.
0: A nyíltvízi, olyan írva, a nyíltvízi úszó.
2: Jó, de gondoljatok bele, megnézted ezt a filmet, és vár... Na is mondom.
0: De szemét.
2: És így jönöm a cápa.
0: Ez nagyon szemét ez az.
1: Az Évinek másnap be kellett menni a vízbe újra gyerekként.
2: De most nem is az, hanem egyrészt, hogy be kell menned, másrészt, hogy választott egy olyan sportot, ami nyílt vízúszás, vagy Hódmezővásárhelyen a strandon volt egy hatalmas lefolyó, sötét volt a víz, sose láttam. Megnéztél este egy cápát, az jut eszedbe, hogy ebből a lefolyóból majd kijön.
1: Hódmezővásárhelyen.
2: Így van. Jó, Gyuri.
1: Ja.
0: Neked kellett-e a film ahhoz, hogy rettegj? Vagy önmagában már a zene is? Félelmetes.
2: Hát félelmetes, de azért hozzá kapcsoltad a filmhez, hogy jön
0: te
2: a cápa.
0: Te megnézted a filmet?
2: Hát megnéztem, de nem kellett.
1: Azért lássuk be, ez az a zene önmagában is elviszi, tehát a film az úgy kullog a zene után, tehát annyira durva ez a zene.
0: Milyen képek jelennek meg előtted, Évi? A Hódmezővásárhelyi fekete lyuk?
2: Például az is azonnal ben van a szemembe. A másik meg az, hogy úszom a tengerbe, és hogy jönne valahonnan, de nem jön.
0: A most cápa. Még mindig az ezéről beszél? Ja, jó.
2: Jó, hogy oda tettem a végére, mi?
0: De jó, igen.
1: Cápa, ez jönne valahonnan, de nem jön.
2: Egyből tudtam, hogy kell még egy szó. Tehát én rettegek a filmtől is, én nagyon sajnálom, hogy megcsinálták, és nem is javaslom, hogy mutogassák.
0: De helyes. Nem is javaslom, hogy mutogassák ezt a filmet. Gyönyörű. Nézzük a következőt, ezt kidobta be. A Twin Peaks.
4: Én. De na, ettől nagyon féltem. magadra még.
0: Már félsz, hogy még...
4: Nem, nagyon rossz emlékek jönnek
1: el. Ez zseni, ez a zene. Ez kellemes.
4: Nem.
0: Te jó, hol látod most magad, kis Anett?
4: Én most egy takaró alatt székutasan.
0: És ezt mindig ki lett neked készítve?
4: Volt a kanapén. És képzeljétek el, hogy én akkor mertem levenni a takarót a fejemről, amikor már ilyen kedvesebb hangok voltak.
0: Tehát akkor a szereplők megszólaltak már.
4: Amikor a szereplők megszólaltak, és úgy éreztem, hogy most már így nyugalom van.
0: Tudom, nekem ez meditatív. Ez ilyen, gyakorlatilag, hogy most valaki masszírozna engem olajjal.
4: Nekem...
0: Aha, akkor úgy bele tudnék bódulni.
1: Egy romantikus randit is el tudnék képzelni így a lefestésként.
2: Én szerelmes tudnék lenni.
0: Erre a zenére?
2: Igen.
4: Eleve nekem a sztori nagyon beteg volt, és valószínűleg ezzel kötöm a filmzenét, amiről az előbb...
0: Tehát ha nem látod volna a sorozatot, akkor lehet, hogy tetszene.
4: Akkor lehet, hogy tetszene, de miután tudom, hogy abban a sötét kisvárosban mi minden történt.
0: Én egy sötét 13. kerületi Thai masszázs szalomban látom magam.
1: Ahol mi
0: ahol azt mondja a masszázsnő, hogy forduljon meg, Gábor.
4: Hát én meg tudod,
1: hogy... Becsukom az ajtót, Gábor. És felrakom
0: a
4: helyi meg egy erdő közepére épült kisvárosban.
2: Én is ahol... ott látom magam Gáspáron.
1: Gábor, most elindítom a Twin Peaks zenéjét, lazuljon el.
0: De ez jó ez a zene, szerintem teljesen harmonikus.
1: Most jön a grátis, Gábor.
4: Ti láttátok ezt a sorozatot?
1: Nézegettük.
0: Ja. Ami a Gyurira hatott nagyon, az ez.
1: Vaj, a polip. Figyelj, hát hallgass meg, mi a rémálom az elmúlt szába.
4: Nem.
1: Na ez azért beszaratos, bocsánat.
0: Uh-huh. A polip ugye ez az olasz bamba felügyelő, ugye?
4: Igen, a Cattani volt talán, vagy hogy...
0: Igen. Ezt néztétek, család, ez jó, ez jó sorozat voltam, hogy
1: néztem. Én nem jutottam túl a főcímen, én azt tudom, mi volt ebben a sorozatban.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ezek hallod, hogy hegedűk, vagy neked ezek fűrészek?
1: Nekem ezek a gyilkos hegedűk.
0: Na jó, Gyuri, akkor ehhez mit szólsz? X-akták.
1: Miért van az, hogy a 90-es években az egész tévé arról szólt, hogy parázzunk? De komolyan.
2: Én nagyon féltem, hogy jönnek.
0: De igen, például ebbe fütyülnek vidáman.
2: Nem, de mit érdekel, hogy fütyülnek? Hát te nem féltél, hogy jöttek az UFO-k?
0: Fütyörészik valaki.
2: Értem.
0: Hát gyerekek, itt van egy elhangolt hárfa és egy fütyörésző csávó.
1: Ez az a dallam, amire azt gondoltam, ha egyszer megjönnek az UFO-k, tutira ezt fogom hallani, mert ezt sugározzák igen magukból. Ez annyira para.
0: Én nekem ezt a tök vidám.
4: Nekem ez ilyen sikolj.
0: Nekem én simán el tudom kézdeni, hogy Charles Bronson... Most már nem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A diákokkal közös munkát ígér az oktatási miniszter. Villámárvizek taroltak Romániában. Felfrissült a levegő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megtépázta a vihar tegnap az ország nyugati felét, kidőlt fákhoz leszakadt ágakhoz riasztották a tűzoltókat. Főként a balatoni déli partjáról kaptak bejelentéseket, ám a vihar az ország középső és északi területein is gondot okozott. Érden egy iskola tetejét is megbontotta az erős szél. A tető darabjai a szomszédos plébánia udvarán értek földet. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét, erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írt közösségi oldalán, miután az országos diáktanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, hogy a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése témakörökben tett javaslatokat. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése, az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónkban Minder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
3: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfél hitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaelőszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és a ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
2: Zivatarok okoztak villámárvizeket, közlekedési fennakadásokat Romániában, autókat, járókelőket sodort el a Bucsecs-hegységből lezúduló víz. Brassó és Bukarest között több órára megbénult a forgalom. Vízben elakadt járművek sofőrjeit kellett kimenteni a tűzoltóknak. Sok napsütéssel indul a hét, elvétve lehetnek futószáporok, zivatarok is. 17 fok körül van most, délután 28 fok is lehet. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják majd felhők, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is a hét második felében is marad a kifejezetten kellemes nyári idő. Az UV-sugárzás viszont országszerten nagyon erős lesz, de legalább frontok nem gyötörnek majd bennünket.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Viatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két kis sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban. Mogyoródnál az M3-oson a Vásárosnemény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között. A leállósávra is a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva, még a... és gondolom még sokat fogtok írni a döntőről, de azt mondja, és Trump a végén még Infantino se tudta elhúzni a csapatképről.
2: Nem hiszem.
1: Ezt ti meséltétek.
3: Igen, megint ugyanaz történt, illetve most annyit javult a helyzet, hogy nem állt be középre, ahol a kupát fogta Rodri, hanem átadta a kupát, majd végigment mindenki mellett, és beállt melléjük a pont a csapat mellé.
1: És az Infantino próbálta lerángatni?
3: És akkor Infantino ment mögött, és mondta, hogy akkor így megveregett a vállát, és így picit jelezte, hogy menjünk, és az ellentétes irányba nézte a csapatot, és várta a tűzijátékot, meg ahogy ugye a csapat így felugrik, majd mikor ez megtörtént, akkor szépen lesétált. De én már azt mondom nektek, ez szándékos. Tehát, hogy ő nem arról van szó, hogy nem tudja. Tehát ezt egyszer megcsinálja. Mindenki erről ír.
1: Igen.
3: Másodikat már direkt csinálta.
2: Ő rajta akart lenni a képen, meg ő ott akart lenni, ennyi. És
3: így van,
2: bárki bármit mond.
1: Nem így van, ez a csapat ünnepsége. Hát én, bocsánat, én nem vagyok egy Trump rajongó, tehát hogyha csinálunk, mit tudom, egy nagy rádiós tabellát képet, vagy tablóképet, akkor nem akarod, hogy Trumpot legyen.
3: Tehát, hát azért sokat nyomna azért a képre.
1: Lehet, de tehát, ha találkoznék is vele valamilyen okból, mint ahogy bekergették ugye, a Juventus játékosait a Fehér házba pár hónapja, akkor azt értem, de amikor az én nagy ünnepségem van, akkor az ne legyen.
3: De ő szeretné átvenni a te örömödet, szeretne veled együtt örülni.
1: Sokan hidden még, tehát hogy nem csak ő.
4: Magáénak érzi, ő magáénak az egyik érzi. Rendező országnak igen. Az elnöke, tehát hogy azt gondolja, hogy neki joga van ott.
2: Ő házigazda.
3: Házigazdok, nem kevés pénzt tett bele.
1: Oké, okay. Sziasztok, jó reggelt, egy kis útinform M0-ás. Sziget-Szent Miklós irányába 23-as kilométernél 5 autó karambolozott a belső sávban. Kb. 20 perce történt, alakul a dugó, szép napot, Peti.
4: Köszönöm szépen, nekem még erről nincs infóm, úgyhogy ez most nagyon
1: ezt most jól. Nagyon fogod tudni használni.
4: Nagyon.
1: Jó, oké, dolgozz ezzel az információval, ahogy akarsz, jó?
4: Jó, megvárom az útinformációt.
1: Ja, azt várd meg, persze. Addig még 20 autó belerongyol. Jó, mit találtál, Évi?
3: Hát nem sportot hoztam, több okból kifolyólag.
1: Egyrészt, de megkértünk rá.
3: Így van, megkértetek rá. És ez nagyon korrekt kérés a VB alatt, tehát amikor minden erről szól. Na de, nagyon komoly témát találtam. Lékai Kis Ramóna. Nem tudom, tudjátok, egy nagy interjút adott most, hogy Ördög Nórival fogják együtt vezetni a Megasztárt. Aha. Ez ugye ilyen még nem nagyon volt, hogy két nő, mindig kellett ugye a Tilla mellé egy hölgy. Na és akkor erről beszélgettek, és hogy hogyan készülnek, nagyon szeretik egymást. Jó, ebben semmi érdekesség nem volt. Viszont beszélt a családjáról és a családi életükről, és arra felkaptam a fejem, hogy képzeljétek el, hogy ők ugye 10 éve házasok, és van egy közös gyerekük ugye a Lékai Mátéval, és ők elhatározták, hogy ahány éves a gyerek, annyi napot mennek el közösen nyaralni, tehát hogy együtt, párban. És ez milyen jó, hogy gyakorlatilag minden egyes évvel annyival több napot kapnak a gyerektől. Tehát ugye, amikor egy éves volt, egy napot tudtak elmenni, 2 éves volt, 2 napot töltöttek külön a gyerekkel, és akkor ezt így bevezették a saját családi életükbe.
1: Ez rövid nyaralás volt az első. Tehát a 7 éves kortól már valamire tudom vélni a nyaralást.
2: 7 éves korig inkább hosszú hétvégé.
4: De vannak azok a helyek, ahova elég egy nap is. Tehát, hogyha
3: hát amikor azért nem. Egy éves a gyerek, azért nem igen. Szívesen hagyod otthon. De hogy ez...
1: Ja, hogy a gyerek nélkül,
3: gyerek
1: bocsánat.
3: Gyerek nélkül.
1: Úgy értettem, a gyerekkel?
3: Nem, de hogy is, hát 30 gyerek éves nélkül. Gyerekkel, egy hónapig a gyerekkel. Nem, gyerek nélkül is így építették föl a kapcsolatukat, hogy a gyereket hozzászoktatták, nyilván a gyerek nem tudta, hogy hova mennek, de most már ugye nagyobb a gyerek, azt hiszem 9 vagy 8 éves, tehát már most 8 napot együtt tölthetnek, és így akarják a kapcsolatukat is szinten tartani. Hát zseniális ötlet.
4: Nagyon jó, de én is azt hittem, hogy a gyerekkel mennek.
3: Nem, gyerek nélkül.
1: Nem tudom, mire vélni, tehát, hogy most ez a szám mágia, vagy mi a ebben
3: nem,
1: a zseniál...
3: hanem az, hogy szerintem ez milyen nagy ötlet, hogy egyébként a
1: gyerek nélkül időt tölteni, értem.
3: Így van, de hogy ezt úgy építik föl, ahány éves a gyerek, pontosan ahhoz, mert ugye kisgyereket nehezebben hagysz otthon, mert hogy mi van, meg hiányoznak, meg ki fog rá vigyázni, és évről évre azzal növesztik. És pont azon gondolkodtam, amikor 30 éves lesz a gyerek, akkor 30 napot tudnak elmenni nyaralni, nyilván nem fogod hol lakni, valószínűleg ebben az esetben. De hogy ezt kitalálni, véghez vinni és betartani.
1: Hát most olyantól ájulsz el, amitől nem tudok. Látom, hogy be akarsz rántani, de nem.
3: De mit?
1: Igen, elmennek Szabira, tök jó.
3: De csomó ember nem megy el, Gábor, a gyereke nélkül sehova.
1: Most éppen a gyerekeim, vagy a gyerekem életkorának megfelelő egyező számot megyek el Szabira, vagy egyel kevesebbet, ez nem tudom, hogyha téged lenyűgöz.
3: De miért? Egy csomó ember nem akar elmenni a gyereke nélkül nyarani.
1: Én értem, de a gyerekkel is el kéne menni azért. Tehát, hogy a gyerekkel el kell menni nyaralni.
3: Ez
1: a gyereknek ugye azért nagyon nagy élmény. Tehát akkor kétszer mennek el, gondolom, gyerek nélkül is gyerekkel.
3: Így van.
1: Tök jó.
4: Ez egyébként jó. Most az jutott eszembe, hogyha én lennék az ő gyerekük, akkor én nem várnám a szülinapomat, mert akkor tudom, hogy most megint egy nappal.
1: Nem mindig a szülinapján mennek el.
4: Tudom, de hogy én azt értem.
1: Csak néha, hogyha úgy esik.
4: Csak, hogy egy nappal tovább lesznek távol a szüleim, tehát hogy ezt nem szeretném.
3: Dehogy nem, én egyre jobban örülnék, hogyha minél idősebb lennék, annál igen, több időt töltenék anyámék nélkül. Hát én úgy szeretem, hogy 40 vagyok.
1: De ebben ugye a izé a lényeg, hogy hova teszel a gyereket.
3: És el tudod-e tenni?
1: Hát ez a lényeg, hát nyilvánvalóan a nagyszülőkre tudod bízni.
3: Így van.
1: Más, akire bíznád, és ebben sokkal inkább az a nehéz, hogy a gyereket, főleg, hogyha kicsi, rábízni valakire totálisan. Mert mit tudom, egy 7-8 éves gyereket, hogyha a nagyszülők olyanok, akkor az már tök jó. De azért egy 2 éves gyereket nem biztos, hogy nyugodt lélekkel rábíznék nagyszülőre.
2: Bizony.
1: Egy éves gyereket egy napra sem.
3: Na ez a nehéz ebben.
1: Igen.
3: És minél idősebb, nyilván annál könnyebb, de ugye ők ezt beletették a párkapcsolatukban, és szerintem ez a csodálatos, és ezért kell néha arról beszélni, hogy mindenki megtalálja a nagy rohanó munkában azt az egyensúlyt, hogy ők azért megtartsák ezt a párkapcsolatot attól, hogy van benne egy gyerek.
1: Nem, ebben az a lényeg, de ebben nem ez a szám misztika a lényeg, hanem ebben az a lényeg, hogy legyen igényed arra, és hogyha nem úgy alakul az életed, akkor csinálj arra időt, helyet, hogy a másikkal, a párod együtt tudjatok lenni, hogy ne csak a gyerek körül forogjon minden, és aztán, amikor a gyerek eltűnik a házból, akkor rácsodálkozol, hogy már utálod a feleséged.
3: Igen.
1: Hanem hogy tudjatok időt tölteni külön is, anélkül is, hogy a gyerekre vagy a gyerekkel kapcsolatban feladat hárul rá. Igen.
2: Vagy akár adott esetben legyenek olyan fix pontjai a kapcsolatotoknak, amiket betartatok. Mondjuk az, hogy havi egyszer menjetek el randizni például.
1: Tehát ezt sokan csinálják, és ez tök jó szerintem.
2: Igen,
1: is.
2: Tehát ezek szerintem kellenek ahhoz, hogy fenntartható legyen egy kapcsolat, vagy talán könnyebb vele fenntartani.
1: Így van. Vagy bármikor mondhassa a párodnak mocskos szavakat. Így például. Van. Ez is
3: legyen egy kitétel ennek.
2: Így van. Minden péntek mocskos.
1: Próbáld ki.
3: Nincs kinek mondani. De hát a kutyámnak tudom mondani, de az nem reagált.
2: Nem reagált. Állatvédők előbb-utóbb oda mennek.
3: Igen, hogy mi a lényeg, hogy minden pénteken legyen egy olyan, hogy csúnya szavakat mondhatunk következmény nélkül. És erre reagál.
1: Próbáld ki! De nem tudok erre mondani.
2: Ne rajtunk,
3: mert nem veszed, igen, mert hogy nincs párkapcsolatom, hogy nem próbáltam ki péntekenként Gyurin.
2: Nem, ne haragudj, így is annyi mindent mondasz nekem, amit nem kéne hallanom.
1: Én pedig kíváncsi lettem volna, hogy alkalmazza ezt az új szabályt.
3: Igen, de kipróbálhatnánk, mert hogy akkor, ha lesz párkapcsolatom, ott is be tudnám
2: próbáld
3: ezt vezetni.
2: Próbáld ki, bocsintessék, próbáld ki.
3: Nem, rajta nem.
1: Hát adásban ne.
3: Adáson kívül meg minek.
1: Na jó, van még?
3: Hát ezzel jöttem meg, hát ugye Szandi lányának hamarosan megszületik a babája, és külföldön fog szülni, nem hogy jönnek haza, és most posztoltak arról, hogy csodálatos pár, egy héten belül megszületik, és nagymama lesz Szandi.
1: De jó. És kimennek újra, vagy most nem? Mert ugye akkor a mama kiszokott rohanni, hogy segít. Ugye,
3: igen,
1: az első
3: hát
1: időszakban.
3: Ugye nyilván kiszámíthatatlan, és hogy nem tervezett a szülés, de megpróbálnak majd ott lenni, és hát készül a nagymamaságra. És azt
1: mondta, Szandi olyan boldog, hát ugye te ismered.
3: Igen, elképeszt, és
1: olyan boldog, hogy ez hihetetlen.
3: Igen, és azt mondta, hogy ő a világ legjobb nagymamája lesz.
1: Az 100%.
3: Igen, és én szerintem a gyerek ilyen rockstar lesz. Tehát, hogy úgy fog megszületni. Tehát Csabi és Szandi, amit belőle csinálni fognak, az valami elképesztő. Úgyhogy
1: hát azért hál' Istennek mégiscsak a szüleivel fog élni az a gyerek.
3: Örüljön neki.
1: Igen. Nagyon köszönjük szépen, köszi Évi. Jövünk vissza nem sokára, és ez baromi érdekes ez a bűvös szám, amikor megkérdezik tőled, hogy hány partnered volt eddig az életben. És ez ugye ez most nyilván a szexuális partnerre érvényes, de ez lehet ugye komoly kapcsolat, és lehet egy éjszakás, és amikor egy-egy híres ember ezt a számot kiejti a száján, akkor van nagy megdöbbenés. És most képzeljétek el, olvastam kell a nevét, Joe.
2: Akarod ezt, hogy kírjuk a nyílt vízi mellé, Joe?
1: De az éjjel-nappal Budapest Joe?
2: Bő az, ő az. ENB Joe.
1: ENB Joe. ENB Joe most ugye az exével csatázik egy ilyen realityben, és ott megkérdezik tőle, hogy mennyi nője volt, és elmondta, hogy 2700. Na ez aztán olyan megdöbbenést okozott, hogy mi is ezzel fogunk foglalkozni, mert mi se tudtunk ezzel a számmal mit kezdeni. Nagyon sok szempontból egyébként. 2700. Mikor kezdi el egy férfi számolni?
2: Igen. Ahogy itt a kamarás Norbi is hozzátett, ez Balatonszárszó lakosságánál is több. Azért, hogyha így megvilágítjuk, azért ez kezd furcsa lenni, nem?
1: Kezd furcsa lenni, így van. Megnéztük, hogy a nagy-nagy hódítók a popkultúrából azok mennyi nőt mondtak. És hát nem áll távol Joe tőlük. Na de Mick Jaggerről beszélek. Igen. Érted? Hát azért...
3: Valahogy távol
2: áll tőle. Valahogy Joe Budapestről majdnem megszorongatta Mick Jaggert.
1: Hogy? Igen, hogyan? Akkor ti nők mit szóltok ehhez? Ugye nyilván nektek is van erről véleményetek, és mi egy csomó számítást végeztünk, hogy ez a 2700 nő, ez hogy jöhetett össze, és hogy ez mit jelent sok szempontból statisztikailag. Ezzel a témával jövünk vissza a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Polgár Judit sok nagymestert kérheti fel államfőnek a miniszterelnök. Nem mindegy, hogy hogyan vásárolunk dínyét. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ma egyeztet a sok nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás volt államfő hétvégén aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Így mától megszűnt a mandátuma. A köztársasági elnök jogkereit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Idén is a görögdínya az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dínyevásárláshoz Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke ad néhány tanácsot.
7: Érdemes megnézni például a dínye kocsányát, azaz a szárát, ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dínye. De a terizöld dínyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dínye, fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, vagy ha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
6: Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot hosszabbításban, 1-0-ra győzte le Argentinát New Yorkban. Így Spanyolország a sportág történetében másodszor lett világbajnok. A labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Nézettségi és látogatottsági rekordokat hozott a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Már a csoportkör mérkőzéseire több mint 4,5 millió szurkoló látogatott ki, és a hivatalos szurkolói zónákban további 5,5 millió ember fordult meg. Az első mérkőzéseket több mint 54 millió tévénéző követte. Sok napsütéssel indul a hét, elvétve lehetnek futózáporok, zivatarok is. 17 fok körül van most, délután 28 fok is lehet. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják majd felhők, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is a hét második felében is marad a kifejezetten kellemes nyári idő. Az UV-sugárzás viszont országszerte nagyon erős lesz.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Már erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M3-os autópálya bevezető szakaszán, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra és 10 perc. Ez a pontos idő, jó reggelt, drága hallgatók. Itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: És azt mondja valaki, pedig milyen szép lett volna a Trump a bocskor 6X-en is ezt megcsinálta volna. Nem akart volna lemenni a színpadról. Igen. Évi, mocskosul szeretünk. Ennyi.
1: Köszönöm én is titeket.
0: Csak egy ilyen nagyon kedves SMS. Na, gyerekek, nem tudom, hogy ki nézi az exek csatáját, de abban az a baj, hogy mindig bajban vagyok, hogy kik a szereplők. És tudom, hogy volt az éjjel-nappal Budapest, még annak idején néztem is olykor egy-egy részt, tehát, hogy nagyjából képben vagyok, ott volt, aki nagyján nőtte ki magát, volt, aki eltűnt és kevésbé, és ugye az egyik szereplő maga Norbi, ugye, aki ennek a Reality-nek a műsorvezetője.
1: Igen, ő is szereplő volt.
2: Sőt, ő volt a legemlékezetesebb karakter szerintem.
0: Igen, igen. Ő egy helyes, nagyon aranyos srác.
2: Igen.
0: Igen. És a másik, ugye ott van, ott volt a Dúvad a lakóközösségben, a kigyurcsávó, akit ő mindig félti, hogyha hazamenti, hogy valakit pofán vág, mert nem rakta el a csészét, vagy nem mosogatta el. Ő volt Joe.
2: Joe, a budapesti akcióhős. Tehát ő az a karakter, aki Steven Seagalból és Stalloneből gyúrtak.
0: Pontosan, őt úgy hívják, hogy Varga Miklós, de Joe-nak hívja magát, hogy össze ne keverjék az Európa című dal énekesével.
1: Szerintem nem azért.
0: Hát de miért? Hát, hogyha Varga Mikinek...
1: felvette a művész nevén.
0: Mi? Felvette, hát de nem érted?
1: Én
0: hát nem, figyelj, hogyha most olvasnád azt, hogy Varga Miklós 2700 nővel hált, akkor azért...
2: Akkor elindítanád a Vén Európát azonnal.
1: Nekem is.
0: A Vén Európa jutna eszedbe. Na de hát ez nagyon jól tette Joe, ezért azt mondta, inkább Joe vagyok, mint Miklós, ha nem akarom a Európa énekesét ugye ilyen kínos helyzetbe hozni.
2: Igen, és milyen jó, hogy ebbe is tette egy csavart, tehát Miklósként nem Mike lett, hanem egyből már
0: Mikey.
2: Joe.
0: Mike.
2: Nem akarta.
0: Így van, hanem következetesen Joe. Na, így most már mindenki tudja, képben hoztuk a hallgatókat, szerintetek?
1: Igen,
0: kiről beszélünk?
3: Szerintem igen.
0: Na, és most ebben az exek csatájában volt egy játék, ahol Kamarás Norbi, tehát a műsorvezető, feltette Joe-nak, ugye, azt a kérdést, hogy hány egy éjszakás kalandja volt neki eddig. És itt a helyes válasz volt, helytelen válasz is? Na mindegy. Szóval a helyes válasz az volt, hogy 2700. Amit Joe párja, azaz exe, Csenge, meg is erősített. Tehát mint a Csenge végig asszisztálta volna a 2700-at.
2: Igen, ott voltam, Norbi, számoltam.
0: Számoltam, higgyétek el, hiteles a szám. Igen, és azon gondolkoztunk, hogy azért a magyar televíziózásban most az utóbbi időben kezdtek el csak kipuffogni ezek a hány nővel voltam számok, mert Puskás Peti eddig vezetett, ugye?
2: Igen, Puskás Peti egyszer a nyerőpárosban egy ilyen 4-500 közötti számot azt így bemondott, amitől össze is omlottak ott.
0: Ma Bogi omlott össze, amúgy senki nem omlott össze, Bogi összeomlott, amit én tökre megértek, mert ugye ez egy komoly kapcsolat, ugye házasok is, stb. És akkor ott derül ki ebben a műsorban, hogy ez a férfi 4-500 nővel volt együtt, és már akkor is kételkedve fogadtuk, és most erre rájön egy újabb rekord, 2700.
2: És milyen érdekes, hogy ilyen számokkal ugranak elő ezek a sztárok, tehát hogy nem jön elő senki azzal, hogy nekem öt darab nőm volt.
0: Igen.
2: Tehát, hogy ez furcsa, hogy mindig ez valahogy a nagy
0: mindig szám. Nagyot kell mondani, igen, vagy valami ilyesmi az embernek. És akkor erre ugye megjegyezte Norbi, a műsorvezető, hogy de hát ez több, mint ahányan Balatonszárszón élnek.
2: Hogy vágja a lakosság számokat a Norbi? Egy,
0: nagyon vágja. Balatonszárszón utána néztünk, ott 2005-en élnek, tehát most mit tudom én plusz-minusz, de 2005, tehát tényleg vágta is, hogy 2700 az több. Igen.
1: Úristen.
0: Na, és gondoltuk, hogy lehet, hogy csak mi vagyunk, mindenki magából indul ki, ugye?
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy lehet, hogy mi, a Gyuri meg én, azért nekünk is megvoltak a hódításaink, mondjuk így finoman, de azért szerintem valahol a százas nagyságrendek környékén lehetünk.
2: Há, maximum,
0: ugye?
2: Nagyon, ja, nagyon jó indulattal.
3: Még egyébként az is rémisztő egy kicsit.
0: Neked ez egy nagy falat?
3: Nekem igen, mert én...
0: Hogy gondoltál eddig ránk?
3: Hát
0: hanyasra gondoltál?
3: 50-60.
0: Én és a Gyuri együtt?
3: Nem, külön-külön. De csak most gondoltam, igen, erre. De igen, tehát...
0: De nem, mi nem tudunk tehát konkrét számot, a Gyuri se, én se.
3: Jó, legalább nem számoljátok.
0: Legalább nem számoljuk, illetve a kérdés az, hogy az ember mikor kezdi el számolni, ha elkezdi egyáltalán számolni. Mert azért a világ legnagyobb plébolyai szintén nyilatkoztak már ezzel kapcsolatban. Ők már 80 fölött vannak, és azért majd itt össze kell vetnünk, mert ugye mi Joe-nk 50.
3: Igen.
0: És 80 fölött, most itt megkérdezték ugye Mick Jaggert, Julio Iglesias, Gene Simmons. Ők mindez a 4 és 5 ezer közötti számot mondták.
3: De náluk azért nem döbbenek meg, mert egyrészt, hogy 80 évesek, meg az életvitelükben ez ilyen teljesen normális volt, és ők ezt vállalták
2: és
3: is.
2: Van még 30 éve a Joe-nak utolérni őket. Tehát egyébként nem áll rosszul a belegek.
0: Abszolút nem áll rosszul. Én csak itt kérdés az, hogy ez mennyire lehet igaz. Hogy te mondod, Évi, hát Mick Jagger ott állt, nem tudom hány Rolling Stones turnén, hányszor állt a színpadon, hányszor volt a backstage-ben, a szállodában valami nő, egyik napról a másikra ugrált városról városra, tehát hogy ott ez életszerű.
3: Ott életszerű, és szerintem még hihető is. Na de Joe esetében kevésbé. Tudom elhinni, ha a kettőt egymáshoz hasonlítom.
2: Adjuk meg azt, hogy egy honfitársunk valamiben majdnem megszorongatja már Mick Jaggert vagy Julio Iglesiast. Egy bizonyos számversenyben, egy számháborúban. Szerintem adjuk meg neki, hogy ő ott van most a topban, ezekkel a sztárokkal.
0: Jó, de azért vizsgáljuk meg a számokat. Tehát, hogy adjuk meg, de azért vizsgáljuk meg.
2: Szerintem
0: jó.
2: A teljesítmény mögött rejlő munkát mindenképpen meg kell nézni.
0: Igen, na... Eleve nézzük meg azt, hogy mi pasik, miért beszélünk mindig számokról. Szeretünk felfelé kerekíteni amúgy?
3: Abszolút.
0: Mi pasikra szólaltál meg?
3: Igen.
2: Köszönjük a legnagyobb pasi jelentet.
3: Hát de miért? Ti mindig nagyobbat mondtok.
0: Miért tesszük ezt?
3: Hát mert ezzel akartok többnek látszani.
0: De kinek a szemében?
3: Hát akinek éppen erről a számról, vagy bármiről beszélsz.
0: De én Kamarás Norbi szemében nem akarok nagynak látszani.
3: Nem is mész el oda, és nem is beszélsz
0: az világos, így van. Én egy riporter szemében nem akarok nagynak látszani. Kinek a szemében akarok nagynak látszani?
3: Szerintem egy baráti társaságban, mondjuk simán
1: merok a Gyuri előtt, mondjuk.
2: Szerintem akkor maximum, hogyha ha azt érzed, hogy nem élted ki a lehetőséget, meg nem élted ki azt, amit az élet adott volna. Ha te tudod, hogy frankón éltél, akkor nem kell nagyzolni.
0: Meg főleg a barátok tudják, hát ők azért többnyire tisztában vannak azzal, hogy milyen életet éltél, barátnőid voltak, esetleg kalandjaid ott voltak, amikor történt a dolog. Tehát, hogy ez nem is van, hogy barátok előtt akarsz nagyzolni. Nem lehet, hogy a párunk... Nak akarunk egy picit így nagynak tűnni, hogy hát azért te tudod, kit kaptál itt most, kinek fogtad meg a lábát.
2: Ez veszélyes.
1: Pont ezt akartam mondani, ez nagyon veszélyes, mert ez nem biztos, hogy bejön egy nőnek. Tehát nálam biztos, hogy nem lenne nyerő.
0: Tehát hány kalandos férfival vagy hajlandó csak együtt lenni?
1: Mármint, hogy...
0: hogy az a férfi, akivel te együtt vagy, annak maximum hány kalandja lehetett?
1: Nem tudom, tehát ilyen 30-40.
0: 30-40 nem veri még ki a biztosítékot.
1: Már az sem tetszik annyira, de nyilván az egy
2: elfogad. Mit indít el benned az a fölötti szám? Hát a múltja mindenkinek volt, nyilván lehet már más gondolkodása, mint régen, kereste az igazit, téged.
1: Nem biztos, hogy ezt. Én inkább azt, hogy kihasználta a nőket, tehát hogyha csapongott össze-vissza, akkor nem biztos, hogy megbízható volt. Tehát, hogy nekem lehet, hogy ezek jönnének.
0: Nem az jut eszedbe, hogy vonzó? Mert az a férfi vonzó.
1: Az nem jut eszedbe. Az egy pillanatra sem. Most, hogy mondod, majd beégetem így a
0: fejemet. Tehát ez olyan, mint a büdös virág, meg az illatos virág, hogy az egyikre szállnak a méhek, a másikra nem szállnak a méhek.
1: Jó, de hát azért lehet nemet mondani.
0: Lehet nemet mondani?
1: Hát igen, nem kell azért minden éjszaka más lányt be...
0: De hát miért? Hát ez egy öröm. Ez olyan, mint a PlayStation, az is öröm.
2: Ja. Én a Vidán Parkhoz szoktam hasonlítani, de jogos.
0: Mindegy is.
1: Oké, jó, figyelj, nem tudtok meggyőzni, tök máshogy gondolkodom erről.
0: Jó, ti hogy vagytok ezekkel a számokkal? Tehát ti tagadtok, vagy őszinték vagytok? Lányok.
3: Mi őszinték vagyunk, igen. Szerintem. Mi nem akarunk nagyobbat, nem akarunk kevesebbet, szerintem mi sokkal, sokkal őszintébbek vagyunk.
2: A csajok általában mindig kevesebbet mondanak, hogyha azt érzik, hogy ez egy necces téma. Akkor, hogyha felmerül, akkor miért fontos ez a szám, így kezdődik? És akkor már tudod, hogy egy csajnak komoly szám lesz a háta mögött.
0: Tehát mi álságosak vagyunk, férfiak, mi kurafiknak akarunk látszani, a csajok meg szüzeknek.
2: Bizony.
3: Egyébként jó megállapítás, igen.
1: Igen.
0: Aha. Igen. Jó. Oké.
1: Nehéz innen.
0: Évi, ne mondd el a számot, hogy mennyi férfival voltál, csak mondd el azt a számot, amit szoktál mondani, és ami az igazság közötti szám.
2: Most lehet, hogy egy kicsit összezavartad az úszóbajnokot.
3: Várjál! Nem értettem ezt a matematikát.
0: Ez pedig Polgár Judit érteni.
3: Nem véletlenül őt keresik.
0: Nem véletlenül őt keresik, igen.
2: Adok egy tollat, jegyzetelhetsz.
0: Érted-e, amit mondok?
3: Nem.
0: Tehát, ha mondjuk, megkérdezi tőled, hogy hány pasival voltál, és te azt mondod, hogy 7, igen, de valójában 10-zel voltál, igen, akkor az a szám, amit most mondanod kéne, az a 3. Tehát a különbség az általad bevallott, és az valóban megtörtént között. Nekem csak ez a szám kell most.
3: Egyébként nincs távol, tehát ez a 3-4, ez ennyit.
0: Gyuri, szerinted ez 23-24, 13-14, eleve csak 3-4. Szerinted ez mi?
2: Mennyire szerintem rossz? Eleve csak 3-4. Szerintem igazat mond az Évi.
0: Mondd, Évi, drágám.
3: Én a különbözetet mondtam, ezt kérdeztem.
0: Jó, azt a különbözetet kérdeztem, igen.
3: Végre megértettem a feladványt.
0: Na, annyi, szóval 3-4. Oké, nálad a net.
1: Jaj, én még továbbra se értem.
0: Nem baj, ez is egy teszt.
2: Mondj egy számot.
1: Azt gondolom, hogy én is a 3, hát inkább a 3.
2: Te most biztonsági játékot játszol, nem értettem a szabályt.
0: Közben, bebújtál az Évi mögé, mert ő nagyobb.
1: Nem, tedd fel a következő kérdést.
0: Tedd fel a következő kérdést. Nem, megyünk tovább. Szóval, itt a lényeg az, hogy... Ti, lányok, ti konkrétan tudjátok, hogy mennyivel voltatok?
3: Igen.
1: Igen.
0: Igen. Tehát számoltátok.
3: Igen.
0: Mi nem számoltunk.
2: Nem, szerintem nem. Számolni nagyon gáz.
0: Igen. Szerintem is rémisztő számolni, és ti számoltok.
2: Ti számoltok.
1: Igen. Annyira kevés volt, hogy igen. Tehát nem vagy...
0: Plusz 3. Azért azt ne felejtsük el. Jó. Gyuri, te a nagyságrendet honnan tudod?
2: Hát így volt, hogy így gondolkodtam, de már csak jóval utólag, hogy mennyi lehetett, de ez kb. Tényleg csak satszolni.
0: Ez mikor kezd el egy férfi gondolkodni, hogy na most már számoljuk már meg, hát most már azért nem olyan kevés.
2: Talán amikor így szóba kerül egy társaságban, és akkor így valahogy így beszélgetünk róla, vagy mondjuk egy ismerkedéskor egy lányjal ez így felmerül, és akkor ő is megkérdezi, és akkor így az ember így elkezd gondolkodni. Hogy most
0: a nők nem fogadják el ezt a választ, hogy nem tudom?
2: Akkor mindig szoktak mondani, jaj, persze tudod, te csak nem akarod elmondani.
0: Ti elfogadjátok azt a választ, hogy nem tudom?
3: Nem fogadjuk el, kezd el számolni.

0: Pedig egyébként szerintem, ha ilyen 5 évente számolnátok, és egy papírra leírnátok, akkor már onnan csak a következő 5-öt kellene.
1: Olyan komplexusos dolog. Igen. Szerintem ti is hagyjátok abban ennek a számolását, mert neki semmi értelme.
2: Na jó, szóval gyerekek, milyen életet élhetett az az ember, aki most 50 éves, és 2700 nővel volt. Tehát itt hogy volt ennyi ideje? Tegyük fel, ezt a Gyurival már az előbb megbeszéltük, hogy nagyjából egy férfi ilyen 16-17 éves kora körül kezdi el. Mondjuk 16 éves korában kezdett el nemi életet élni, és ugye most 50 éves. Jó. Gyakorlatilag azt kéne tudnunk, hogy hány naponta jöttek új nők. Vagy új nő. Tehát, hogy ez életszerű, ezt lehet-e bírni 16 éves korodtól máig? Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy évente kb. 77 új csaj kellett neki, azaz 4,5 naponta egy vadonatúj nő. 16 éves korától minden áldott 4,5 nap egy új nő.
0: Jézus.
1: Hát de nagyon zsúfoltak voltak a hetek Joe életében.
2: Nagyon zsúfoltak azért, voltak.
0: De ez nem életszerű. 4,5 naponta új embert megismerni.
2: Hát sőt, hogyha 25 évesen kezdte a nem életét, akkor 3 naponta kellett új nő. Az évente 100-110 nő.
0: Jézus.
1: Nem tudom, milyen dominókártyacsomag kellett legyen a Joe-nak, hogy ezt mind lehet tudta SMS-ezni, csetelni, mert ez nagyon kemény.
2: Ez akkor működhetett, ha 16 éves korában kezdte. Akkor 4,5 naponta. Igen. Na jó, Gyuri, nézzük meg, hogy mennyi időt kellett Joe-nak eltöltenie ahhoz, hogy ez a szám ez összejöjjön. Azaz, mennyi az a minimális idő szerinted, amit egy nővel el kell töltened, hogy az ágyba landolj vele? Tehát előismerkedés, előkészület, stb.
1: Így van, tehát hogyha a kalandról is beszélünk, így van, elmegyünk randizni, mit tudom én, iszogatunk, eszünk, elmegyünk bulizni, ezt nem egy 4 órát, azt mindenképpen vehetünk.
2: A 4 óra, ez nem egy minimum, ez egy átlag, tehát valamikor több, van amikor akár sokkal gyorsabb.
1: Persze, de szerintem ez egy reális szám.
2: Én is azt gondolom, a 4 óra reális szám. Neked mi volt, Évi, a legrövidebb, amikor elvittek?
1: Hát 4 év.
0: Tehát, hogy nekem ilyen, hogy 4 óra, hogy bemutatkozok, és 4 óra múlva ágyba vagyok. Hát ilyen nincsen. Hát én nem, ezt el sem tudom képzelni. Hát hetek, hónapok, évek.
3: De minimum néhány nap. Igen, de nem 4 óra. Nem,
1: minimum néhány nap, ez érdekesebb, aha.
3: Hát, de nem 4 óra, tehát most érted, azért találkozzunk, mit tudom én, menjünk el vacsorázni, következő nap menjünk.
0: Igen, akkor azért megpuszilhatsz, másnap megcsókolhatsz, de azért nem ilyen egyből.
2: Folytasd.
1: Elmegyünk vacizni, megpuszilhatsz, jövőre megcsókolhatsz.
2: Na jó, szóval mi azt mondjuk, hogy ez a reális idő, ez 4 óra, de mondom, ez egy átlag, tehát benne van az Anett is, és benne van az, aki egyébként mit tudom én, a Velhaló koncert alatt már, és a végén meg már megvan.
1: Igen, benne igen. Van.
2: Jó, szóval akkor Joe gyakorlatilag 10.800 órát az életéből csak ezzel foglalkozott, ami 450 teljes napot, tehát 24 órás napot jelent.
3: Szegény nem is aludt.
2: Igen, viszont miután ez 24 órás napot jelent, abból 450-et, akkor ezt válasszuk szét, hogy mondjuk 16 órát volt ébren Joe, és 8-at aludt, akkor ez 675 nap. Gyakorlatilag az életéből 2 évet csak nők befűzésével és koitusszal foglalkozott.
0: Azt a mindenét.
1: De 0-24.
2: Joseph, igen.
1: Joseph, 2 év, 0-24, 2 évig.
2: Igen.
1: Ez igen.
2: Igen.
1: Na. Csoda, hogy emellett volt munkája. Odaért a forgatásokra.
2: Igen. Valaki azt jelenti, hogy közben nős is volt.
1: Jó.
0: Képzeld el. Hát remélem, nem most tudja meg.
2: Igen. Jó. Na most várjál, nyilvánvalóan a védekezésre is gondolnunk kell. Ugye? És mi kérdeztünk egy statisztikát arra vonatkozóan, hogy védekezés nélkül, hiszen ugye a nagy sietségben egy éjszakás kalandokról van szó, az ember nem tud mindig felöltözni.
1: Hát bizony, főleg ha 3 naponta kell váltani, mint ahogy Joe-nak kellett tennie, hát ez azért az ott roham.
2: 4,5 naponta.
1: Ja, roham tempó.
2: Az roham tempó. Tehát 2700 védekezés nélküli kapcsolatból hány spontán terhesség alakulhat ki a statisztika szerint? És ez azt jelenti, a statisztika válaszolt nekünk, 135 Josepha, Josephina rohangál most az országban. Little Joe.
1: Little Joe.
0: Jézus.
2: Igen, ez egy statisztika. Na jó.

0: Gyerekek, nyilvánvalóan látjuk, hogy Joe izmos.
1: Igen, hát sok időt tölthet valószínűleg konditeremben.
0: Nem. Nem. Hanem ettől izmos. Mert ez egy nagyon komoly kalória égető tevékenység, a koitusz. És mi megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, helyettünk számoljon, hogy 2700 átlagos időtartalmú koitusz mennyi kalóriát éget? Tehát átlagos időtartalmú koitusz. És ez egészen pontosan 272.700 kalória, amit persze így még nem tudunk értelmezni. De hogyha a kérdést úgy tesszük fel, hogy 1 kg testzsír elégetéséhez, 1 kg zsír, ezt lehet kapni boltban is.
2: Tudom, miről beszélsz.
0: Ahhoz 7700 kalória szüksége, hogy az elégesd, akkor ebben az esetben ennek a 2700 kapcsolatnak köszönhetően Joe elégetett 35,4 kg zsírt.
3: Ez igen.
2: Hát
3: na, ez maga a szánkásító program.
0: Ez maga a szánkásító program. Innentől már látom, Évi is érdekli.
2: Én nekem ezt senki nem mondta a sportolásom alatt, hogy van ez a van része, ez a... része is, hogy így lehet fogyni.
0: Így van. Na, szóval ez azt jelenti, hogy amit Joe elégedett, az megfelel 495 Big Macnek, vagy 1010 csoki torta szeletnek, ahogy szeretnéd.
3: Na most tanett személy is felcsillent csoki torta?
1: Igen, pont elkezdtem számolni, hogy milyen jó.
0: Ha Joe nem koétált volna 2700 nővel, akkor le kellett volna futni a 4100 kilométert ugyanezért az eredményért. 4100 kilométer futásnak felel ez meg. Ez annyit jelent, hogy Budapestől a Kanári-szigetekig elfutott.
3: Hát, ilyen, én megfejtettem. Ez a fickó egy sportember.
0: Ez egy sport, persze, látod? Igen, na, szóval... gyerekek, ti hogy viszonyulnátok egy olyan pasihoz, akinek ennyi kapcsolata volt? Lányok?
1: Hát én megrémülnék, és el is kerülném nagy ívben.
0: De nem arra gondolnátok, hogy ő baromi jó lehet az ágyban?
1: Nem.
3: De minden stimmel, tenyerén hordan, értene hozzád, ennyi dobnád?
1: Igen, szóba se állnék egy ilyen emberrel. Nekem ez rémisztő.
0: Nem volnál kíváncsi arra, hogy valamit, hát nagyon tud, a 2700 nőt boldoggá tett?
1: Nem.
0: Hát valamit nagyon tudhat.
2: Én engem egyáltalán nem érdekelne. 2700 nő, tehát én alapvetően a számtól is
1: megint... Használta a nőket.
2: Igen, tehát hogy én is csak a 2701-edik leszek.
3: De most valakinek a múltjából...
0: Magadat rangsorol.
3: Tényleg most valakinek a múltjából fogtok ítélni a jövőjére. Ez nagyon
2: nem szép. Mindenki ezt csinálja, Gyuri. A hárommal is ezt csináljuk, és a 2700-al is.
0: Én meg azt gondolom, hogy valaki 2700 nővel volt, az baromi jó lett az ágyban.
2: Szerintem meg nem.
0: Miért?
2: Mert attól függetlenül...
0: Azért volt 2700 nője, mert mindig csalódott minden nő, és ott hagyta őt. Így van. És neki újat kellett szerezni.
2: Így van, három és fél napon.
3: Megint szörnyű voltam.
2: Igen. Nél, abban nem gondoltunk bele, hogy senki nem akart megmaradni mellette.
0: Mert nem volt jó az ágyban. Azt gondolom, hogy jó lehetett az ágyban. Biztos híre ment. De? Hát azért ez nem Julio Iglesias, érted? Ez Budapest. Tehát, hogy itt...
3: Bizony, hát azért a főváros nagy részének is tudnia kellett erről a munkáról, amit itt Joe végzett.
0: Gondolj bele, hogyha ezt az egész tevékenységet Balaton Szárszón végzi, akkor mindenki.
2: Mindenki
3: mindenki Joseph a Josephina már.
1: Oké, most azt mondjátok, hogy mi, de hogyha benneteket környékezne meg egy lány, akkor nektek se tetszene, ha ilyen szám volna a tarsójában, hogy ennyi pasival volt.
2: Na tessék.
0: Igen, hát ez egy érdekes és örök kérdés, hogy a férfiakat megválveregetik, a nőket meg levázzák, nem?
3: Igen. De ez egy lenni. Társadalmi megbélyegzések.
0: Igen, én is próbálok ettől megszabadulni.
2: Igen, de hogyha odáll egy nő, és azt mondja, hogy 2700 férfivel volt együtt, akkor te ugyanazt mondod, hogy ez egy biztos olyat tud, amit más nem? Büszkén tudnád viselni?
3: Megfordulna a fejemben.
0: Nekem is egyébként. Nekem is. A Csabi jó az ágyban?
1: Igen.
0: És a jó. Tudása alapján, tehát amilyen jó az ágyban, az alapján mennyi nővel lehetett?
1: Na, azt nem tudom, hát kb.
0: Hány nős a tudása?
1: Szerintem ilyen 30-40-nel biztos, hogy volt.
0: Tehát egy kezdő.
1: Dehogy kezdő, a kezdő, aki 10-del volt.
3: Csabi nevében kéri ki azt a számot, amire az előbb már majdnem megsértődött.
0: Tehát a tudása csak 30-40?
1: Nagyon jó.
3: Tehát akkor inkább 100-120?
1: Dehogy is.
0: A tudása.
1: Nem, hát figyelj, nem tudom.
0: Tehát elképzelhető, hogy 10 nővel akkor elérte a 120-as tudást.
1: Igen, igen, elképzelhető, de most csak arra tudok gondolni, hogy nem. De
0: nyugodtan gondolj rá, nem zavar bennünket.
3: Várjuk.
1: A tudása tökéletes.
0: Akár... De hány nős?
1: Milliós szám is lehet, de ő csak valószínűleg nem volt ennyi.
3: Tehát te leálltál egy ilyen milliós hatású pasival.
1: Látod, ezért nem akartam válaszolni rá, mert kiforgatjátok.
0: Istenem. Kíváncsiak lennétek egy 2700 nős pasira, hogy mit tud? Nem. Egyszer? Csak egyszer?
1: Nem. Biztos, hogy nem.
0: Évi, miért?
2: Mert az ott nem tudnék a tudatommal mit kezdeni, hogy tudom, hogy hány nőben volt.
3: Nem
2: már.
3: Gondoljátok túl egy kicsit ezt?
2: Nem. Ne haragudj, Gyuri, hát nem.
0: Te három pasiból, hogyha mindegyiken végigmész, akkor meg tudnád mondani, melyik a 2700-as?
2: Hát biztos, hogy már. Hát biztos, hogy van valami tapasztalata.
3: Biztos, hogy van valami jár rajta, ahol erre gondolsz.
2: Nem, de hát biztos olyanokat tud, amit a másik kettő nem.
0: Mégiscsak.
2: Van benne valami, amit kell. Hát ha nem tanult ez alatt semmit, akkor meg az a szégyen. Gondolj bele, hát akkor meg mivel töltött az idejét?
0: Azért a kíváncsiság izgat.
2: Hát nem a Joey.
3: Nem olyan, mint Hetti néni a váratlan utazásból egy
2: nem
3: kicsit.
2: Nem vagyok Hetti néni. Nem szeretnék olyan férfival lenni, aki 2700 nővel volt. De
1: és
2: mondjuk egy Mick Jaggerre szívesen lennék.
0: Hát az 4-5000 volt.
2: Azért, jó, de az egy Mick Jagger. Uh-huh. Tehát, hogy azért ott van
3: tehát
2: valami
3: teljesen. Tehát most akkor csak a Joe-val van a bajod?
0: Csak. Ha. Jó, gyerekek, mindenkitől meg szeretném kérdezni. Ki mire vágyik élete párja? Legyen inkább béna, de az övé, vagy legyen tapasztalt, de bejárta a világot.
1: Legyen béna. De az övé.
3: Igen. Ezt a kamut.
0: Nagyon nagy kamus akartunk.
3: Úristen, leszakad a mennyezet.
0: Jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, a nagy számot, és most teljesen ettől a témától független, ahogy azt higgyétek, de most pontosan nem a szexről lesz szó. Mit számoltál meg az életedben, az a nagy szám, amire te büszke vagy, ami a te eredményed? Ami lehet most tényleg bármi, aminek pontosan tudod a számát, vagy az elfogyasztott, nem tudom, Heineken, vagy a levezetett kilométer, vagy a lefutott táv, vagy a megkeresett, vagy az elszórt pénz. Tehát melyik a te számod, amit te hoztál létre, és amire te vagy baromi büszke? Mi ez a szám? 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
6: Kidőlt fák, letépett tető, lecsapott a vihar, nőtt hazánk élőfa készlete, egy-egy zápor ma sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megtépázta a vihar tegnap az ország nyugati felét, kidőlt fákhoz leszakadt ágakhoz riasztották a tűzoltókat. Főként a balatoni déli partjáról kaptak bejelentéseket, ám a vihar az ország középső és északi területein is gondot okozott. Érden egy iskola tetejét is megbontotta az erős szél. A tető darabjai a szomszédos plébánia udvarán értek földet. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét, erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt közösségi oldalán, miután az országos diáktanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, hogy a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése témakörökben tett javaslatokat. Hatékony volt a Magyar Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése, az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az eltulajdonított összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónkban Minder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
7: Létezik az a törvényi előírás, amely szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni a különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaelésű rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
6: Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt hazánk élőfakészletet tavaly. Az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítése szerint az összterület több mint 1 millió 962 ezer hektár. Ezen belül az őshonos fafaj meghaladja az 1 millió 117 ezer hektárt. A legnagyobb terület az akácé, majd a tölgy és a cser a legelterjedtebb hazánkban. Sok napsütéssel indul a hét, elvétve lehetnek futószáporok, zivatarok is, délután 28 fok is lehet. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják majd felhők, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is a hét második felében is marad a kifejezetten kellemes nyári idő. Az UV-sugárzás viszont országszerte nagyon erős lesz, de legalább frontok nem gyötörnek majd bennünket.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az útinformtól tudjuk, hogy baleset történt az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál, a 23-as kilométernél sávzárásra és több kilométeres torlódásra kell készülni. Közben két autó ütközött össze az 57-es főúton, a 48-as kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Herceghalomtól az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:48 lesz 3 perc múlva, és itt vannak ezek a csodálatos számok a hallgatóinktól, annyira különbözőek, nagyon helyesek egyébként. Gyuri, te még beszélgetsz vele? Ja, akkor én mondom, 50 évesen 127-szeres véradó vagyok, ez az én személyes rekordom, üzeni Tamás.
2: De szép szám.
1: 127-szeres. Jó, Norbi van velünk a vonalban. Szia Norbi, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt. Na, mi a te személyes számod?
3: 486.
1: 486. Miből?
3: Ez egy járólap száma. Egy rendőrkapitányság folyosójáról.
1: Mesélj, mit töltöttél, vagy mit kerestél ott?
3: Hát fiatalon az ember tesz-vesz olyan dolgokat, amire ilyenkor már nem annyira büszke. Csináltunk egy kis marhaságot, teljesen lényegtelen, bevittek bennünket, volt egy kis elbeszélgetés, kis fejmosás, és lényeg az egész, hogy rettentő sokat várattak bennünket.
1: Ez egyszer volt?
3: Ez egyetlen egyszer.
1: És a rengeteg sokat az mit jelent, hogy órákat vagy napokat?
3: Hát egy fél napot.
1: Egy fél napot, és akkor ott számoltál járólapot?
3: Hát unalmamban már igazából, meg hát a kétségbeesésében az ember, mert nem nagyon hagytak választást, nem szóltak az ember, ez nem volt mi, de egymással nem is beszélhettünk.
1: Aha.
3: A barátommal, úgyhogy...
1: Ott ültetek egymás mellett, de nem szólhattál hozzá?
3: Hát igazából ő a folyosó egyik végén, én a másikon, és akkor mindegyikünk mellett ült valaki még. Másik, egy járőr ült az egyik oldalon, a másikon pedig az ügyeletes.
1: Fú, nem most csak belegondolok, akit itt ilyen suhancok voltatok, nem tudom, mit csináltatok ugyan, de az rendőrnek milyen lehetett veletek ott ülni? Hát neki ugyanúgy egy fél napot ott kellett ülni.
3: Hát eléggé unták ők is a dolgot, viszont nem voltak hajlandóak ők sem beszélgetni, nem? Ilyen, még ez a régi vágású rendőr volt mindegyik, ez a kicsit köpcös, 50 feletti, és nem szóltak, nem bántottak bennünket tényleg, csak
1: aha.
3: Hát hogy érezzük a törődést.
1: És ez melyik városban volt?
3: Ez Csurgón volt annak idején.
1: Aha. Csurgói rendőrkapitányság 400, mennyi?
3: 86 volt akkor.
1: Sose felejted.
3: Ilyen jó apró járólap volt.
1: Na jó van. Norbi, köszönjük szépen!
3: Szép napot nektek, sziasztok!
1: Neked is, szia-szia! Na, megyek tovább. Sziasztok, büszke vagyok rá, hogy 14 országban dolgoztam, mint mérnök.
2: Ez
1: abszolút szép. Igen, első kislányomnak 11 hónapon keresztül fejtem az anyatejet. Végig vezettem és írtam, hogy mikor mennyit sikerült. 210 liter volt a végösszeg. Mikor meséltem a nőgyógyásznak, ő is meglepődött rajta. Tehát 11 hónapos...
2: Koráig
1: fejtél 210 litert?
2: Igen.
1: Hát az, várjál, 80 literes az atomtankja.
4: Ez elgurulna egy darabig.
1: 3x8 az 240, tehát gyakorlatilag majdnem 3 teri tankot a GT-be fejtél.
2: Igen.
5: 3 hónap.
1: Mi?
5: Hogy megy a kocsi? Nekem...
1: Neked 3 hónap a 3 teri tank az én autommal?
5: Igen.
1: Honnan veszed?
5: Nem, hát én a sajátomra gondoltam most, hogy én...
1: Akkor... Tehát te 3 hónapot mész 210 literrel?
5: Szerintem igen.
1: Oké. Okay. Köszönjük. A büszke szám 2372 sarokcsiszoló és fúrógép megjavítva.
4: Nagyon pontos szám.
1: Tehát ő abszolút írta, abszolút írta. Hali, megszámoltam a felező vonalakat Budapesttől Győrig, 5700, üzeni Sasa. Te felhívtad Sasát, ezt hogy számolta?
4: Mi olyasmit mondott, ez Budapest-Győr között volt, hogy ahányszor kidobta neki a váltót, annyiból satszolt valamilyen számot.
1: Mi dobta ki a váltó?
4: Hát, hogy kidobta sebességből neki a váltót, az autó.
1: Akkor mit csinálta? Azt mondta, hogy...
2: Egy.
4: Ne, ezzel arányított valahogy. Ennyi nagyjából.
2: Miért nem számolta meg?
1: Igen, olyat, hogy a váltó az volt.
4: Nézni is kellett az utat neki. Nem tudom,
1: na jó, gyerekek, akkor ez nem. Akkor hány, megnéztem a Birodalom Visszavág című filmet 46-szor a moziban. Kemény, mi? 502 kilométer gyalogoltam a kutyámmal február 7 óta. Napi 4 kilométer. Ez az ő száma. Arra vagyok büszke, hogy nőként közel 600 000 kilométert vezettem le 19 év alatt. Ennek felét az Egyesült Királyságban, és soha egyetlen balesetem nem volt. Remélem, így is marad. Van milliós is egyébként, de hogy ő nőként mondja ezt. Aztán lassan 20 éve vagyok kajafutár, eddig 50 000 kilométert gyalogoltam. Van, aki egész életében nem sétál. Ennyit, Laci.
2: Hát az biztos, hogy nem van.
4: Egy jó komoly.
1: 50 ezer kilométer az hát a föld körbe, az 40 ezer?
2: 40 ezer.
1: És akkor még 10 ezeret rátettél.
2: Igen.
4: Na, kalappal, tényleg.
1: Sziasztok, közel 5 év alatt munka mellett tortát sütöttem. 991 képen van az albumomban. Ez kb. 700 tortát jelent, van olyan, amelyikről két kép készült. 3 hete hagytam abba végleg, büszke vagyok rá, Bogi.
2: De szép.
1: Munka mellett. Miért sütöttél ennyi tortát?
4: Hát gondolom, hogy megrendelésre munka mellett.
2: Igen.
1: Ja, hogy,
4: miért hagyta abba, én arra lennék kíváncsi, mert egyébként ez nagyon jól hangzik.
1: Oké, okay. Na jó van, ennyi van, köszönjük szépen mindenkinek. Játszunk egy jó kis Hungary Machine-t. Azaz a dalszöveges játék, lehet, hogy ezt ki lehet találni. Hívjatok most 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: Igen, 8 óra lesz, pontosan 8 perc múlva, és most nézem, hogy még milyen számok vannak. Igen, sokan ez picit megcsorbítja a képet, a Joe-féle képet, hogy ő börtönben is ült, én ezt nem tudtam. Ezt nagyon sokan írják, hogy akkor ezt hogy tudta abszolválni ezt a számot, vagy lehet, hogy pont ott.
2: Csak nem.
3: Remélem.
1: Igen. Valaki azt mondja, én ültem együtt Joe-val 2006-ban. Beteges hazudozó már akkor is. Akkorákat tudott kormolni, kiköpted a kaját a röhögéstől. Hát mindenféle... Ezt valaki írja, nem tudjuk ellenőrizni, hogy igaz-e vagy sem.
2: Mindenféle info befut tőlünk hozzánk.
1: Igen. Na jó, ki van a vonalban? Edina. Szia Edina, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Honnan hívsz, drága Edina?
4: Én Budapestről, Rákospalotáról, és munka előtt szendvics csinálás közben.
1: Édesem! De kinek csinálod, magadnak?
4: Magamnak, persze.
1: Istenem! Okay. A jó, és akkor viszed be, na mondjad a számaidat, igen.
4: Számokat mondom, 25 éve dolgozom egy helyen, és erre nagyon büszke vagyok.
1: És az milyen hely?
4: Hát ez egy könyvesbolt hálózat, de nem egy könyvesboltba dolgozom 25 éve, hanem magánál ennél a
1: hálózatnál, aha, tök jó. Na gratulálunk, és mit tettél a szendvicsbe?
4: Hát ilyen paprikás szalámit, meg sajtot.
1: Cuki! Ez olyan de régi ízek.
2: De az igen. Jó szendvics, igen.
1: Igen. Na jó, kezdjük el, Edina, mutatom neked a dalszöveget, és hát, ha felismered, ha nem, akkor próbáljunk valahogy együtt dolgozni ezen a megfejtésen. Jó, figyelj!
5: Járom az utad, csak követlek szabadon, adj égesőt, mennydörgést, de kifulladok, ha elveszed a dalomat.
4: Hát...
1: Jégeső, igen, az nagyon ismerős ebben a refrénben. Jó.
4: Igen.
1: Na?
4: Talán, nem a most az X-faktorba.
1: Igen, nagyon jó.
4: Mentor. Uh-huh. Hú, milyen Laci?
2: Alakul.
1: A Laci.
4: Igen, a Laci.
1: Melyik Laci?
4: Jaj, de nem vagyok.
1: Hát ugyanaz a vezeték neve, mint a Győzinek.
4: Uha, na most ezzel összezavarodtam.
1: Nem zavarodtál össze. Csak maximum nem tudod.
4: Igen.
1: Na milyen Laci, de már Lacit is el kell, hogy fogadjam.
2: X-faktor Laci.
1: X-faktor Laci, az megvan.
4: Laci,
1: igen, jó. Megvagyunk.
4: Ó, köszönöm.

0: Na!
1: Gratulálunk!
2: Igen, ha van, szépen, van IMB Joe, akkor lehet X-Faktor Laci is, igen. Tehát ez semmi gond.
3: Igen, persze. Igen, na hát ennyi. Köszönöm, hú, nagyon jól indul a napom, mert 10 órát fog dolgozni, de...
0: Na, édesem, figyú, lesz egy bocsizacsit, benne egy bögre, egy baseball sapka, és Anett hív majd, jó?
3: Ó, szuper, köszönöm szépen.
0: Mi is neked, köszönöm. Szia, Edina.
3: További szép napot, sziasztok.
0: Szia, szia. Gáspár Laci mondtuk?
1: Nem, X-Faktor Laci.
0: Minden X-Faktor Laci, Gáspár Laci.
1: Még egy számot mondhatok? Képzeljétek, persze. Én egyszer összeszámoltam, hogy hány darab csempe van így a medence alján egy sorba, egy másik. De, és 198.
0: És ez melyik uszodában?
1: Mindegyik uszodában egyébként. Tehát
0: ilyen, egyen csempe van?
1: Hát ilyen egyforma csempe van, és, de egyébként ezt Debrecenbe számoltam annó ki. És képzeljétek, most utána néztem, és kettővel elszámoltam, mert 200-at írnak. De nekem mindig 198 jött ki.
2: Akkor lehet, hogy ez a kamu, és a tiéd az igaz.
1: Nem, én ennyi biztos, hogy igaz. 198 csempe, úgyhogy...
2: Csak nagyon sajnálom, mondom, hogy ezzel telt a fiatalkorod.
1: Tudtam, hogyha ezt
0: mit
1: a számot mondom.
0: Mit tudsz csinálni? Tehát tényleg úszás közben mit tudsz csinálni?
2: Nagyon durva.
0: Annál unalmasabb a világon nincs.
2: Hát,
0: tényleg, mint egy tiszteletem az úszóké, hogy ezt csináltátok, tehát...
2: Mint egy magánzárka, ezt így tudom elképzelni. Ott vagy
1: ez
2: egyedül.
1: Ez egy spirituális közösség.
2: Magaddal?
1: Hát próbáljuk már meg pozitívan beállítani ezt a nyomot sportot.
2: Igazad van.
0: Na jól van, gyerekek, jövünk vissza, és miután azt a sztorit olvastuk, hogy újabb bankkártyás csalásfajták látnak napvilágot, gyakorlatilag még nincs is fogalma sem a károsultnak, hogy valahogy lelopták a kártyájának az adatait, és aztán gyakorlatilag digitalizálják a kártyáját, és úgy használják tovább. Ez a digitalizálás, ez ma nagyon egyszerű, ugye, amit mi használunk, hogy telefonnal fizetünk, ez az.
1: Igen, hát gyakorlatilag felokosítjuk a kártyánkat a telefonra, és az ott van benne, és onnantól kezdve nem kell hozzá ez a plastikkártya.
2: Igen, és ez megint egy ilyen bankkártyás csalás egyébként, amire nem nagyon vagyunk felkészülve, és most a vakáció szezonban valószínűleg külföldön is nagyon sokat fogják az emberek többek között a bankkártyájukat vagy a telefonjukat használni fizetésre.
0: Pontosan, és hogy mik a veszélyek ezzel kapcsolatban, ezt akarjuk megbeszélni kiberbiztonsági szakértő barátunkkal, mert hogy hogyan lehet, és mennyi adat kell ahhoz, hogy valaki egyébként fölvigye a saját telefonjára a mi kártyánkat? Nem olyan sok. Ez az egyik. A másik, amit a Gyuri is mond, telefonnal vagy kártyával hogyan biztonságosabb fizetni külföldön? Mi a helyzet a nyilvános wifi-kkel? Reptér, szálloda, motel, bolt?
2: Bizony, felcsatlakozol rá, úgyhogy egyébként a digitalizált kártyád ott van a mobiltelefonodon.
0: Egy csomó ilyet kérdezünk most meg Bor Olivértől, mert ugye tényleg, ahogy a Gyuri mondja, rengetegen mennek külföldre, és ott teljesen más módon csalnak, mint amit mi már megszoktuk itthonról, vagy azt hiszük, hogy biztonságban vagyunk, de nem. Tehát Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő elmondja, hogy mik a veszélyek.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
11: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
12: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Szél koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
13: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
14: Én a műzlibe kérem, anya.
15: Itt a narancslevem, drágám.
16: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
14: Igen.
16: Akkor a tejemmel iszom meg.
15: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
13: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
18: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
19: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: A házelnök veszi át ideiglenesen az államfői jogköröket, a bőrvédelemre is felhívják a figyelmet a fesztiválokon. 30 fok alatt marad ma a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Polgári Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ma egyeztet a sok nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás volt államfő hétvégén aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így mától megszűnt a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek már elérhetők a kormány.hu oldalon. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta el rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
24: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
23: Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Szerinte bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Sok napsütéssel indul a hét, elvétve lehetnek futószáporok, zivatarok is, délután 28 fok is lehet. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják majd felhők, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is a hét második felében is marad a kifejezetten kellemes nyári idő. Az UV-sugárzás viszont országszerte nagyon erős lesz, de legalább frontok nem gyötörnek majd bennünket.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Több jármű ütközött az M0-ás autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már meghaladta a 7 kilométert, tudtuk meg az úti informtól. Közben baleset történt a 44-es főúton, Lakitelek és Nyárlőrinc között, a 20-as kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti Szent Király felé tud kerülni. Az 57-es főúton is két autó ütközött a 48-as kilométernél, félpályán engedik a forgalmat. Vezessenek körültekintően.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra, 9 perc van most pontosan, megint jó reggelt. Kedves hallgatók, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Évi és Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Itt van Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, gyerekek, bankkártyás csalás, erről van szó, itt a nyaralás is, ugye megyünk szana szét. Gyuri kérdezte, hogy hogy lehet az, hogy tök üres a Balaton, de az M7-es tele van. Hát mondom, mennek Horvátországba.
2: Nagyjából ez az vagy egy magyarázat. Vagy a nyaralókban, igen, amit még mondtál. Kb. Ez lehet, mert a strandokon azért elég kevesen vannak, hétvégén is, ahogy láttam.
0: Igen. De most arról akarunk beszélni, hogy főleg, hogyha külföldön vagyunk, akkor milyen veszélyek leselkednek ránk, mert ugye ma már, hát régen mi volt, kiváltottuk a holland guldent, kiváltottuk a cseh, szlovák koronát, kiváltottuk a német márkát, vagy az osztrák shillinget, és akkor mentünk így a zsebünket tele tömbbe, elindultunk és fizettünk ezzel azzal. De ma ott van a bankkártya. Nem? Te hát is. Ez, Genova, kutyakaja bolt, megállsz, izé.
1: Igen, de azért én még azért mindig viszek pénzt. Tehát, hogy még én...
0: Nem mondod.
1: Én még az az ember vagyok, aki ugyanebben márkát és shillinget, csak akkor nem nagyon éltem még, de így most euróban utazunk.
0: De nem viszel pénzt. Nekem is van olyan barátom, tehát te is ismered. Együtt vagyunk Spanyolországban, és ha mondjuk ő fizet, akkor így elővesz egy tényleg, mint hogyha ő lett volna a fizetőpincér Balaton Szepezden, vagy minden 1982-ben. És tele van euróval.
1: Ilyen a Csabi is.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: De miért? Ez egy ilyen vidéki szokás? Már bocs, elárultam a barátom, hogy vidéki.
1: Nem tudom, de én kártyával vagyok mindenhova, vagy megyek, ő pedig mindig készpénzzel, és mondtam, hogy annyira zavaró, hogy kiveszed a zsebedből.
0: Hát, mert proli.
1: Én nem mondanám, hogy az, csak engem zavar. Meg látják kiveszi. A többiek is.
0: Igen, értem, jó. Ez, figyelj, ez vagy az van, általában azok fizetnek vidék, mármint külföldön, akik, igen, ez még bennük van, ez a régi vidéki, vagy adócsalók. És
2: Laci, tovább mártogatod a barátodat.
0: Akik cashben szeretik a bevételt, hogy ne legyen nyoma, és azt cashben is kell kiadni. És akkor egy ilyen, hogy hívják ezt, ilyen csencselőnél vesznek eurót. Igen, hát ez a szokásos menet.
1: Igen, de ez lehet, vannak tisztességes emberek.
2: Most ments meg a Csabit, mert Anett nem próbálta.
1: Nagyon bánom, hogy betoltam. De ez lehet tisztességesen is. Tehát például én nem csalok adót, én mindig mindent befizettem, mindenki lát mindenemet, és attól, hogy váltok a bankba.
0: A bankba váltam? Miért nem a Western Unionnál?
1: Drága.
0: Nem, ott olcsóbb.
1: Olcsóbb?
0: Aha. Nehogy a bankba menjél váltani.
1: Jó. A bank tényleg jobb, amit... Na mindegy, de nem is a bank, most ne a bankból segítsetek, hanem hogy nálam van
0: kész. Miben segítsünk én?
1: Semmi, hogy fogadjuk el, hogy van készpénz, és egyébként nagyon sokszor kell.
2: Szerintem teljesen oké, én is így vágok neki, hogy átváltok eurót, és akkor az az elsődleges, és ha az elfogy, vagy bármi van, akkor még mindig ott van a bankkártya, de csomószor
0: lehet olyan... De mindennek költsége van.
2: Igen, de csomószor lehet olyan, hogy valamilyen nem tudsz fizetni bankkártya, vagy valami gáz van, akkor mégiscsak a papírpénz a legbiztonságos.
0: Biztonsági pénz nálam is van. Tehát az szó se róla. Biztonsági pénz nálam is van, de gyakorlatilag én úgy utazok körbe a világban, mint egy szál kártya, már elég mindenhez.
1: Javaslom, azért vigyél pénzt is. Mert nem mindig, lehet, hogy...
0: Mennyi ajró van most?
1: Nálam? Ne haragudj, én pénzrezám sincs itt.
2: Ja, nincs nálam sem, de elfogadunk, ha úgy van.
0: Nálam van, hogy 200 euró.
1: Na, nálam 35. Azt tudom.
0: Na, de akkor mégiscsak van.
1: Jó, hát ügyes vagy.
0: Cserélhetünk, persze, de most mindig a pénzemre akarsz. De hogy amúgy... De hogy nézte, tényleg csurgott? A nyárad is csurgott.
1: Hát,
0: hogy elővetem a pénztárcámat.
1: Hát euróra,
2: más a csörgése is az euróra.
0: És akkor te nálad van a pénz, és akkor először az eurót elköltöd, és ha már mindent elköltöttél, akkor fizetsz kártyával?
2: Igen, vagy hogyha olyan helyen vagyunk, igen, hogy tudok biztonságosan kártyával fizetni, mondjuk, mert olyan a hely, hogy ismerős valami nemzetközi lánc, vagy bármi, akkor szívesen, de amúgy meg inkább papírpénzzel.
1: Én is ilyen vagyok, mint a Gyuri.
0: Annyi sok külföldi apró, meg minden. Nagyon furcsák vagytok. Én egyébként rá is csesztem már egyszer. Ez még nagyon régen volt. Hallgatók már ismerik. Ez a dél-afrikai kovogával a reptéren, Johannesburgban. Rendeltünk, de ennek már jó pár éve, és akkor elvitték a kártyát. És akkor volt az az örömteli pillanat, amikor vélhetően leszették az adatokat, és mire a bő tizenvalahány napos afrikai utunk után hazaértünk, akkor pittyegett az SMS-em, hogy költöttek, mintha nem lenne holnap a kártyámra, kb. 500 ezer forintnyi pénzt elköltöttek a kártya adataimmal.
2: Valahol volt egy vásárlásod, ahol
0: megszereztem.
2: És ott, ahol nem is gondolnád.
0: Vagy ott nem is gondolnád, így van. Igen. És most... szeretnénk megvédeni azokat, akik indulnak nyaralni, ugyanis azt lehetett olvasni, hogy valamilyen trükkel, nem tudjuk milyen trükkel, valahogy egyeseknek digitalizálják a kártyájukat. Ez azt jelenti, hogy ahogy te telefonnal fizetsz a kártyád, de ugye a kártyádat rá tudod másolni a telefonodra.
1: Így van.
0: Úgy a te kártyádat más-másolja a saját telefonjára.
1: Hát ezt azért nem jó ötlet.
0: Nem jó ötlet, igen. És az még PIN kódot se kér. Tehát én a kártyával fizetek, akkor még mindig ez a 15 000 forint feletti költés esetén kéri a PIN kódot.
1: Igen.
0: Majdnem elmondtam a PIN kódom.
1: El nem mond.
0: És ha a telefonos verziójával fizetek ugyanannak a kártyának, nem kéri a PIN kódot.
1: Ez így van.
2: És megint egy kényelmi szolgáltatás, aminél feláldozzuk a biztonságot tulajdonképpen a kényelemért cserébe. Ez egy olyan dolog. És ha belegondolsz, nem is kell hozzá sok adat, hogy te digitalizálni tudd azt a kártyát.
0: Nem. Szerintem is. Ezért beszéljünk ezekről a veszélyekről, mert tényleg nagyon-nagyon sok minden lehet. Egyébként ezek a wifi-s dolgok is. Tehát, hogyha mit tudom, Gyuri, te megérkezel a barcelonai két filléres hostelbe, ahol 80 fekszettek egy szobában, és elkéred a hostel wifi-t, a mit tudom én, Gaudi Sunshine hostel.
2: De melós lesz beírni ezt a felhasználó nevet.
0: Gaudi Sunshine 2025. Csak mondjuk lehet, hogy a szomszéd szobában pont egy szenegáli alakulat van, amely neked ott a routert azt ő kínálja neked onnan a szomszéd szobából.
2: Ott hekkelnek 4-5 géppel.
0: Ott hekkelnek 4-5 géppel, akkor lesz meglepetés.
2: Hát az biztos, és én rámegyek a Gaudi Sunshine-ra.
0: Mert te ugye akarsz rögtön a csajodnak üzenni, hogy megérkeztem, meg minden, és nem vagy hajlandó felhasználni roaming díjat, és ezért te rámész a Gaudi Sunshine 2025-re.
2: Ez így van, és szerintem nagyjából mindenki, sőt már a reptéren ezt csinálják az emberek, ahol leszállnak, nem?
0: Így van. Így van. Szóval beszéljünk ezekről a veszélyekről, hogy milyenek vannak, amik ránk turistákra leselkednek külföldön, és ezért itt van velünk Bor Olivér, kiberbiztonsági szakértő. Szia, Olivér! Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Na, lehet egyébként országok között különbséget tenni, tehát egy ilyen online csalási vagy pénzlehúzási trendek, azok specializálódnak-e, vagy specifikusak-e egyes országokra?
3: Azt gondolom, hogy a trendek nagyjából, meg a módszerek mindenhol ugyan azok a típusú csalások mennek végbe, de nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy lehet különbséget tenni ennek ellenére az országok között. És itt nem feltétlenül arról van szó, hogy egy ország például veszélyesebb lenne, mint a másik, hanem arról tényleg, hogy másfajta csalások jellemzőek rájuk. Például egy népszerű turista célpontban a csalók is tudják, hogy ott többen vannak, tehát nagyobb valószínűséggel fognak megjelenni az online térben, és a fizikai térben is például, de mondjuk egy konkrét példát, Dél-Európában még mindig gyakrabban találkozunk olyan turistákra specializálódott zsebtolvajokkal és ATM csalásokkal, amik mondjuk Magyarországon már nem nagyon jellemzőek, vagy például, ami központilag érvényes lehet gyakorlatilag mindenkire, vagy minden országra, amit ti is mondtatok már, ez a wifi hálózatokhoz elkövetett csalások. Az a lényeg, hogy az alapelv mindenhol ugyanaz, nem az ország veszélyes, hanem inkább az a helyzet, amiben bele fogunk töppenni, nyár van, szabadság van, nyaralni megyünk, fellélegzünk egy kicsikét, végre megszabadultunk a főnökünktől, a kollégáinktól, jobb esetben szeretünk együtt lenni a feleségemmel és a férjemmel, ott vagyunk, nyaralunk, a gyerek nem idegesít, felelőtlenebbek tudunk lenni talán ebben a pillanatban egy ilyen élethelyzetben, sokkal jobban elengedjük magunkat, nem csak a két sör fog beleférni a medence partján, hanem adott esetben felelőtlenből fogunk kattintani egy linkre is, vagy akár egy wifi hálózatra is.
0: Na, ez a wifi hálózat, Olivér, itt álljunk meg, és menjünk végig, ahogy egy turista végigmenne ezeken a helyzeteken. Itt a Gyurinak említettem az olcsó hostelét, ahol a szenegáliak a szomszéd szobában hálózatot bocsátanak rendelkezésére. De most komolyan, hogy tudunk... hogy is olyan biztonságos oldalon lenni, mint turista. Mondjuk repülővel megyek, megérkezem mondjuk Marrakesbe. Ott van a reptér. Reptéren rácsatlakozhatok-e a reptéri wifi-re? Ugye minden reptér kínál már ingyen wifi-t, és mégis az embernek olyan fura érzése van.
3: Igen, én azt gondolom, hogy önmagában már nagyon sokat fejlődött a biztonság az elmúlt 5 évben is. Tehát 5 évvel ezelőtt már nem feltétlenül mondtam volna még azt, hogy persze nyugodtan menjetek fel a wifi-re, de most már a nagy nemzetközi repülőtereknek, hát nagyon remélem, hogy a marrakesi repülőtér is ilyen, ezek a wifi hálózatok már jól védettek. És alapvetően nem is a szolgáltatótól meg a reptértől kell félni, hanem valódi veszély inkább az, hogy a csalók gyakran létrehoznak egy megtévesztően hasonló nevű hálózatot, mint például a marrakesi reptéré.
0: Na, én is ilyenre céloztam a szenegáli szomszédokkal a Gyuri hostelében, hogy ők létrehoznak egy hálózatot, igen.
3: Igen, igen, igen. És mondjuk az lesz a neve, hogy Szenegáli Airport Free Wi-Fi, akkor könnyen megjelenhet mellette egy nagyon-nagyon hasonló, de nem valid Wi-Fi név, ami mondjuk nem tudom én, ha így írom, hogy Airport Free Wi-Fi Szenegál, egymás után nincsen semmi, de mondjuk a kamuban van egy alsóvonás, vagy a Wi-Fi-t kicserélik egy egyesre, tehát nagyon hasonlítani fog a neve az eredetire, és hogyha én rámegyek, és egy picit nem figyelek arra, hogy mire is kattintok rá a nyílt Wi-Fi hálózaton, akkor mindig érdemes előtte tájékozódni tényleg, hogy mi a Wi-Fi-nek a hivatalos neve, és jól megnézni, hogy az apró kis eltérések ne legyenek meg. Én amúgy mindig azt szoktam javasolni, hogy amúgy kapcsoljuk ki ezt az automatikus Wi-Fi csatlakozást, meg a mindenfajta hotspotot is, tehát senki ne tudjon ránk se csatlakozni, hogyha erről van szó. A telefonszolgáltatók, telefontársaságok már azért így pár ezer forintért kínálnak nagyon jó roaming szolgáltatásokat, illetve hogyha az EU-n belül vagyunk, ez nagyon fontos tudni, pár Szenegál nem az EU-n belül van, hogy nagyon kedvezményes díjak mellett tudunk már internetezni külföldön is. Tehát a saját internetünk az mindig megbízhatóbb, mint egy védettebbnek hitt hálózat, ez a lényege.
0: Tegyük fel, mégiscsak elkövettük ezt a hibát, és rácsatlakoztunk egy olyan wifi, egy olyan routerre, ami ilyen, hát kétséges. Mit tudnak akkor tenni? Tehát, hogyha most akkor maradjunk ennél a szenegáli példán, mit tudnak tenni? Tehát én wifiként, ugye az én wifimmel bejelentkeztem a te csaló hálózatodra, ő mit tud tenni az én telefonommal?
3: De ez attól is függ, hogy mennyire volt egyrészt biztonságos a hálózat, illetve milyen hálózatra csatlakoztunk fel a csalók vonatkozásában. A legtöbb weboldal, amit felkeresünk mi, hogyha megnyitunk bármilyen böngészőt, az már valamilyen úgynevezett titkosított kapcsolatot használ, de ez azt jelenti, hogy ilyen kapcsolatot használ egy weboldal is, meg egy szolgáltató, akkor biztonságosabb az egész böngészés, és nehezebb kvázi idézőjelben mondom lehallgatni, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, tehát megismerni azt, hogy te mit csinálsz ott, és milyen adatokat adsz meg. Viszont, hogyha tényleg egy rossz indulatú hálózatra tévedünk, akkor ott akár az is előfordulhat, hogyha nekem valahova be kell jelentkeznem, például ezen a böngésző felületen keresztül elkezdek netbankolni, vagy használni akarom a Facebookomat, és nincs letelepítve applikációban, akkor ugye meg kell adni a bejelentkezési adataimat. És hogyha már a kamu hálózatra mentem rá, és ad abszurdum, lehet, hogy már a maga a weboldal is kamu, ahova tovább irányítanak, de ez egy

0: nyílt wifi, de akár belföldön is, nyílt wifi hálózatot használunk, mégis rácsatlakozunk a szenegáli hostelnek a hálózatára, akkor igyekezzünk olyan weboldalakat felkeresni, ahova nem kell bejelentkeznünk. Tehát például mondjuk egy online újságnak az olvasására, már meg akarom tudni, mi volt egy tegnapi VB döntőnek az eredménye, akkor mondjuk nem tudom én a sportújságokat nyugodtan keressük fel, olvasgassunk híreket, de mondjuk nem feltétlenül kell abban a időintervallumban, amikor nyílt wifin vagyok, netbankolnom és a netbankba belépni ezen a nyílt wifin keresztül. Ez a legfontosabb dolog, hogy ilyen szenzitív dolgokat nyílt wifi hálózaton, se külföldön, se itthon Magyarországon ne csináljunk.
1: Mert hogy akkor ezek szerint ilyen esetenként tudják azokat az adatokat ellopni, ami ugye a felkonfunkban is volt, ami odáig vezethet, hogy digitalizálják a kártyánkat. Tehát, hogy mi belépünk egy netbank felületre, vagy valamilyen online vásárlást teszünk egy ilyen rossz indulatú wifi hálózaton keresztül, akkor azokkal az adatokkal ők már digitalizálhatják a kártyánkat?
0: Adott esetben ez is előfordulhat, hogyha hozzáférés szereznek tényleg teljes egészében a netbankunkhoz, ott ugye mindent is látnak már rajtunk keresztül, a számlaszámunktól elkezdve a bankkártya számunkon át a CVC kódunkon keresztül. Magyarországon pont speciál a bankbiztonsági rendszer az erős ügyfélhitelesítésnek köszönhetően, ez egy Európai Uniós irányelv, amit elvár az EU, és Magyarország rettentően gyorsan tudta ezt bevezetni, és az erős ügyfélhitelesítés azt jelenti, hogyha én belépek a netbankomba, vagy vásárolok valamit online, akkor még valamilyen azonosítóval be kell bizonyítanom, hogy az én vagyok. Tehát valamilyen más push üzenet, egy SMS üzenet, valami fog jönni, amiben van egy kód, vagy rá kell kattintanom, vagy arcfelismerővel be kell bizonyítanom, hogy a jelszava mellett én vagyok. Tehát Magyarországon erre relatív kevesebb az esély, mert a bankbiztonsági rendszer az egészen jól működik. De ettől függetlenül a csalóknak az eszköz az borzasztóan kifinomult, és nagyon jól alkalmazkodnak minden helyzethez, tehát könnyen előfordulhat az, hogy pikpak digitalizálni tudják az én bankkártyámat, de minden esetben itt ez a lényeg, most nem leszek népszerű, hogy valamilyen emberi mulasztás kell az esetek 99%-ában ahhoz, hogy ilyen kártya adatokhoz, vagy mondjuk egy digitális pénztárcához ezek az online zsebtől vagyok hozzáférjenek.
1: Beszéljünk a kártyás fizetésről külföldön. Van-e különbség a között, hogy fizikai kártyával fizetek, tehát előveszem a pénztárcámból azt a plasztik kártyát, vagy telefonnal fizetek? Biztonság szempontjából.
0: Én azt gondolom, hogy én a telefonnal fizetést választanám amúgy, hogyha biztonságosan csináljuk. Ez szimpla oka azért van, mert a plasztik kártyát azt nagyon könnyen el tudják lopni még mindig a zsebemből a zsebtolvajok. Tehát ilyen maradi módszerekre is nagyon érdemes még gondolni. Nagyon sokszor hallunk még a mai napig szállodai betörésekről is. Kevésbé van köze az online térhez, de hogyha mondjuk nem tesszük be a szállodába, a páncélszekrénybe ezeket a dolgokat, akkor nagyon könnyen lába kérhet. És a digitális pénztárcák, amilyen például az almás készüléknek a pénztárcája, vagy a legnagyobb böngészőnek a pénztárcája, ezek alapvetően borzasztóan megbízható dolgok, és ezek a valódi bankkártya adatok, amelyeknek én a birtokában vagyok, ezek nem kerülnek át a tranzakció során a kereskedőnek, mert minden fizetéshez egy úgynevezett egyszer használatos digitális azonosítót használnak ezek a fizetési szolgáltatók, meg közvetítők, meg ezek a pénztárca szolgáltatók, ezért biztonsági szempontból általában ezek kedvezőbbek. Ha a telefont elveszítjük, azt távolról is tudjuk zárolni, vagy törölhetjük. Így a digitális pénztárcánk könnyen és gyorsan védhető, illetve több esetben a telefonunk maga is már zárolva van mondjuk egy Face ID-val vagy egy jelkóddal. Én ezekért tartom ezt biztonságosabbnak. Persze a bankkártyát is le lehet tiltani, ezt azért ne felejtjük el, és az első egyik módszer, hogyha elveszítünk egy bankkártyát, vagy bármilyen gyanús tranzakciót észlelünk, akkor tiltsuk a pénzintézőtünknél a kártyákat. És ez nagyon fontos információ még, hogy utazás előtt, meg amúgy is én mindenkinek ajánlom beállítani az úgynevezett tranzakciófigyelést a készülékünkön, meg a netbankunkban, ami küldeni fog bizonyos limit felett, amit én beállítok, vagy push üzeneteket, vagy SMS-eket, hogy valamilyen tranzakció történt a kártyámon. És így jobban nyomon tudom követni azt, hogy mi zajlik nálam az én digitális és fizikai pénztárcámban is, ahol a bankkártyámban.
2: Akkor azt mondhatjuk, hogy a telefonon lévő kártya az biztonságosabb, tehát attól soha ne féljünk, hogy amikor megyünk és zsebembe van a telefon, akkor valaki le tudja csippantani a kártyámat?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy 100%-os biztonság nincsen, tehát én ilyet nem merek

0: jelenteni, hogy én aztán biztos soha nem fog előfordulni, mert aztán majd jönni fogtok itt a hármas villamoson, aztán valaki le fogja csippantani éppen egy ilyen digitális másolóval, mert léteznek ilyen eszközök. Ezek régebben voltak inkább jellemzőek Magyarországra is, amikor a technológia nem volt még ennyire kifinomultabb, hogy az ember gyakorlatilag kettő kattintással át lehet verni. Sokkal nagyobb a bekerülési költsége és a kivitelezési kockázata egy ilyen fizikai kártyamásolónak, illetve nagyon sok kártyatársaság már úgy használja, meg alakítja ki a kártyáit, meg a pénztárcáknál is vannak ilyen digitális biztonságot nyújtó igazából ilyen széfek, amiket, hogyha betapolod a bankkártyádat, akkor nem fogja tudni leolvasni a jeleit. Szóval kevésbé próbálkoznak ezzel, én ettől kevésbé félnék, de ugyanakkor 100%-ig biztonságban azért sehol nem lehetünk. Én nem ijesztegetni szeretnék senkit sem, csak arra felhívni a figyelmet, hogy a legtöbbet a saját magunk biztonságáért mi tudjuk tenni, szimplán azzal, hogy odafigyelünk, és a minimális biztonsági beállításokat megcsináljuk.
1: Szerintem az utolsó kérdés még az ATM, mert akárhogy is, de valóban azért mindenki használ némi készpénzt külföldön is, Anették kötegekkel járnak, én csak 200 euróval, te ugye nem vagy hajlandó szintén mással fizetni, és a Gyuri is ugye a hasitasiában hordja. De nem, kell néha készpénz. És ugye ott vannak az ATM-ek. Magyarországon nagyjából tudjuk, hogy ezek milyenek, mennyire biztonságosak, de a kérdés az, hogy mi a helyzet külföldön, mert rémsztorikat lehet hallani, hogy akár Barcelona belvárosában lemásolják a kártya adataidat, mert valamit oda a kis lyuk elé betesznek. Spanyolország strandjain azt mondják, hogy bár vannak kirakva ATM-ek, de olyan horror áron túlárazva, ami nem lehet különbséget tenni. Tehát azt akarnám tőled, akarnánk megtudni, hogy hogy vagyunk a biztonságos oldalon, ha ATM-et használunk külföldön.
0: Igen, tehát hogy léteznek olyan módszerek, hogy terminálon keresztül tényleg leszipkázzák, de ahogy említettem, ezek a klasszikus kártyamos másoló eszközök már jelentősen visszaszorultak, és ha bankkártyáról van szó, akkor külföldön én mindenféleképpen azt javaslom, hogy lehetőleg a bankfiókunkhoz, a bankunkhoz tartozó ATM-et használjunk, ne egy ilyen no-name ismeretlen valamit. Nézzük meg, hogy nincs rajta szokatlan eszköz, laza kártyanyílás, oda nem illő, nem tudom én, kamera. A PIN-kód beírás, akkor mindig takarjuk el a billentyűzetet, vagy ha lehet, akkor a telefonunk odaérintésével vegyük fel a pénzt, már ezt is lehet. Hogyha az ATM felajánlja, hogy forintban vagy helyi pénznemben terhelje a kártyánkat, akkor általában a helyi pénznemet érdemes választani, mert ilyenkor jellemzően a saját bankunk kedvező bárfolyamot fog használni majd. Az a lényeg, hogyha az ATM bármilyen okból furcsának tűnik, ismeretlen, furán néz ki, sose hallottam róla, akkor inkább keresünk egy másikat, és főleg olyat, amelyik mondjuk adott esetben nemzetközileg elismert, vagy adott esetben az én bankomnak a saját ATM-e. Ezt lehet így nagyon röviden most aranyszabályként lefektetni.
1: Tehát akkor igen, tehát ismert bank lehetőség szerint a bank épületéhez csatolt, vagy a falon, vagy egy ilyen kis üvegajtón beléphető. Tehát az a biztonságosabb, ha kint van a homokban az automata, és sose hallottál, akkor az nem.
2: Az gyanús, főleg, hogy homokban van.
1: De én látom
0: így
1: olyat.
0: Van.
1: Homokba kiraktak ki a rakás bankautomatát.
3: Strandon nagyon vonzó tud lenni.
1: Nagyon.
3: Pár koktél után kéne még egy kis aeróhopp, az ott
1: igen,
3: van pont.
1: Igen, igen.
0: Simán. Így van, és pont ez a lényege a módszernek, hogy pontosan tudják a kiberbűnözők, hogy itt pár koktél van, lazultunk, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ezt a pszichológiai manipulációt bevetve engem ott verjenek át, ahol nem is gondolnám, hogy átvernek, de lehet, hogyha mondjuk éppen Magyarországon vagyok, és én is csinálom a szendvicsemet reggel, és megyek dolgozni, akkor sokkal jobban figyelek ezekre a dolgokra. Tehát amit érdemes megfogadni az, hogy a banki tranzakciókról kapjak értesítést, állítsam be a két lépcsős azonosítást, amiről beszéltem, ez az erős ügyfél azonosítás mindenhol. Utazás közben pedig nagyon fontos ezt tudatosítani, hogy a nem a technológia jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem mi igazából az, hogy kapkodunk, és nem vagyunk figyelmesek, a csalók pedig ezt fogják kihasználni, amikor fáradtak vagyunk, sietünk, nem figyelünk annyira, akkor általában sokkal könnyebben hibázunk.
1: Köszönjük szépen, Olivér, nagyon sok jó tanácsot kaptunk, köszönjük!
0: Köszi, sziasztok!
1: Szia, Bor Olivér! Kiberbiztonsági szakértő. Nekem egy ismerősöm egyébként pont Benidormban ott feküdt a parton, jött a déli fiú, tálcával, milyen koktélt, rendeltek azt hiszem 2 darab koktélt, jó, 19 euró, csak százasunk van, nem baj, odaadja a százas, soha többé nem látta.
3: Azt a mindenit.
1: Igen. És ezáltal rendszeres.
3: És mennyire logikus trükk egyébként, mert simán lesz 10-ből egy pár biztos, aki nagy összeg.
1: Nem vicces, sosincs 18 euró, vagy mennyi nálad, hanem vagy 50-es van, vagy 100-as van, vagy valami. Ő mondja, hogy nem gond. És te azt hiszed, hogy a mögötted lévő étteremből járkálnak ki a pincérek, és hozzák neked az italt, nem. De egy ilyen hűtőtáska valamikor ad italt, sőt, talán ad.
3: Egyet-kettő tényleg ad, hogy lássa mindenki.
1: Tényleg, igen, abszolút.
3: De ez zseniális. Amúgy ezek mindig az egyszerűségükben van a nagyszerűségük.
1: Igen. Igen. Na jó, szerintem kérdezik meg a hallgatókat, hogy volt-e olyan külföldön pórul jártál, akár mondjuk miután automatából akartál pénzt kivenni. Tehát nézzük ezt. Automatából akartál pénzt felvenni külföldön, és pórul jártál, vagy mert a tarifa olyan volt, hogy nem hitted el, vagy mert beszívta a kártyádat, vagy mert leszívta az adataidat. Tehát bármi lehet, amikor ATM-mel külföldön rosszul jártál. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Zimbabwe kizárólagos lambói dílere.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Már megint egy hétfő kedd.
12: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
13: Ez itt az Aranyka Show.
14: Halló, Aranyka?
13: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
14: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
15: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
18: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
19: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
20: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
21: Hello. Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
22: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint alócsó literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
23: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
24: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle léschips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
25: Kidőlt fák, letépett tető, lecsapott a vihar tegnap. Spanyolország nyerte a futball VB-t. Hidegfront vitte el a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Hia Anett vagyok. Megtépázta a vihar tegnap az ország nyugati felét, kidőlt fákhoz leszakadt ágakhoz riasztották a tűzoltókat. Főként a balatoni déli partjáról kaptak bejelentéseket, ám a vihar az ország középső és északi területein is gondot okozott. Érden egy iskola tetejét is megbontotta az erős szél. A tető darabjai a szomszédos plébánia udvarán értek földet. Idén is a görögdénye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, évente 10-12 kilónyit is megeszünk belőle fejenként. A dényevásárláshoz Eidman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke ad néhány tanácsot.
0: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, azaz a szárát. Ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye. Fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kihelyezett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni. Ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk.
25: Magas szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Szerinte bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, hosszabbításban 1-0-ra győzte le Argentinát New Yorkban. Így Spanyolország a sportág történetében másodszor lett világbajnok. A labdarúgó világbajnokságot az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közösen rendezte. A VB-n 48 csapat vett részt. Nézettségi és látogatottsági rekordokat hozott a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Már a csoportkör mérkőzéseire több mint 4,5 millió szurkoló látogatott ki, és a hivatalos szurkolói zónákban további 5,5 millió ember fordult meg. Az első mérkőzéseket több mint 54 millió tévénéző követte. Sok napsütéssel indul a hét, elvétve lehetnek futószáporok, zivatarok is, délután 28 fok is lehet. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják majd felhők, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is a hét második felében is marad a kifejezetten kellemes nyári idő. Az UV-sugárzás viszont országszerte nagyon erős lesz, de legalább frontok nem gyötörnek majd bennünket.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Több mint 7 kilométeres a torlódás az M0-as autóúti déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál, ahol korábban több autó karambolózott. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bagnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Baleset történt a 44-es főúton, Lakitelek és Nyár-Lőrinc között a 20-as kilométernél, a forgalmat megállították. Aki teheti, Szentkirály felé tud kerülni. Tudtuk meg az Útinformtól.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3.9 lesz egy perc múlva. Hát vannak itt nagyon izgalmas külföldi sztorik és tapasztalatok. Horvát szigetlátogató hajótúrán vigyáztak a bankkártya adatainkra. Megállt a hajó az öbölben, a parttól kb. 100 méterre, a parton volt egy bár, a semmi közepén. A kapitány kinyitotta a hajó oldalát, és annyit mondott, hopp, no card, only cash. És mutatott a partra. Az egyik hapsinak leváltották a papírpénzét, nem volt zsebe, a család már a vízben volt, bevette a szájába, és elindult a part felé. Apukát mentőben húzták vissza a hajóhoz. Szép napot, Robi. Nem kapott levegőt, vagy mi?
2: Valószínűleg.
1: Sziasztok, rendszeresen használok bankkártyát külföldön, és az zavar, hogy napokkal később számolja át a bank, de nem a vásárláskor érvényes árfolyamon, hanem az átváltáskor érvényessel. Ez főleg az elmúlt években tapasztalt gyors és gyakori forintromlások óta zavart nagyon, üzeni Norbi. Hát Norbi, itt a helyzet az, hogy ugyanúgy a javadra is mehetne.
2: Igen.
1: Ha éppen az árfolyam úgy változik. Sziasztok, engem pont Magyarországon akartak volna meghúzni, remélem lehúzni. Ausztriában élek, így osztrák bankkártyám van. Szerettem volna a zöld-fehér banknál forintot felvenni, és a középárfolyamhoz képest kb. 60 forint per euróval kevesebbért adott volna. Vagy kevesebbet, gondolom, nem tudom. Azóta inkább kártyával fizetek mindenhol, egyből jön az e-mail értesítés, és kb. 2-3 forinttal a közepe alatt váltja az eurót. Jó, Olaszországban arra keltem hajnalban, hogy az USA-ban akartak fizetni a kártyámmal egy Tetco szalomban, de nem tudtak. A bank blokkolta a tranzakciót, nem megszokott vásárlás miatt, kamionos Dávid. Akkor, ha telefonnal fizetsz, a bank biztosítója nem vállalja, ha... Ezt nem fejezte be, ha ellopják? Ha telefonnal történt a fizetés?
2: Hát
1: mert hogy kevésbé tartja biztonságosnak, gondolom én.
2: Hát lehet.
1: Jó reggelt, döbbenet, hogy a fiatalok mennyire nem ismerik a digitális fizetést. 8 éve van Revolutom. A legjobb tarifával vált, bárhol, bármikor van helyi valutám. Van virtuális kártya lehetőség, amely egy használat után megszűnik. Erről nem esett szó. Kizárólag a Google Pay-t használom, nem fizetek Barionnal, Simple Pay-jel, Quick vagy Strippel, vagy hasonló közvetítőkkel, kizárólag a PayPal jöhet szóba. Üdv, Voszem! Köszönjük, hogy elmondtad. És van itt egy hallgatónk a vonalban, őt úgy hívják, hogy Robi, és neki itt, mint hogyha komoly pénzlopás történt volna a kártyájáról. Szia, Robi, jó reggelt!
3: Szép jó reggelt, Gábor, szép jó reggelt, Évi, üdvözlöm a rádió hallgatókat, parancsolj!
1: Na mesélj, te írtad azt, hogy 17 tranzakcióval 15 perc alatt 4,5 millió forintot húztak le?
3: Igen, igen.
1: Mesélj, hogy történt?
3: Na, ez úgy történt, hogy a kedvesemmel fizettünk Budapesten, a Váci úti, vagy a Szentendrei úti Ósánban, 20 óra 53 perckor, majd 900 akárhány forint értékben a párom bankkártyájával. Majd szépen hazamentünk, erre hajnali 5 óra valamikor telefonál a párom, hogy nem tudja, mi történt, így sorba kapta az SMS-eket, lenullázták a bank számláját. Gyorsan azonnal, aznap reggel 13. kerület rendőrkapitányság, megvártuk a reggel 8 órát, hogy nyissanak, bejelentés, feljelentés, onnan azzal a rendülettel, perdülettel már át a adott 13. kerületi bankfiókba, ahol még látja a banki ügyintéző, hogy függőben vannak ezek a tranzakciók.
1: Tehát, hogy ezek vásárlások voltak.
3: Vásárlások. És akkor itt jön a dolog pikantériája, hogy 23 óra 51 perc és 0 óra 6 perc között 10 sikeres és 7 darab sikertelen tranzakció történt 4.539.539 forint értékben.
1: Jézusom.
3: És akkor bejelentettük ezt a banknak, panasszal éltünk, stb. A bank közli, hogy hát ezek nem gyanús tranzakciók. És akkor itt jön a dolog pikantériája, hogy nem gyanús tranzakció, mert hogy Jeddah, Szaúd-Arábia és Irak, ami légvonalban 3400 kilométer, és ugyebár a két helyszín között is 1100 kilométer van légvonalban.
1: Ez nagyon durva. Várjál,
3: bocsi. És a bank közli, hogy ez nem gyanús tranzakció. 15 perc alatt 17 tranzakció, mert a sikertelen tranzakciós tranzakció. Úgy, hogy a párom alszik, nem azonosítja magát. Úgyhogy a bank belső szabályzata alapján, ha EU-n kívüli harmadik országba utazol, különösen ezen arab országokban, előzőleg be kell jelentened a banknak, hogy te oda utazol, valamint a dolog pikantériája, hogy Apple telefonja van a barátnőmnek, és Google Pay-jel nem tud fizetni.
1: Wow, ez hányban volt?
3: Ez most volt, februári sztori.
1: Azt a mindenit. Na jó, hát én gondolom, hogy itt mindenféle lépéseket megtesztek, hogy visszakapjátok a pénzt. Szerintem egyébként nagyon nagy eséllyel. Tehát az egy nonsens, hogy fizikailag ti itt vagytok, a kártya tulajdonos Magyarországon, ez bizonyítható, és a másik két ország is, ahogy mondod, egymástól nem tudom hány ezer kilométerre van, és nem gyanús tranzakciónak minősül ez.
3: És érted, bocsi, az a nem gyanús tranzakció a banknak, hogy próbálgatják a limitet, mert le akar venni 400 ezeret, nem sikerül, le akar venni 300-at, nem sikerül, 200 nem sikerül, levesz 150-et, majd hirtelen 60 másodpercen belül ugrik 1100 kilométert légvonalban, és ott folytatja a kártya terhelést.
1: Hát ezt megnyeritek. Ezzel nem ez gond, csak nyilvánvalóan a bank az ellenáll, amennyire tud. Ez ja, biztos, hogy megnyeritek.
3: De tudom, talán jogász vagyok én is egyébként, csak maga az abszurditás, érted?
1: Ez hihetetlen.
3: Belemondják az arcodba, hogy ez nem gyanús tranzakció, mert én utána informatikai oldalon is tovább mentem, tehát itt nem, ez egy Mastercard. Itt nem a bank a Mastercard, hanem a Mastercard egy szolgáltató.
1: Igen.
3: És a Mastercard nyilvánvalóan jelezte a Magyar Bankbiztonsági Szolgálatnak, hogy itt valami gáz van, mert a felhasználói profiltól eltérő összegek és tranzakció tempó van folyamatban. Tehát ezt nyilvánvalóan látták.
1: Vagy nem látták, mert nem is figyelték. Tehát, hogy nincs egy olyan rendszerük. Mindegy, ez az ő saruk, tehát én teljesen egyértelműen. Robi, köszi, hogy elmondtad. Nem mondom, hogy tanulságos, mert ezzel nem lehet mit csinálni. Tehát, hogy ezzel nem tudsz mit tenni.
3: Nem, csak a kedves ügyfeleknek, meg károsultaknak, akik a jövőbe esetleg belefutnak ilyenbe, nézzék végig. Tudom, rendkívül unalmas és száraz és fűrészporos, egyenek hozzá étolajat vagy olivát, nem tudom, de olvassák el az üzletszabályzatot, mert én is onnan tudom, hogy ha ezekbe az országokba utazik az ember, akkor be kell jelenteni előtte 10 nappal.
1: Jó, de ezt se tudtam, mert ez maximum kéretik, nem kötelezővé, de köszi, hogy elmondtad, nem tudtam. Köszi, szia Robi, szia.
3: Sziasztok, további szép napot.
1: Köszi. Na, ha a bocskor nem affektálna, darálna, még a műsor is hallgatható lenne. 10 óráig nem tudom hallgatni a retrót, pedig a kedvenc rádióm. Most azért megbántottál nagyon.
4: Hát ennyi. Rövidke viszony volt ez.
2: Igen, de ő akarta ezután.
1: És a pirosnak se tud írni.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy 10 után pedig akarta többieket. Dénes, Tomi, Dominik, a többieken mi lesz?
4: Hallgatni tudja?
1: Hallgatni tudja, igen.
4: Vagy ezután is, csak nem fog tudni itt dumcsizni.
1: Kérdezi valaki, melyik bank ez? Én is gondolkodtam, hogy megkérdezem-e vagy nem, de nem akarunk semmilyen bankot hírbe hozni, hiszen nem tudjuk. Ilyenkor az van jogilag, és ezt Robi is tudja, nem tudjuk ellenőrizni, hogy ez most mennyire felel meg a valóságnak. Nincsenek bizonyítékok erre, ezért mi nem tudunk vádaskodni. De köszönjük Robinak, hogy elmondta. Játsszunk egy hangcsapdát, és ehhez ő a passzoló hang.
5: Okay. Az egyik nyilván, hogy te ezért nem egyébként, mint magadon kell építsd, zenész, művész, vallani. Akik legfontosabb van az vagy, magad zvampsabb jel, akinek nagyon sok azt a színész észrevenni, hogy be, mert...
2: Biztos nyermes valami.
4: Nagyon könnyű, ez tényleg nagyon könnyű.
1: Akkor hívhattok 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 3 perc, szóval jönnek itt a sztorik, gyerekek. Egy hasonlót ír valaki, mint amit elmondott Robi, akkor valaki kérdezi, hogy ha nem vettetek még 1900 euróért osztrák pályamatricát, elmondom, hogy lehet. Jézusom szegény, úristen, mik vannak. Na jó, a vonalban Tomi. Hello Tomi, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Szia, szia. Na, Tomi, honnan hívsz?
3: Hát éppen útközben vezetek éppen Dunaújváros környékéről.
2: Dunaújváros környékét. Oké, akkor jó utat. Tomi, mutatom neked a hangot, akkor figyelj. Tessék.
4: Az egyik nyilvának, hogy te ezért meg mint magadon kell építsd, zenész bűne vallani. Akik legfontos van az, vagy magad zvampsabb jel, akinek csak nagyon sok azt a színész észre venni, hogy be, mert...
2: Na?
3: Szabó Győző?
4: Mert vallani magadnak, hogy te az vagy. Nagyon sok halkesz, akár színész, zenész, művész van, akinek csak azt a lépést kéne megnézni, hogy ez van.
5: Szuper vagy. Gratulálunk, nyertél akkor egy bocsizacsit. Van benne egy bögre és egy baseball sapka. És Anett hívni fog.
3: Köszönöm, köszönöm szépen, várom a hívását.
2: Oké, okay, szia Tomi, jó utat, köszönjük jó, szépen. Sziasztok. Szia, szia, hello, hello. Na, gyerekek. Nézem, hogy van-e még... Nem. Nagy újdonságok nincsenek. Jövünk vissza a Vokcival, képzeljétek el. Ő most szeretne egy-két kaját bemutatni a múltból, amiket egyébként a szegénység szült. És akkor évének az előbb mondtam, hogy Olaszországban a legtöbb népszerű kaja az egyébként onnan, a szegénység szülte fiókból jön, mint például a spagetti, a carbonara, a különböző pizzák, meg mit tudom, ilyesmi. A Vokci meg a magyar oldalát mutatja be, ha minden igaz, például a túrós tészta cukorral.
6: Igen, nálunk is van egy csomó ilyen, amiről ma már lehet, hogy meg is feledkeztünk, és egyszerűen csak szeretjük, és nem is tudjuk, hogy honnan indultak ezek a kaják.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
14: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
13: Ezt azonnal le kell foglalni.
14: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
13: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
15: Hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
16: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
17: Brokkoli van.
16: Az előbb hozta a Family Frost autó.
17: Rántott hal.
16: Azt is vettem.
17: És zöld borsó.
16: Az is van.
17: Akkor sült krumplit kérek.
18: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője, most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
17: És sült krumplit is.
19: Ez itt az Aranyka Show.
16: Halló, Aranyka?
19: Csak te, Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
16: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
11: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
9: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
6: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint alócsók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
9: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
1: 15 év után visszatér hozzánk. Szilkoncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
20: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: A bőrvédelemre is felhívják a figyelmet a fesztiválokon. Villámárvizek taroltak Romániában. Újabb zivatarok érkeznek. Köszöntöm Önöket, Híja Anett vagyok. Polgári Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ma egyeztet a sok nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja-e új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás volt államfő hétvégén aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Így mától megszűnt a mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerni Nagy Anikó alelnök láthatja el. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek már elérhetők a kormány.hu oldalon. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta el rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
25: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrákszűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
24: Zivatarok okoztak villámárvizeket, közlekedési fennakadásokat Romániában, autókat, járókelőket sodort el a Bucsecs-hegységből lezúduló víz. Brassó és Bukarest között több órára megbénult a forgalom. Vízben elakadt járművek sofőrjeit kellett kimenteni a tűzoltóknak. Sok napsütéssel indul a hét, elvétve lehetnek futószáporok, zivatarok is, délután 28 fok is lehet. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják majd felhők, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is a hét második felében is marad a kifejezetten kellemes nyári idő. Az UV-sugárzás viszont országszerte nagyon erős lesz, de legalább frontok nem gyötörnek majd bennünket.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Több jármű karambolozott az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M51-es autóúti csomópontnál. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már meghaladta a 8 kilométert, és hatással van az M51-es autóút és az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Olvasható az útinform.hu-n. Korábban az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban egy személyautó és egy kis tehergépkocsi ütközött. A 37-es kilométernél a korlátozás megszűnt, a torlódás azonban csak lassan oszlik fel. Vezessenek figyelmesen!
23: Sporthírek a Retro Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 1-0-ra legyűrte Argentínát, ezzel Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. Végig uralták a meccset, óriási mezőnyfölényben voltak, ám a gól nem jött nekik össze a rendes játékidőben. Az argentinok erejét pedig felemésztette a védekezés, ez jó néhányszor brutális, alattomos belépőket jelentett. Az egyik ilyen után a bíró második sárgával leküldte a pályáról Enzo Fernándezt a finishben, így a címvédő megfogyatkozott a hosszabbításra. Végül Ferran Torres a 106. percben döntötte el a finálét a spanyolok javára, egy visszafejes után 6 méterről bombázott a hálóba. Kár, hogy Argentína csak ezt követően kezdett el futballozni, több támadást is vezettek az egyenlítésért, az egész mérkőzést tekintve ekkor lőttek először kapura, de nem tudtak betalálni. Ezzel Spanyolország 16 év szünet után másodszor jutott fel a futballvilág csúcsára.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp Chips.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 12 perc van most, jó reggelt! Szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Mindenkinek, jó reggelt Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: A közlekedési ketten is írják, M7-es Székesfehérvára autó belső sávban ütközött, alakul a dugó. Jó reggelt, közlekedés, valamiért hatalmas sor Székesfehérvár térségében, M7-esen plusz két koccanás is van az arra szóló sorban, Laca.
3: Köszönjük szépen, Laca!
0: Ezt sem hallottad még?
3: Nem.
0: Dolgozom? Létezik ez az iroda?
3: Persze. És jó, frissulnak is a hírek.
0: Igen?
3: Persze, igen.
0: De tőlünk, mert mi mondjuk, és azért beírják
3: azt
0: a táblázatban?
3: Mert hallgatnak minket, azt is, az biztos.
2: Biztos, van rólad egy kép a falukon, biztos.
0: És van egy dárc. Dárc a légy.
1: Valószínű.
0: Na jó van. Jöjjön a vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Mondom, a vonalban fog a processzor.
0: Szia, Vokci! Jó reggelt!
5: Hello. Boldog jó reggelt nektek is! Sziasztok!
0: Hallom, hogy mentek a Gyurival fesztiválozni.
5: De a Gyuri megy, én csak... mi az Isten? Na...
0: Csatlakozol, beleszippantasz.
5: Igen, a Viki megy le a habsiával, és gondoltuk, hogy csatlakozunk hozzájuk. Igen.
0: Egy sátorban?
5: Nem! Egy napra megyünk csak, mert dolgozik ő, és akkor mit tudom én, akkor mi ott rájuk ragadtunk, ez a lényeg. Ezt kérdeztem a fiatal urat, hogy mi újság van, tehát mikor megy, aztán pont egyeztettünk.
0: Hát ő ott lesz, ilyen jódlizós hanggal fog közelíteni, meglátja az autót. Zíva, hoci,
2: meg fogom invitálni a jelenet a társaságra.
0: Poárral a kezé.
5: Nagyon kulturáltak leszünk.
2: Figyelj. Bizony.
5: Szóval nem biztos, hogy bezárják a fesztivált másnap, de...
2: Ha János elszabadul az én baráti társaságommal, azt gondolom, hogy a parti fénypontjai lesznek.
5: Nem,
2: ott.
5: Nem, hát figyelj már, olyan melegben, Gyurka, nem lehet rettenetesen nagyot italozni.
2: Nem.
0: Hát ez Gyurkának nem mond, mert ő megmutatja majd, hogy lehet. De...
2: mert a Jánosnak kell megmutatni. Igen.
0: De ki vezet nálatok, Vokci?
5: A Viki.
0: Ja, Viki? Oké. Okay.
5: Persze.
0: Ó, hát akkor?
2: Hát bizony.
5: Semmi gond.
0: Ezt ott hadd el, hadd. Csulázottok, még visszamentek Pestre, miután a Gyurit megnézted cirtakizni?
5: Visszamegyünk. De mi Isten tudja, mi lesz, hát nem tudom.
2: Persze, hát ez az, János, hát belecsapunk ott a partiba, és ahogy majd alakul.
5: Meglátom, hogy
0: ez. Gyuri, ahogy ismerem ezt, hogy belecsapunk partiba, alakul.
2: De azért nem akcentussal mondom. Nem ilyen orosz akcentussal mondom, igen?
0: Igen.
2: Belecsapunk partiba, alakul, hát nem így mondtam.
0: De pedig így mondod.
1: És még sose tudott rávenni?
0: Mi, engem? Igen. Nem.
2: Majd most a János akcentussal elmeséli.
0: Akcentussal se.
2: Hát ott mennyivel bátrabb a János,
1: igen,
2: látod?
1: Azt veszem észre, hogy a Voga nagyon bátor. Fiatalember.
0: Így van, nagyon bátor fiatalember. Mert lehet, hogy én is bátor leszek, a lányom fellépott, vagy valami ilyesmi, akkor majd...
5: Nem vagyok bátor, bakmerő vagyok.
0: Na jó, Vokci drága, mesélj ez erről a szegény konyháról, mert én felvezetőben elmondtam, hogy az olaszoknál ugye rengeteg nagyon menő kaja ebből a régióból jött.
5: Igen, ezt jól látod, mert tulajdonképpen minden nemzetnek a meghatározó kajája az a csóróságból ered. Tehát ugyanúgy, hogy ugye a pizza meg a carbonara ugye az olaszoktól, az is nemzeti kaja lett, és a világ leghíresebb olasz kajája, nemzeti jellegét tekintve, vagy ilyen például a franciaországi hagymaleves, ugye, vagy Magyarországot reprezentálva ilyen híres, egyszerű étel a gulyás például, ugye, tehát amivel mi bejártuk a világot, hát azért a francia hagymaleves meg a pizza híresebb egy kicsit, de a gulyást is ismerik világszerte. Aha. Na, a lényeg az, hogy most nem megyek vissza nagyon messzire, itt az 50-es évektől kezdve, az 50-es éveknek a, hogy is mondjam, az étel kultúrája határozta meg tulajdonképpen az elkövetkező évtizedeknek a gasztronómiai irányait, és ebből, mármint a szegény vonalon, és ebből eltöröklődött egy csomó kaja, és ez meg is maradt, majd megmondom, milyen változásokon ment keresztül.
0: Ez most magyar?
5: Igen. Uh-huh. Ez a rész, ez a Ratko korszakból ered, ez 1950-től 56-ig tartott, nevét onnan kapta, hogy Ratko Anna volt akkor a egészségügyi miniszter, és tett egy ilyen javaslatot a népszaporulat, hogy is mondjam, megemelkedésére, mondván, hogy munkaerőhiány van a háborúk miatt, valamint esetleges újabb háború miatt kellenek az emberek, és hát ezt ösztönzésképpen, ugye hát nem különböző lakásépítési programok mentek akkor, hanem abortusz törvény, tehát ez egy elég nagy ösztönző volt, valamint aglegényadó volt, aminek következtében képzeljétek el, évente 60 ezerre több gyerek született. Na.
0: Ebben, mint aki aglegény maradt, annak fizetnie kellett.
5: Adott, igen.
0: 50-es években?
5: Igen, igen, 50-től 56-ig.
0: Wow. Aha.
5: 56 után szüntették meg ezt, akkor az abortusz törvényt is megszüntették, és az aglegény...
0: Az abortusz törvény az mi volt? Hogy nem volt szabad abortusz végre?
5: Hát az volt, hogy nem vetethettél egy gyereket, kész, ennyi, tehát a környékére...
0: Hát ez azért ment. Most nemrég is már nagyon közel volt ez az abortusz törvény újra.
5: Hát, igen, ez állandóan előjön mindenféle országokban, és rettenetesen gyűlölöm azt, amikor nem a nőkre bízzák azt, amit ők magukkal csinálhatnak. Na mindegy.
0: De egyetértek veled.
5: És a lényeg az, hogy aztán ebből a korszakból, ebből az érából származik tulajdonképpen az összes, hogy is mondjam, szegény kajánk. Ugye, mert ekkor marha nagy volt, iszonyú sok gyerek volt. Ez ugye mindenféle szempontból problémát jelentett, ugye infrastruktúra szempontjából, aztán beiskolázás szempontjából, munkahely teremtés szempontjából. És ez a generáció, ez a Ratkó generáció ugye nemrég elkezdett mit csinálni, nyugdíjba menni. Minek következtében ez mind a mai napig a társadalomra igen nagy terhet ró ki. Egyébként én is ezek közé tartozom.
0: Te Ratkó gyerek vagy?
5: Én Ratkó ugye 52-ben születtem, nyilván akkor az 50-től 56-ig simán benne van, igen, persze. Tehát
0: te egy teher vagy, amióta élsz a társadalom számára.
5: Amióta élek, azóta egy iszonyú különc vagyok a társadalom. Igen, nyakában pátán púp vagyok, így van. Éreztem is egyébként egész életem. A lényeg az, hogy nézzük, hogy milyen kaják voltak akkor az 50-es években, és ezek hogyan határozták meg a későbbieket, és ezek hogy kezdtek el változni. Egyébként évenként változott. Én is már például az utánam jövő, mit tudom én, 2-3 évvel utánam következő társaság, az már nekem elviselhetetlenül idiótának tűnt. Na nézzük, hát ugye hát az természetesen a nagy nemzeti étel mi volt akkor? Az a zsíros kenyér volt. Na most a zsíros kenyér az valami eszméletlen nagy változatosságban és formában, ugye lilahagymával, piros paprikával, az ég adta, hogy tudja, mi mindent nem tettek rá, de a lényeg, a váltás az volt, amit én örjöngtem, amikor elkezdték kristálycukorral megszórni a zsíros kenyeret a kis társaimnál. Ez már rám utánam jövő 2 évben jött, de előtte még volt a vizes kenyér kristálycukorra. Tehát a
0: Jézus vizes cukros. Én most azt hittem, hogy azért jó kaják jönnek itt a szegény konyhából.
5: Hát majd lesznek az.
0: Jó, oké.
5: Okay, csak úgy mondom.
0: Vizes kenyér. Csak hogy megtapadjon, igen, a kristálycukor a kenyéren? Az
5: igen, igen, igen, igen. Mert ez úgy volt, hogy anya dobjál le kaját, és akkor, hogyha nem volt zsíros a kenyér, akkor ugye nyilván volt cukros, sima cukros kenyér is volt, csak azért föl kellett menni. Ezért bezsírozták, vagy bevizezték, és akkor, amikor ledobták, rajta maradt némi kristálycukor. Ez így működött akkor. Aztán lekváros kenyér, arra még emlékeztek, ugye? Aztán a fokhagymás kenyér, arra nem tudom.
0: A bedörzsölt, a pirítós?
5: Vagy? Még az ma is van a fokhagymás pirítós.
0: Az nagyon jó.
5: Megmaradt, ugye? Na, és akkor, amikor már gazdagabb és jobban ment az embereknek, akkor volt a bundás kenyér. Na most a bundás kenyérnek olyan változatai voltak, hogy az valami elképesztő, az gazdag ételnek számított, ugyanis azt már tejfölözték és sajtozták, tehát reszelt sajtozták, mint ma a lángost például. Vagy például arra is tettek cukrot. Vagy tettek a bundás kenyérre például lekvárt, és ez még mind mai napig él, hogy például a bundás kenyeret a ratkósok unokái például nutellával eszik. Tehát ez is egy ilyen...
0: Jó, de a bundás kenyér például a francia gasztronómiában az mindig is egy édes étel volt. Tehát cukorral, vagy vaníliás cukorral Tehát, hogy az
1: keverték
0: kimondottan.
1: Keverték ki a tojást, ugye?
0: Igen,
1: és juharszirupot tettek hozzá.
0: Hát azt a franciák nem.
1: Akkor azt az amerikaiak.
0: Azt az amerikaiak inkább, de hogy igen, de hát, hogy minden esetre édesen ették.
5: Uh-huh. Na, de ez már... ez a szegénység rongyrázása volt, hogy finoman fejezzem ki magam. Uh-huh. Na, a lényeg az, hogy ennek az ételkollekcióknak aztán, amik később kialakultak, ugye az egytár ételekből, ennek a lényege az volt, hogy liszt azért, meg krumpli, meg káposzta, meg tészták, meg zsír, az úgy nagyjából volt mindig otthon, meg egy kis tej esetleg. Tehát a hús az elég ritka, az talán egy héten egyszer, hogyha előkerült. Na, a lényeg az,

0: lisztelt besűríteni, össze-vissza a zöldségeket, felhúzni
1: mindig
0: picit.
1: Mindig sűrű volt a rántás, igen.
0: Igen. Szerintem a főzelékek az minden.
2: De ott legalább használta valahogy a magyar konyha a zöldségeket. Tudod, nekem mindig ez a fájdalom. A főzelékben legalább ott van maga a zöldség. Az jó.
1: Hát jó, de nálunk általában a krumpli főzelék, a bab főzelék, a lencse főzelék, tehát ilyen, mit tudom, finom főzelék, az is volt néha. De a leggyakoribb az a paprikás krumpli volt nyilván. Na most a paprikás krumplinak olyan elterjedt variációi voltak, hogy az Isten tudja már, mit nem tettek bele, és ez a variáció a paprikás krumpli és a káposztás tészta között, ezek vetekedtek egymással. Ugye a paprikás krumpli tejföllel, paprikás krumpli galuskával, kolbásszal, szalonnával, Isten tudja, és a káposztás tészta, az meg ugye a nagy párbaj mindig, ami megosztotta a magyar társadalmat az 50-es években, az, hogy cukorra leszed, vagy borsa leszed. Aztán voltak a borsos cukrosok,
0: az vagyok én.
1: Aztán voltak a tejfölös borsos cukrosok káposztás tésztában, aztán voltak a fahéjas tejfölös borsos cukrosok,
0: wow.
1: És még az Isten tudja, hogy mit nem tettek a káposztás tésztára. Tehát ez volt a, hogy is mondjam, a legvariábilisabb cucc. Meg ugye a paprikás krumpli. És ehhez járult a lecsó, mind ugye szezonális étel, amit ugye csináltak tojással, rizssel, tarhonyával, kolbásszal, szalonnával, szintén tejföllel, meg az Isten tudja mivel. Na, körülbelül így épült fel az egytál ételes cucc, uh-huh. Aztán jöttek a levesek, amikor azt mondom, hogy jó, hát legyen még más is, legyen leves is. És akkor jöttek azok a levesek, amit én mind a nami napig, ha kiejtik, akkor én rosszul vagyok, hogy Istenem, hogy tudta milyeneket megenni, mert azért az ember ízlése is változik némelyest. Kömény maglevest ettetek-e már ti?
0: Igen, még óvodában.
3: Igen.
0: Szörnyű, eleve a köménnyel megbarátkozni gyerekként, az nem olyan egyszerű.
1: Az borzasztó. Igen, ugyanakkor, igen. Ezt mondtam, ízlés változás, ugyanakkor ma már el nem tudom képzelni egy kenyeret kömény mag nélkül, vagy kiflit, vagy valamit. Régen meg lepöcköltem róla, mint
0: én is. Én is kapartam le a kömény magot róluk, így van.
1: Őrült, két kiflit összedörzsöltem, hogy menjen le, csak sajnos a só is leugrott róla, pedig azt szerettem. Rántott leves, tudjátok mi az?
0: Az nem olyan, mint a tojás leves?
1: Nem. Azt képzeljétek el, hogy csinálsz egy rántást, ugye, tehát a zsírra rádobod a lisztet, mm-hmm. Aztán és után fölöntöd hideg vízbe, és ezt öntöd bele a meleg vízbe, és akkor kész. Tehát gyakorlatilag egy lisztleves.
0: Jézus Mária!
1: Igen. Hát azt a rántást, amit bele szoktál rakni a főzelékekbe.
0: Én értem, de hát azt elkeverem is azért, hogy sűrítésként használom, nem azért, hogy...
1: Na, hát ezt meg a vizet sűríted vele, na ennyi például, igen.
0: Jó, oké.
1: Okay. Aztán...
0: Szúgyira csiríz.
1: Igen, nem, az csak liszt és víz. Van itt zsír. Na, aztán tarhonyaleves, az megvan?
3: Igen. Nekem is a menzán volt. Vidéken.
1: Aztán rüheltem piszkosul. Savanyú krumpli leves. Emlékeztek ilyenre? Az ecettel egyébként sokat variáltak. A krumpli leves.
0: Krumpli leves, igen, ilyen fehér volt.
1: Igen, igen.
0: Mint a főzelék, csak olyan higag.
1: És arra emlékeztek, hogy a bablevesbe is tettek ecetet?
0: Igen. Az jó is volt.
1: Aztán a kocsonyára is tettek ecetet. Bár az már úri étel volt, az csak disznóvágásnál volt. Aztán, gyerekek, a káposztás tésztáról beszéltem, grízes tészta.
3: Jaj, nagyon szeretem. Én még a mai napig.
1: Jézusom, ne hülyéskedj!
3: De.
0: De
3: sajnálom,
0: hát
3: minden is hibázik.
1: Én egyébként a grízt, azt tudjátok, hogy szerettem gyerekkoromban? Hogy megpirították, tehát tudod, amiben beleforgatták a túrógombócot, tehát a grízt megpirították, igen. És akkor az porcukor, azt csíptem.
0: Hát a túrógombócot inkább zsemlemorzsába forgatták.
3: Igen, cukros zsemlemorzsa, legalábbis mi úgy csináltuk, de a grízes tészta az hasonló, de mindig jó sok lekvárt raktam a tetejére, és az olyan nagyon finom volt.
0: Barackíz.
3: Vagy az.
1: Fúja, a lekváros tészta, az is jesszus Isten. Mákos tészta.
0: Imádom.
3: Nagyon jó.
1: Na, a mákos tészta, na az például az idióták nálunk, az Marx-téren tejfölelették a mákos tésztát. Az se semmi.
0: Az
1: aztán diós tészta.

0: azt például szerettem. Érdekes, hogy emlékszik a mákos tésztához milyen tészta volt, meg a díjas tésztához?
1: Itt állját elle.
0: Igen.
2: Persze!
1: De tényleg!
0: Az, széles metélt. Így igen, van, széles. Pontosan. Hát ez ettől volt. Azt csíptem egyébként, megmondom őszintén. Cukros tészta, hallottatok-e róla?
1: Nem.
0: Ez ugyanaz, a mákos tészta, a diós tészta,
1: csak mák és dió nélkül.
0: Csak cukor.
1: Cukros tészta, nem.
0: Igen. Ugyanez tejfölös tészta. Ugyanez, csak ez tejföllel. Aztán túros csúsza, hát az megvan mindenkinek. Na most itt is van egy nagy elválás, ugye, polarizáció, mert a túros csúszát nagyon sokan eszik úgy, hogy annak ellenére, hogy ugye szalonnát pirítanak rá, tehát töpörtyűt, és tejföl és túró, annak ellenére a végén jó megcukrozzák. Szóval az valami is.
1: Van ilyen, igen.
0: Na, aztán nokedli félék, azok megvannak, ugye?
1: Persze.
0: Tojásos nokedli, igen. Uh-huh. Aztán a nudli, az azzal még ki lehetett engem üldözni.
1: Én imádom, krumpli nudli.
3: Nagyon jó, igen.
0: Aha, jaj.
1: Kis prézliben megpirítva krumpli, hát én azt imádtam. És vagy porcukorral, vagy fahéjas porcukorral.
0: Igen.
3: Ideges lettem.
0: Örnyű.
1: Jaj, olyat akarok enni.
0: Én emlékszem, mikor az Ildikónak a padba verték a fejét, mert nem akarta megedni a nudlit.
1: Oh.
0: És én ott néztem a sarokból. Már mind óvodában, úgy értem. És nagyon sajnáltam. Na, aztán ilyen desszertek voltak, hogy kenyérpuding.
1: Van ilyen angol kaja.
0: Száraz kenyeret felizé bingizték, és pudingot csináltak belőle. És voltak az elegáns szegény ételek, hát bocsiát, ez neked a világot jelentette, no. Császármorzsa.
1: Olyan, Istenem, kedvencem.
0: Ugye?
1: Igen, imádom. És a magyar császármorzsát, nem az osztrákot, azt a könnyed, kis szivacsszerű valamit, hanem azokat a jó, grízes, odapirított korongokat, vagy nem korong, ilyen morzsák, ilyen darabok. Én azt szeretem, a jó magyar császármorzsát.
0: Nagyon amorf, igen. És ez érdekes, hogy én Szilva Lekvárral szerettem azt. Aztán mákos guba?
1: Én nem.
2: Ez jó, azt nagyon bírom. Én nagyon bírom.
0: Na, az is egy szegény étel volt, ma nem tartozik oda. Tehát, hogyha veszel 20 kiflit, ugye az már egy komoly összeg. Na gyerekek, hát így ennyi.
1: Hát köszönjük szépen, ez jó volt, ez gyakorlatilag visszasétáltattál bennünket a régi menzás hétköznapjainkon.
0: Lényeg az, hogy ebből megmaradt egy csomó.
1: Igen, de mégsem olyan, mint a karbonára meg a pizza. Tehát most így figyeltem, hogy mi az, amit itt felsoroltál. A 80%-ától öklendeztem, és egy ilyen 20-ra azt mondom, hogy kedves emlék. De nem olyan, hogy fú, na most berendelném. Egyedül a krumpli nudlit rendelném be, meg a császármorzsát.
0: Ja. Még egyet kérdeznék. Nálatok divat volt az, ez nekem soha nem ment. Hogy a dinnyéhez, a szőlőhöz, meg a cseresznyéhez kenyeret ettek, meg a megyhez.
2: Nem. Nagyszüleimnél abszolút. Én ettem így gyerekkoromban, és én bírtam.
0: Akkor én gyakran láttam ilyet még a hülyéktől, hogy a sörbe és a borba szörpöt tettek. Oh. Érdekes módon ez ma már dívik.
3: Igen.
0: Tehát, hogy
2: ez a maci fröccs. Igen.
0: Igen. És a pezsgőbe pedig cukrot raktak. Na, ennyit ez.
1: Hát, ha nem volt elég édes a törlei talizmán. Azt a rohadt. Na jó, a Vokcika, köszönjük szépen, ölelünk, csókolunk, puszilunk, holnap után találkozunk.
0: Sziasztok.
1: Csőkutya. A Vokci. Jó.
3: Jó volt.
1: A mai nap legjobb pillanatai, nem, bocsánat, van egy balesetünk 54-esen, Jakabszállás után, Soltvadkert irányába, MOL benzinkútnál, három autó ütközött, felváltva engedik a forgalmat. Hát, ha nem teszel vesztőt, akkor három autó ütközött, felváltva engedik a forgalmat. Vagy három autó ütközött, felváltva engedik a forgalmat. Nem mindegy, melyik.
3: De mind a kettőt elmondtad, úgyhogy amelyikre
1: nem volt. Viszont, amit nem mondunk el, valaki kérdezte, hogy melyik oldalt van a baleset az M7-esen, és látjátok, ez a baj, ha nem írjátok le, mert nem tudjuk mi sem.
3: A Letenye felé vezető oldalon.
1: Jó reggelt, Utinform! Hát jó reggelt!
3: Hallották a hírek, vagyis hát tőle.
1: Na mi ez a letenye? Mit mondtál?
3: A letenye felé vezető oldalon, de nem
1: én nem tudom, hogy letenye, de valószínűleg letenyét is két oldalról lehet megközelíteni. Ez mit jelent a letenye felé vezető oldalon?
2: Hát, Budapestről letenye Buda, felé,
3: igen,
2: nem?
3: Igen, igen, uh-huh. Valószínűleg Budapest.
1: De én nem tudom, merre van letenye.
3: Letenye, hát a
2: határ
3: fele.
2: Tudod. Határ.
1: Igen? Igen?
2: És arra, Budapestről, ha mennél le a határa, arra azon az oldalon.
1: Letenye felé. Ah, értem, tehát ezen az oldalon.
3: Igen.
1: Ah, jó. A jobb oldalon.
3: Jó.
1: A mai nap legjobbjai, ezt mond Évi.
3: Így van. Egy éjszakás kapcsolatokról beszélgettünk, miután AMB Joe, az ilyen nap a Budapest Joe-ja bevallotta, hogy 2700 nővel volt együtt. Hát, volt véleményünk.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:30 elmúlt 8 perccel. Na, nézzük, ő is Ratkó gyerek írja, kedvencem a kömény magos tojásleves pirított kenyérrel megszórva. István egy nagykunsági jászberényből üzeni ezt nekünk a régi idő kajáiról. Na, ez jutott még eszébe, én ezt borzalmasnak találtam. Nem mindegy, akkor ő szerette.
2: Egyébként mi is ettünk ki egy gyerekkorom, és annyira nem volt rossz.
1: Kénytelenek voltunk, csak hogy most gondolkozom, hogy oviban, iskolában ezek a menza kaják közül hány százalékát szerettük? Mert az, hogy szerintem a gyerek az kétféle van, valamelyik öklendezik tőle, és nem bírja megenni, a másik sem szereti, de ő legalább le tudja nyelni.
3: Igen.
1: Tehát ez a kettő van, és akkor van egy olyan apró, nagyon-nagyon vékony réteg, amit szeretünk is.
3: Igen, ami általában a gyümölcsleves volt, és az aranygaluska. És itt vége.
1: Kb. Nagyjából. És akkor ez itt a kérdés, hogy így végig nem tudom hány generáció nőtt úgy fel, hogy gyakorlatilag gyűlölte azt a kaját, amit a menzán kapott. Az, hogy most nosztalgikusan emlékszünk vissza, ez egy másik kérdés, az egy érzelmi kérdés. De hogy hány százalékát gyűlöltük, és ezek rendesen kaják, ezt megfőzték, ez a magyar konyha része volt, nevezzük gasztronómiának, akkor is, hogyha menza. Szóval, hogy ezzel igazából ez a baj, hogy gyűlölve ettük.
2: És ez szerintetek változott valamennyit? És nem jobb tudom, lett, hogy a mai gyerekek jobban esznek, és jobban szeretnek menzán enni, ahogy nekünk trauma volt?
1: Nem szeretnek jobban menzán enni, de jobb a kaja.
3: Vannak menzák, mert igen, de szerintem nagyon sok iskola van, meg nagyon sok település, ahol pontosan most, ha oda menni, ugyanazt megtalálnál, mint igen. Amit te gyerekkorodban.
1: Elhiszem. Na jó, mik voltak a mai nap legjobbjai, Évi?
2: Egy éjszakás kalandokról dumáltunk, miután EMB Joe bevallott, hogy 2700 nővel volt 50 éves koráig, úgyhogy volt véleményünk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Nem tudom, hogy ki nézi az exek csatáját, de abban az a baj, hogy mindig bajban vagyok, hogy kik a szereplők. És tudom, hogy volt az ilyen nappal Budapest, még annak idején néztem is olykor egy-egy részt, tehát, hogy nagyjából képben vagyok, ott volt, aki nagyján nőtte ki magát, volt, aki eltűnt és kevésbé, és ugye az egyik szereplő jó, és most ebben az exek csatájában volt egy játék, ahol Kamarás Norbi, tehát a műsorvezető, feltette Joe-nak azt a kérdést, hogy hány egy éjszakás kalandja volt neki. Válasz az volt, hogy 2700. Amit Joe párja, azaz exe, Csenge meg is erősített. És akkor erre ugye megjegyezte Norbi, a műsorvezető, hogy de hát ez több, mint ahányan Balatonszárszón élnek. És gondoltuk, hogy lehet, hogy csak mi vagyunk, mindenki magából indul ki. Ugye?
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy lehet, hogy mi, a Gyuri meg én, azért nekünk is megvoltak a hódításaink, mondjuk így finoman, de azért szerintem valahol a százas nagyságrendek környékén lehetünk.
3: Hát maximum,
1: ugye?
3: Nagyon jó indulattal.
1: Eleve nézzük meg azt, hogy mi pasik, miért beszélünk mindig számokról. Szeretünk felfelé kerekíteni amúgy?
2: Abszolút.
1: Mi pasikra szóláltál meg?
2: Igen.
3: Köszönjük a legnagyobb pasi jelzetet.
2: Hát de miért? Ti mindig nagyobbat mondtam.
1: Miért tesszük ezt?
2: Hát mert ezzel akartok többnek látszani.
1: Nem lehet, hogy a párunk nak akarunk egy picit így nagynak tenni a ját, azért te tudod, kit kaptál itt most, kinek fogtad meg a lábát.
3: Ez veszélyes.
4: Pont ezt akartam mondani, ez nagyon veszélyes, mert ez nem biztos, hogy bejön egy nőnek. Tehát nálam biztos, hogy nem lenne nyerő.
1: Ti hogy vagytok ezekkel a számokkal? Tehát ti tagadtok, vagy őszinték vagytok? Lányok.
2: Mi őszinték vagyunk, igen. Szerintem. Mi nem akarunk nagyobbat, nem akarunk kevesebbet, szerintem mi sokkal, sokkal őszintébbek vagyunk.
3: A csajok általában mindig kevesebbet mondanak, hogyha azt érzik, hogy ez egy necces téma. Akkor, hogyha felmerül, akkor miért fontos ez a szám, így kezdődik? És akkor már tudod, hogy egy csajnak komoly szám lesz a háta mögött.
1: Tehát mi álságosak vagyunk, férfiak, mi kurafiknak akarunk látszani, a csajok meg szüzeknek.
3: Bizony.
2: Egyébként jó megállapítás, igen.
4: Igen.
1: Igen. Jó. Oké.
2: Nehéz innen.
1: Évi, nem mondd el a számot, hogy mennyi férfival voltál, csak mondd el azt a számot, amit szoktál mondani, és ami az igazság közötti szám.
3: Most lehet, hogy egy kicsit összezavartad az úszóbajnokot.
2: Várjál! Nem értettem ezt a matematikát.
1: Ez pedig Polgár Judit érteni.
2: Nem véletlenül őt keresik.
1: Nem véletlenül őt keresik, igen.
3: Adok egy tollat jegyzete.
2: Nem.
1: Érted-e, amit mondok?
2: Nem.
1: Tehát, ha mondjuk megkérdezi tőled, hogy hány pasival voltál, és te azt mondod, hogy 7, de valójában 10-zel voltál, akkor az a szám, amit most mondanod kéne, az a 3. Tehát a különbség az általad bevallott, és az valóban megtörtént között. Nekem csak ez a szám kell most.
2: Egyébként nincs távol, tehát ez a 3-4, ez ennyit.
1: Gyuri szerinted ez 23-24, 13-14, eleve csak 3-4. Szerinted ez mi?
3: Mennyire szerintem rossz. Eleve csak 3-4. Szerintem igazat mond az Évi.
1: Mondd, Évi, drágám.
2: Én a különbözetet mondtam, ezt kérdeztem.
1: Jó, azt kell, a különbözetet kérdeztem, igen.
2: Végre megértettem a feladványt.
1: Na, annyi, szóval 3-4.
2: Ez annyi van.
1: Oké, okay, nálad a net.
4: Jaj, én még továbbra se értem.
1: Nem baj, ez is egy teszt.
3: Mondj egy számot.
4: Azt gondolom, hogy én is a 3 éj, hát inkább a 3.
3: Te most biztonsági játékot játszol, mert nem értetted a szabályt.
1: Most bebújtál az Évi mögé, mert ő nagyobb.
4: Nem, tedd fel a következő kérdést.
1: Tedd fel a következő kérdést. Nem, megyünk tovább. Gyuri, te a nagyságrendet honnan tudod?
3: Hát így volt, hogy így gondolkodtam, de már csak jóval utólag, hogy mennyi lehetett, de ez kb. Tényleg csak satszolni.
1: Ez mikor kezd el egy férfi gondolkodni, hogy na most már számoljuk már be, hát most már azért nem olyan kevés.
3: Talán amikor így szóba kerül egy társaságban, és akkor így valahogy így beszélgetünk róla, vagy mondjuk egy ismerkedéskor egy lányjal ez így felmerül, és akkor ő is megkérdezi, és akkor így az ember így elkezd gondolkodni. Hogy most
1: a nők nem fogadják el ezt a választ, hogy nem tudom?
3: Akkor mindig szoktak, hogy jaj, per, tudod, te csak nem akarod elmondani.
1: Ti elfogadjátok azt a választ, hogy nem tudom?
2: Nem fogadjuk el, kezd el számolni. Kezd el számolni.
1: De hogy? Én régen, amikor elkezdtem számolni, akkor én próbáltam úgy számolni, hogy hol voltam akkor, melyik suliba jártam akkor, melyik városban éltem akkor, mi volt a baráti köröm, és abban tudtam nagyjából elhelyezni esetleg nőket.
3: Igen, de aztán mindig jött, hogy hopp, ez kimaradt, meg aztán volt, hogy ezt már beszámoltam, vagy nem számoltam, igen. És akkor belekeveredsz végleg.
1: Pontosan, de akkor én költöztem egy másik városba, másik iskola, másik egyetem, már nem tudom. Tehát, hogy valahogy így össze lehetett szedni, nagyjából pontosan, de én ezt feladtam. Uh-huh. Tehát én aztán nem számoltam.
2: Pedig egyébként szerintem, ha ilyen 5 évente számolnátok, és egy papírra leírnátok, akkor már onnan csak a következő 5-öt kell.
3: Olyan komplexusos dolog. Igen. Szerintem ti is hagyjátok abban ennek a számolását, mert neki semmi értelme.
1: Na jó, szóval gyerekek, milyen életet élhetett az az ember, aki most 50 éves, és 2700 nővel volt. Tehát itt hogy volt ennyi ideje? Tegyük fel, ezt a Gyurival az előbb megbeszéltük, hogy nagyjából egy férfi ilyen 16-17 éves kora körül kezdi el, mondjuk 16 éves korában kezdett el nemi életet élni, és ugye most 50 éves. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy évente kb. 77 új csaj kellett neki, azaz 4,5 naponta egy vadonatúj nő. 16 éves korától minden áldott 4,5 nap egy új nő.
2: Jézus!
3: Hát de nagyon zsúfoltak voltak a hetek.
1: Na most várjál, nyilvánvalóan a védekezésre is gondolnunk kell, ugye? Tehát 2700 védekezés nélküli kapcsolatból hány spontán terhesség alakulhat ki a statisztika szerint? 135 Josefa, Josefina rohangál most az országban. Little Joe.
3: Little Joe.
1: Jézus. Igen, ez egy statisztika. Na jó, gyerekek, ez egy nagyon komoly kalória égető tevékenység, a koitusz, és mi megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, helyettünk számoljon, hogy 2700 átlagos időtartalmú koitusz mennyi kalóriát éget, tehát átlagos időtartalmú koitusz. És ez egészen pontosan 272.700 kalória. Ebben az esetben ennek a 2700 kapcsolatnak köszönhetően Joe elégetett 35,4 kg zsírt.
3: Ez igen.
1: Ez azt jelenti, hogy amit Joe elégedett, az megfelel 495 Big Macnek, vagy 1010 csoki torta szeletnek, ahogy szeretnéd.
3: Na most tanett személy is felcsillen csoki torta.
4: Milyen jó.
1: Ha Joe nem koétált volna 2700 nővel, akkor le kellett volna futni a 4100 kilométert ugyanezért az eredményért. 4100 kilométer futásnak felel ez meg, ez annyit jelent, hogy Budapestről a Kanári-szigetekig elfutott.
3: Hát, ilyen, én megfejtettem. Ez a fickó, ez sportember.
1: Ez egy sport, persze, látod? Igen, na, szóval gyerekek, ti hogy viszonyulnátok egy olyan pasihoz, akinek ennyi kapcsolata volt, lányok?
4: Hát én megrémülnék, és el is kerülném nagy ívben.
1: De nem arra gondolnátok, hogy ő baromi jó lehet az ágyban?
4: Nem.
3: De minden stimmel, tenyerén hordana, értene hozzád, ennyi dobnád?
4: Igen, szóba se állnék egy ilyen emberrel. Nekem ez rémisztő.
1: Nem volnál kíváncsi arra, hogy valamit, hát nagyon tud, a 2700 nőt boldoggá tett?
4: Nem.
1: Hát valamit nagyon tudhat.
2: Én engem egyáltalán nem érdekelne. 2700 nő, tehát én alapvetően a számtól is
4: megint... a nőket.
2: Igen, tehát hogy én is csak a 2701-edik leszek.
3: De most valakinek a múltjából...
1: Magad rangsorol.
3: Tényleg most valakinek a múltjából fogtok ítélni a jövőjére. Ez nagyon
2: nem szép. Mindenki ezt csinálja, Gyuri. A hárommal is ezt csináljuk, és a 2700-al is.
1: Én meg azt gondolom, hogy valaki 2700 nővel volt, az baromi jó lett az ágyban.
2: Szerintem meg nem.
1: Miért?
2: Mert attól függetlenül...
1: Azért volt 2700 nője, mert mindig csalódott minden nő, és ott hagyta őt. És neki újat kellett szerezni.
2: Így van, három napon.
3: Megint szörnyű voltam.
2: Igen. Nél, abban nem gondoltunk bele, hogy senki nem akart megmaradni mellette.
1: Mert nem volt jó az ágyban. Azt gondolom, hogy jó lehetett az ágyban. Biztos híre ment. De? Hát azért ez nem Julio Iglesias, érted? Ez Budapest. Tehát, hogy itt...
3: Bizony, hát azért a főváros nagy részének is tudnia kellett erről a munkáról, amit itt Joe végzett.
1: Hát gondolj bele, hogyha ezt az egész tevékenységet Balaton Szárszón végzi, akkor mindenki.
2: Mindenki nő, férfi, mindenki.
3: Mindenki Josefa, Josefina már.
4: Oké, most azt mondjátok, hogy mi, de hogyha benneteket környékezne meg egy lány, akkor nektek se tetszene, ha ilyen szám volna a tarsójában, hogy ennyi pasival volt.
2: Na tessék.
1: Igen, hát ez egy érdekes és örök kérdés, hogy a férfiakat megváveregetik, a nőket meg levázzák, nem?
3: Igen. De ez csak egy társadalmi megbélyegzések.
1: Igen, én próbálok ettől megszabadulni.
2: Igen, de hogyha odáll egy nő, és azt mondja, hogy 2700 férfivel volt együtt, akkor te ugyanazt mondod, hogy ez egy biztos olyat tud, amit más nem? Büszkén tudnád viselni?
3: Megfordulna a fejemben.
1: Nem is egyébként. Nekem is. A Csabi jó az ágyban?
4: Igen.
1: És a jó. Tudása alapján, tehát amilyen jó az ágyban, az alapján mennyi nővel lehetett?
4: Na, azt nem tudom, meg se.
3: Tippelj.
4: Hát kb.
1: Hány nős a tudása?
4: Szerintem ilyen 30-40-nel biztos, hogy volt.
1: Tehát egy kezdő.
4: Dehogy kezdő. A kezdő, aki 10-del volt.
3: Csabi nevében kéri ki azt a számot, amire az előbb már majdnem megsértődött.
1: Tehát a tudása csak 30-40?
4: Nagyon jó.
3: Tehát akkor inkább 100-120?
4: Dehogy is. Jézus.
1: A tudása.
4: Nem, hát figyelj, nem tudom.
1: Tehát elképzelhető, 10 nővel elérte a 120-as tudást.
4: Igen, elképzelhető, de most csak arra tudok gondolni, hogy nem. Ne
1: nyugodtan gondolj rá, nem zavar bennünket.
3: Megvárjuk.
4: A tudása tökéletes.
1: Akár... De hány nős?
4: Milliós szám is lehet, de ő csak valószínűleg nem volt ennyi.
3: Tehát te leálltál egy ilyen milliós hatású pasival.
4: Látod, ezért nem akartam válaszolni rá, mert kiforgatjátok.
1: Istenem. Kíváncsiak lennétek egy 2700 nős pasira, hogy mit tud? Egyszer? Csak egyszer?
4: Nem. Biztos, hogy nem.
1: Évi, se. Miért?
2: Mert az ott nem tudnék a tudatommal mit kezdeni, hogy tudom, hogy hány nőben volt
3: nem
2: már.
3: Nem gondoljátok túl egy kicsit ezt?
2: Ne haragudj, Gyuri, hát nem.
1: Te három pasiból, hogyha mindegyiken végigmész, akkor meg tudnád mondani, melyik a 2700-as?
2: Hát biztos, hogy már. Hát biztos, hogy van valami tapasztalata.
3: De... Van valami jel rajta, ahol erre gondol.
2: Nem, de biztos olyanokat tud, amit a másik kettő nem.
1: Mégiscsak.
2: Van benne valami, amit kell. Hát ha nem tanult ez alatt semmit, akkor meg az a szégyen. Gondolj bele, hát akkor meg mivel töltött az idejét?
1: Azért a kíváncsiság izgat?
2: Hát nem a Joey.
3: Nem olyan, mint Hetti néni a váratlan utazásból egy
2: nem
3: kicsit?
2: Nem vagyok Hetti néni. Nem szeretnék olyan férfival lenni, aki 2700 nővel volt. De
4: és
2: mondjuk egy, igen, de mondjuk egy Mick Jaggerre szívesen lennék.
1: Hát az 4-5000 volt.
2: Jó, de az egy Mick Jagger. Uh-huh. Tehát, hogy azért ott van
3: tehát
2: valami
3: teljesen... Tehát most akkor csak a Joe-val van a bajod?
1: Csak. Ha. Jó, gyerekek, mindenkitől meg szeretném kérdezni. Ki mire vágyik élete párja? Legyen inkább béna, de az övé, vagy legyen tapasztalt, de bejárta a világot.
4: Legyen
3: béna. Ezt a kamut.
0: Nem volt elég? Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon, és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádió Show.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 10 óra lesz, 6 perc múlva itt még erre a sztorira még egyszer jött egy rakás vélemény. Hihetetlen egyébként. Lányok, legyen béna, de az enyém. Azért meg majd átmegyek a szomszédba, mi? Uh-huh. Ja, Ratko szlogen, asszonynak szülni, kötelesség, lánynak szülni, dicsőség, így lettünk hárman testvérek, ami jó, és így lettünk iszonyat csórók. Szegény szüleink belegebettek a munkába, ismerem az összes szegény konyha remekét, puszi Kata.
2: Szegény.
1: Igen, de hát a Vokci sztoria is nagyjából erről szólt egyébként. Igen, na, nézzem, hogy van-e még valami szárszóra tartó őszintű kurafik. Oké, okay. Köszönjük szépen, legyen béna ez a trikó felirata valami. Na jó, szerintem befejeztük azt a mai műsort, ne folytassuk tovább, jön piros?
2: Igen, hevesen bólogattak itt a kollégák, úgyhogy erre számíthatunk, hogy jön.
1: Jó. Hori, jó pihenést!
2: Majd holnap elmeséljük, hogy mi itt voltál.
1: Így van. Anett...
3: Nekem is.
2: Neked is elmeséljük?
1: Legyen béna, de a tiéd, ugye?
3: Igen. Hát na, jó ez.
2: Az ezzel engedjük bele a nyárba a Csabit.
1: Szép napot mindenkinek. És találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témái fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 grammos csomagol többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
7: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu.
13: Úgy is te!
14: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
15: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
17: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja.
13: Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
4: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
18: Kidőlt fák, letépett tető, lecsapott a vihar tegnap az országra. A bőrvédelemre is felhívják a figyelmet a fesztiválokon. 30 fok alatt lesznek ma a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megtépázta a vihar tegnap az ország nyugati felét, kidőlt fákhoz leszakadt ágakhoz riasztották a tűzoltókat. Főként a balatoni déli partjáról kaptak bejelentéseket, ám a vihar az ország középső és északi területein is gondot okozott. Érden egy iskola tetejét is megbontotta az erős szél. A tető darabjai a szomszédos plébánia udvarán értek földet. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig várják. A komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek már elérhetők a kormány.hu oldalon. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegyszűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta el rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
19: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrákszűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg. Majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
18: Magas szintre emelte a terror fenyegetettségi készültséget Németország. Eddig az elméleti fenyegetettség fokozat volt érvényben. A német belügyminiszter azt mondta, hírszerzési információk alapján döntöttek így. Szerinte bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban. Zivatarok okoztak villámárvizeket, közlekedési fennakadásokat Romániában, autókat, járókelőket sodort el a Bucsecs-hegységből lezúduló víz. Brassó és Bukarest között több órára megbénult a forgalom. Vízben elakadt járművek sofőrjeit kellett kimenteni a tűzoltóknak. Sok napsütéssel indul a hét, elvétve lehetnek futószáporok, zivatarok is, délután 28 fok is lehet. Holnap a napsütést gyakrabban zavarhatják majd felhők, de számottevő csapadék továbbra sem valószínű. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is a hét második felében is marad a kifejezetten kellemes nyári idő. Az UV-sugárzás viszont országszerte nagyon erős lesz, de legalább frontok nem gyötörnek majd bennünket.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágjunk bele ebbe a kellemes nyári hétbe. Együtt Vágó Piros vagyok, a következő 4 órát töltjük majd együtt. A repülők nem adom fel slágere is szól, most pedig indítom Rick

Tegnap esti döntőn bizony bealudt, de egy kicsit sem lepett meg végül is az eredmény, és örülök neki, de hogy biztos vagyok benne, hogy ma ez is még beszédtéma lesz, még szerintem a következő napokban, még egy-két hétig biztosan. Akárhogy is, akik éppen dolgoznak és a munkahelyükön vannak, nekik jó munkát kívánok, a pihenőknek pedig jó pihenést, remek slágereket válogattunk erre az órára. Érkezzen a Halftime Show egyik fellépője, Shakira az Objection-nel, most pedig már is Natalie Imbruglia-t halljuk.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A tegnapi VB döntő Halftime showjának, vagyis félidei show műsorának egyik fellépője volt Shakira. Ezúttal felismerhetően, olé, igen, rögtön meg lehetett ismerni, ahogy Madonnát is természetesen, de valószínűleg nem vagyok egyedül a véleményemmel, hogy simán meglettünk volna Halftime show nélkül is. Valahogy ezek nekünk nem létszükséglet egy-egy sportmérkőzés kapcsán. Cserébe lehet, hogy a szünet nem lett volna majd, hogy nem fél órás. Akárcsak a tegnap feltámadt szél miatt, akárcsak az előbb említett döntő miatt kialvatlanabbak páran jöjjön olyan zene, amivel egy picit éberebbé tudom tenni a hétfő délelőttöt. A Bon Jovival, a Born to be my baby-vel folytatjuk már is.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Már megint egy hétfő kedd.
8: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
9: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sajnálatos módon ez a hét sokaknak nem indult túl jól. Az utak híreit nézve elég hosszú a lista, úgyhogy már is sorolom. Az M0-as déli szektorán, az M1-es felé vezető oldalon az M51-es autóúti csomópontnál több autó is karambolozott. A 23-as kilométernél ugyan már megszűnt a korlátozás, de nehezen oszlik ez a 8 kilométeresre duzzadt torlódás, úgyhogy még mindig türelmet kérünk. Egy korábbi maleset miatt torlódik az M5-ös is Budapest felé, a 32-es kilométernél itt az 5 kilométeres torlódásnak kell valahogy elszivárognia. Az M7-esen a határ felé munkavégzés zajlik Pákoszt környékén, itt a kialakult torlódás több mint 3 kilométeres. És szintén baleset a 37-esen Hernádkak térségében, itt a 21-es kilométernél Szerencs felé egy sávot lezártak. Ha bármit észlelnek hallgatóink az ország útjain, köszönjük, ha küldik az infót a 0620-22-22-122-re. Már is az egyik legsikeresebb Police dal feldolgozásával folytatjuk, I'll Be Missing You Puff Daddy-vel, Billy Joel előzi meg őket az Uptown Girl.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A következő órában érkezem majd a Roxette Feeling Like a Flower slágerével is. De hozzuk a lendületet is, például Mr. President-tel. A Coco Jumbo-val felidézhetjük a 90-es évek diszkó élményeit is itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
3: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
4: Brokkoli van.
3: Az előbb hozta a Family Frost autó.
4: Rántott hal.
3: Azt is vettem.
4: És zöld borsó.
3: Az is van.
4: Akkor sült krumplit kérek.
5: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
4: És sült krumplit is.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
8: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
11: Ellenőrzik a reklámokat és az üzletek feliratait. Rekordforgalom várható a használt autópiacon. Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Tovább szárnyal a használt autópiac Magyarországon. Az első fél évben több mint 490 000 személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 000 adásvételt regisztráltak. Ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Vádat emeltek azzal a férfivel szemben, aki felgyújtott egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égésgyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Pótlóbuszokra kell átszállni a Vámos-György-Gyöngyös vasútvonalon. Mától augusztus 31-ig pályafelújítás miatt szünetel a vonatforgalom ott, ezért a teljes szakaszon MÁV buszok közlekednek. Az 1,1 milliárd forintos beruházás után megszűnnek a sebességkorlátozások, szeptembertől pedig ismét 80 km/h sebességgel haladhatnak a vonatok. A Budapest és Vámos-György közötti járatok menetrendje alig változik, a pótlóbuszok menetideje viszont hosszabb lett. A változásokkal kapcsolatos további részletekről a mavcsoport.hu oldalon lehet tájékozódni. Végül lesen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatóak, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap a déli délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatói, 11 óra után járunk. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Ebben a kellemes nyári napban, ami szuper akár kiránduláshoz is, vagy munkához természetesen. Jó munkát, és hozom is mellé a Modern Talking sláger.

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Prezident Coco Jumbo-ja. Egy háromtagú német Eurodance formációról van szó, amiben aztán később egy magyar név Kovács Erika is feltűnt, de a kezdeti összeállításban még nem ő szerepelt, és ami miatt a nyár egyik óriási slágere lehetett a Coco Jumbo, hogy karibi ritmusokkal keverték ezt az Eurodance stílust, úgyhogy most akkor már is ez

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A tegnapi nap időjárás szempontjából igen érdekesen alakult, mert egészen kellemesen indult, aztán pedig igencsak felmelegedett napközben, ugye gondolom a hidegfront előtt, ahogy érkezett a meleg, akkor azt úgy nagyon megtolta, aztán pedig a délutántól, kora estétől kezdve beindultak a záporok, zivatarok. Nálunk a fővárosban csak dörgött egy darabig, aztán abba hagyta az egészet, de azért így is hűvösebb lett az éjszaka folyamán, és igencsak hűsen indult ez a reggel is. Az egész hétre el lehet mondani, hogy nem várunk kánikulát. A szél az tulajdonképpen kitart majd egész héten, záporok, zivatarok azért előfordulhatnak. A hétvégére kezd majd igazán emelkedni a hőmérséklet, és érjük el majd megint a 30 fok feletti értékeket. Akik erre a hétre kovászos uborka készítést terveztek, ne csüggedjenek, mert ez az idő is tökéletes rá. Majd adok egy-két tippet, amivel pedig biztosan folytatjuk Belinda Carlisle és a La Luna slágereit a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy-két hallgatónk bejelentkezett az SMS falunkra, Ferike kamionosa tesz, ők még a tegnap esti döntőt boncolgatták ki, volt, aki örült a spanyolok győzelmének, hozzám hasonlóan. Sofőr Krisztián részben időjárás, részben pedig közlekedési hírekkel jelentkezett. Szép hétfőt mindenkinek. Egerben szép napos az idő, a hidegfront után felfrissült a levegő. Egerben a 25-ös főút városi szakaszán folytatódnak az aszfaltozási munkák, a Vörösmarty Árpád Rákóczi Ferenc úton kell torlódásokra számítani. Hát akkor köszönjük szépen ezt az alapos beszámolót. Jani Varsányból is bejelentkezett. Szia, kedves piros! Inácson festegetünk a Jozi Brigáddal. Józsi bá, Gyula, a munka jól megy, csak lassan megy az idő. De legalább a retro hatás szól. Hát akkor örülök neki. Folytatjuk már is egy lendületet adó, akár festéshez is tökéletes dallal, Gloria Estefántól.

0: mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3 perc múlva itt a dél, és mi folytatjuk majd akár ebédszünetre való slágerekkel is, mint amilyen a Fiesta Bonitája. És sosem elég a latin ritmusokból, úgyhogy a Kaoma Lambadája is szól majd. Rögtön ezzel indítok a híreket követően itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
3: Én a műzlibe kérem, anya.
4: Itt a narancslevem, drágám.
5: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
3: Igen.
5: Akkor a tejemmel iszom meg.
4: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
2: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után
14: hírek a Retro Rádióban.
15: Nőtt az ország élő fakészlete, továbbfejlesztik az amerikai elnök repülőgépét. Az ország egy részét megtépázta tegnap a vihar. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfa készlete. Az élő környezetért felelős minisztérium adatai szerint az ország erdeiben már több mint 423 millió köbméter fa található, ami közel 4 millió köbméteres növekedés egy év alatt. Bővült az erdőterület is, ezen belül az őshonos fajok állománya szintén emelkedett. A legelterjedtebb fafaj továbbra is az akác, ezt követi a tölgy és a cser. Tavaly több mint 7,5 millió köbméter fát termeltek ki Magyarország. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a Magyar Államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Több mint 1000 doboz gyanús gyógyszerkészítményt foglaltak le a NAV pénzügyőrei az M5-ös autópályán egy bolgár furgon által vontatott lakókocsiban 1100 doboz tablettát és 131 levél, illetve ampullás hormonkészítményt találtak, köztük potencia növelőszereket is. A szállítmányhoz nem voltak meg a szükséges engedélyek és okmányok, ráadásul a készítményeket nem az előírások szerint szállították. A hatóság szerint felmerült a gyógyszerhamisítás gyanúja, az ügyben a rendőrség nyomoz. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érdem egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Sok szeretettel köszöntöm dél után, lassan 4 perccel a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Csepregi évadala, a Párizsi lány is felcsendül, majd itt lesz Adam Lambert, a sodró lendületű What Do You Want From Me-vel, és indulunk már is a Lambadával.

0: Hey, Johnny!
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehet, hogy sokaknak csikorgósan indult ez a hétfő reggel. Önmagában lehet, hogy csak azért, mert hétfő volt, de az is lehet, hogy mondjuk egy hosszabb pihenő után most kezdtek újra munkába állni. A Bengals Manic Monday-ja is nagyjából erről szól, és kevesen tudják, de a dalt valójában Prince írta. 1984-ben még egy másik lánycsapatnak, aztán amikor hallotta a Bengals bemutatkozó albumát, akkor nekik felajánlotta. Christopher álnéven egyébként. És aztán milyen érdekes, hogy a dal egyből a Billboard 600-as lista második helyéig jutott, ahol az első helyen pedig Prince állt a Kisszel, és így saját magával versenyzett. Szóval mindjárt szól a Bengals a Manic Monday-jal, most viszont hallgassuk az OMD-t a Pandora's Box-szal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Közlekedési infót is kaptunk az elmúlt percekben az SMS falunkra, a 0620-22-22-122-re. Szia Piros, M3-ason baleset az 52-es kő után, Nyíregyháza felé autó az árokban. Köszönjük szépen. Amit még tudunk, még korábban történt az M0-as déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon. Itt még több jármű karambolozott az M51-es csomópontban, és ugyan már rég megszűnt a helyszínelés meg a korlátozás, de nagyon nehezen oszlik fel a torlódás, még mindig 5 kilométeres. Az M7-esen a határ felé Pákosz környékén dolgoznak, lezártak egy sávot, úgyhogy szakaszos torlódásra kell számítani már a 42-es kilométertől. Jó utat kívánok mindenkinek, várjuk az információkat, úgyhogy segítsenek nekünk is, meg a többi autózó hallgatóknak. Adri, Szinglik éjszakája és Néna vár most ránk a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bár a héten nem várható gatyarohasztó hőség, de senki ne csüggedjen, aki mondjuk a sárga barack lekvár főzés mellett kofászos uborka készítésre is adná a fejét, mert ez is tökéletes idő ahhoz, hogy elkészüljenek, megkovászolódjanak az uborkáink, amiknek nem kell feltétlenül a 35 fok minimum, és az sem kell, hogy egész nap tűzze őket a nap. Inkább meleg helyen legyenek, ha lehet, akkor minél inkább konstans legyen a hőmérséklet, ez talán inkább fontosabb. Meg, ami saját tapasztalatból a legfontosabbnak tűnik számomra, az a megfelelő minőségű uborka. Nem lehet elcsalni, ha már egy kicsit fonnyadozik, ha már egy kicsit sárgul, akkor bizony a végeredmény sem lesz olyan, úgyhogy érdemes emiatt egy picit jobban belenyúlni a pénztárcába, hogyha ténylegesen ropogós, igazán finom, ízletes uborkákat szeretnénk, és ezek közül is bizony az egészen aprók a jók, vagy legalábbis a kisebbek, nem pedig a nagyobbak, vagy akár az eltérő nagyságúak, és ami még kulcsfontosságú, hogy nagyon alaposan meg kell őket tisztítani, akár le is kefélni, és ugyanígy természetesen az üveggel is eljárni, amibe tesszük. Lehet, hogy ebben az időben nem 2-3 nap kell majd neki, hanem lehet, hogy 3-4 inkább, de szerintem ez a nyár egyik elengedhetetlen íze. Nálunk pedig elengedhetetlenek a slágerek, amikkel már is folytatom. Érkezik majd a Labus a Sweet Dreams-el, és most halljuk az Abbát, a Dancing

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Robogunk már is tovább az éterben a slágerekkel. A hétvégi esküvők emlékére jön Bruno Mars, Just the Way You Are slágere. És azért felpörgetjük az eseményeket ebben a hétfő délutánban Bruce Springsteennel is. Tőle játszom majd a Born in the USA-t hamarosan, tehát a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Hamarosan újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. Népszerűek a balatoni táborok. A világbajnok spanyolok átvették a vezetést a FIFA világranglistán. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért arra, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Dombóvár és Komló között 2023. augusztusában szüntették meg a vonat közlekedést. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig még várják, a komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek elérhetők a kormány.hu oldalon. Mozgalmas hétvégéjük volt a vízimentőknek a Balatonnál. Szántódon egy idős férfit sikerült újraéleszteni, miután rosszul lett a vízen egy matracon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos, elsodródott matracát próbálta utolérni. Egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két kamaszlányt pedig órákig kerestek szápozás után. A vízimentők magyarországi szakszolgálata ismét figyelmeztet, soha ne ússzunk vagy evezzünk be elsodródott matrac, úszógumi vagy labda után, mert az ilyen esetek könnyen tragédiával végződhetnek. Spanyolország átvette a vezetést a FIFA világranglistán, Magyarország maradt a 39. helyen. A világ és Európa bajnok spanyolok a VB döntőben legyőzött Argentínát előzték meg. Franciaország továbbra is a harmadik, Anglia pedig a negyedik. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. helyét. A Nemzetek Ligája őszi ellenfelei közül Ukrajna a 33. Észak-Írország a 70. Georgia pedig a 72. pozícióban áll. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatók, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap ismét a délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
9: Sporthírek a Retro Rádióban.
11: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Számos kérdést megválaszolt a 12 órája lezárult futball VB. Spanyolország hódította el az elsőséget, a csapatkapitány Rodri lett a legjobb játékos, a torna legjobb fiatalja Kubarsi, legjobb kapusa Unai Simón, mind az aranyérmes együttesből. Az is kiderült, hogy a modern futballban szinte lehetetlen feladat a címvédés. Legutóbb 64 éve sikerült a braziloknak, azóta senkinek. Mondjuk a világ igazságtalansága lett volna, ha ezt most valahogyan kibrusztolják az argentinok zéró játékkal, annál több brutális szabálytalansággal. Az viszont egyelőre rejtély, látjuk-e még válogatott mezben a labdarúgás vitathatatlan ikonját, Messit, illetve az is teljesíti-e egy hete a diadal esetére tett ígéretét Marco Correa, az imáron világbajnok védő, és magára tetováltatja ezt szövetségi kapitánya Luis de la Fuente arcmását.
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Abszolút a hétfő délutánban járunk, már 1 óra múlt 5 perccel. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, a következő 60 percet töltjük együtt. A Green Day már is belecsap, de itt lesz a bikini slágere, a mielőtt elmegyek, és kezdünk már is a Two Friends-szel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Az SMS falunkra jött jó néhány helyeslés, kovászos uborka témában. Igazad van, piros a tűzőnap, nem jó az uborkának. Árnyék, félárnyék és meleg, az a lényeg. És hogy tényleg egyformák legyenek aránylag az uborkák, Fefének is köszönjük szépen. Aztán itt van Kepata üzenete, sőt, jobb, ha nem éri a kovászolni való uborkát a tűző, nagyon meleg, mert hamarabb puhul. És az ízek összeéréséhez minimum 4-5 nap szükséges. Na hát akkor ez pont jó, hogyha valaki ma tud menni, bár ugye ilyenkor a piacok azért fél üzemmódban vannak, de ha ma hozzájut egy nagyobb adag jó kis uborkához, akkor a hétvégére pont meg is van a kovászolt uborka. Mindenkinek szuper hétfő délutánt kívánok, gálával a Freed from Desire-rel folytatjuk.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Bár nincs róla hivatalos adat, de szinte biztos, hogy világszerte már több százezer lány kéréshez, de az is lehet, hogy már a milliót is elérte, használták Bruno Mars Just The Way You Are slágerét eddig. És ugye Bruno elég jól lefette ezt a piacot, mert itt volt mondjuk ezt lehet használni lánykérésnek, a Mary You-t pedig mondjuk már az esküvőn, az igen elhangzása után, vagy akár az aláírási ceremónián, vagy bármikor máskor is természetesen. Ami még érdekesség a dallal kapcsolatban, hogy 3 hónapig csiszolgatták a stúdióban a zenei producerekkel együtt, mert hogy egy igazán letisztult, de mégis nagyon különleges hangzást szerettek volna elérni. Szerintem ez sikerült. Amivel folytatjuk, akkor varázsolunk tovább a szavakkal, a Kowalski meg a Vegával, és jöjjön a Fancyvel a Bolero is itt a Retro Rádióban. Let's go.

0: esetleg.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió varázsszavak után egy varázsmondat, ami 57 évvel ezelőtt a mai napon hangzott el. Kislépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Igen, 1969. július 20-án az Apollo 11 legénysége sikeresen landolt a Holdon, és így örökítették meg az utókornak Neil Armstrong és Buzz Aldrin nevét. Nem ketten voltak, amikor erre az űrutazásra vállalkoztak. A történet úgy teljes, hogy megemlítjük Michael Collins-t is. Arra azért kíváncsi lennék, hogy ezt az egy mondatot, ezt Neil Armstrong tényleg ott a pillanat hevében szülte, vagy egy jó előre megkonstruált, kitalált mondat volt, mint ahogy a Fehérház gyászbeszéddel is készült arra az esetre, hogyha az űrhajósok nem térnének vissza a Földre. Szerencsésen visszatértek, és szinte hihetetlen, de tényleg azóta eltelt már 57 év. Rengeteg új sláger is született, ezek közül folytatom majd Dr. Albanével az It's My Life-val, illetve jöjjön most Albano és Romina Power a Felicitával.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dénes Tamás kollégám szemei is még egy kicsit, mintha szűkebbnek tűnnének így a tegnap esti meccsnézés kapcsán. Vele tölthetik a következő órákat a Retro Rádióban. Én pedig köszönöm a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is lett. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Szél koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után
11: hírek a Retro Rádióban.
12: A magyar nyelvű reklámanyagokat ellenőrzik, tovább fejlesztik Donald Trump repülőgépét. 30-31 fok körül lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Országos ellenőrzést indított a Fogyasztóvédelmi Hatóság a magyar nyelvű reklámok miatt. Azt vizsgálják, hogy a sajtóban, a rádió és televízió műsorokban, a szabadtéri hirdetéseken, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatók megfelelnek-e a nyelvvédelmi szabályoknak. Tavaly az ellenőrzött reklámok közel harmadánál találtak szabálytalanságot, ezért összesen 5,2 millió forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének magyarul kell megjelennie. Idegen nyelv használata csak magyar fordítással együtt megengedett. Fontos határidőre figyelmezteti a szülőket a kormány. Legkésőbb július 22-ig kell jelezni az iskola felé, ha a gyermek sajátos nevelési igényű, különben nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert az iskola kezdési támogatás megállapításánál a magyar államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatok alapján dönt. Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki felgyújtotta egy rendőrautót a gödöllői rendőrkapitányság előtt. A vád szerint a gödöllői térségben élő férfi égés gyorsító anyaggal leöntötte, majd meggyújtotta az egyik parkoló szolgálati autót, amely teljesen kiégett a múlt hónap elején. A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem terjedtek át a többi járműre és az épületre. A Buda környéki járási ügyészség nagyobb kárt okozó rongálás büntettével vádolja a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit. Átmenetileg kivonják a forgalomból Donald Trump amerikai elnök új Air Force One repülőgépét. A Katartól ajándékba kapott Boeinget egy hónapra műhelybe viszik, hogy korszerűbb védelmi rendszerekkel szereljék fel. Trump szerint a gépen már több fejlesztést is elvégeztek, de a cél a maximális védelem. A New York Times korábban arról írt, hogy a repülő gyorsított átalakítással állt szolgálatba, ezért többek között nem rendelkezik rakéta és elektromágneses támadások elleni rendszerrel. Több helyen károkat okozott a tegnapi vihar az ország nyugati felében. A katasztrófa védelemhez kidőlt fák, leszakadt ágak és vezetékek miatt érkeztek bejelentések. Érden egy iskola tetejét is megbontotta a szél, több főúton pedig a kidőlt fák akadályozták a közlekedést. A nap nagy részében sok napsütésre számíthatunk, csak időnként zavarhatják meg a napsütést. Felhősebb időszakok. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul. A nyugati határ közelében ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. Estére 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap a déli és délnyugati térségekben felhősebb időre van kilátás, míg az ország többi részén a délelőtti napos idő után gomoly felhők képződnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás, újabb egész júliusi hetet kezdtünk, amelyben szerepet játszik majd Stevie Wonder vagy a Hip Hop Boys, kezdésnek pedig

és voltak, akik kevésbé, de azt is nyilván mindenki tudja, hogy Spanyolország nyerte végül a gigantikus tornát Kanada, Egyesült Államok, Mexikó szervezésében. A spanyolok azt hiszem rászolgáltak dacár annak, hogy én az argentinoknak drukkoltam, de hát ez van Zakson, így alakult. Azt viszont gyorsan hagyd meséljem el, hogy én szombaton este nem láttam a bronzmérkőzést, csak hallottam, ugyanis a közelben valaki nagyon nézte a meccset, vagy valakik egészen pontosan, minden gólt pontosan tudtam, de még a kapufákat is üvöltve mondták, úgyhogy tényleg csak a telefonomon követni kellett, hogy most éppen kilőtt gólt, úgyhogy mindenről tudtam, anélkül, hogy láttam volna egy másodpercet is, mindenről tudtam. A vasárnapi döntőt már láttam, meg azt is, hogy utána micsoda kis bunyó volt ez a Parades nevű srác, azért mindenkit leütött, akit csak tudott a közelben, és most olvasom, hogy Buenos Airesben pedig komoly tüntetések voltak, komoly összeütközés a rendőrséggel, de hát nem könnyű elveszíteni egy világbajnoki döntőt. Ez van, Messit pedig sajnálom. Menjünk tovább, hamarosan Stevie Wonder és a Hip Hop Boys is előttük, Samira az esővel, amelyből tegnap azért bőséggel volt, legalábbis ott, ahol én voltam, meg is kapjuk ezt itt a Retro Rádióban zeneformájában.

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Rigérával és a Noxal folytatom majd itt a Retrórádióban, most viszont villámgyorsan két közlekedés információ 3 perccel 3:43 előtt. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán korábban két személyautó ütközött Tatabánya közelében. Az útakadály már megszűnt, azonban az erős forgalom miatt továbbra is szakaszos a torlódás a 20-as és a 40-es kilométer között, ez tehát az M1-es. M7-es, erős a forgalom a Balaton felé tartó oldalon, az M0-as autótól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódás alakult ki.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, pontosan 5 perccel járunk, 3:43 után a folytatásban itt a Survivor és az Eye of the Tiger, hol másol, mint a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Erika írt, hogy bár vége a világbajnokságnak, jönnek a különböző kupamérkőzések, ott is lehet majd szurkolni. Hát talán nem árt egy kis pihenés egyébként a VB után. Menjünk tovább, hiszen a következő órában viszont piszok nagy zenéket hozok már megint, többek között egy igazi hamisítatlan fenyőörökzölde. De ha már a focinál és a világbajnokságnál tartunk, tisztességből már mondom, Argentinának drukkoltam. A spanyoloknak lejátszunk a We Are the Champions majd. És persze azért hozok meg egy tucatnyi nagy slágert a folytatásban így hétfőn délután. Itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle léschips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
4: Én a műzlibe kérem, anya.
5: Itt a narancslevem, drágám.
6: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
4: Igen.
6: Akkor a tejemmel iszom meg.
5: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
3: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
11: Brokkoli van.
10: Az előbb hozta a Family Frost autó.
11: Rántott hal.
10: Azt is vettem.
11: És zöld borsó.
10: Az is van.
11: Akkor sült krumplit kérek.
12: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
11: És sült krumplit is.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
14: Szállás.hu. Úgy is tett!
15: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
16: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Sok vállalkozás kapott figyelmeztetést a NAV-tól, dübörög a használt autópiac, Robbie Williams is megszólalt foci ügyben. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linz Meyer Szilviától.
20: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást. 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás. Ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
19: Tovább szárnyal a használt autópiac Magyarországon. Az első fél évben több mint 490 000 személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak. Ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Több mint 1000 doboz gyanús gyógyszerkészítményt foglaltak le a NAV pénzügyőrei az M5-ös autópályán. Egy bolgár furgon által vontatott lakókocsiban 1100 doboz tablettát és 131 levél, illetve ampullás hormonkészítményt találtak, köztük potencia növelőszereket is. A szállítmányhoz nem voltak meg a szükséges engedélyek és okmányok, ráadásul a készítményeket nem az előírások szerint szállították. A hatóság szerint felmerült a gyógyszerhamisítás gyanúja, az ügyben a rendőrség nyomoz. Robbie Williams szerint mentális gátak akadályozzák az angol labdarúgó válogatottat. A világhírű énekes úgy véli, Angliának pszichológiai problémát kell leküzdenie ahhoz, hogy ismét világbajnoki címet nyerjen. Robbie Williams bírálta az angol sajtót, amely szerinte indokolatlanul támadja Jude Bellinghamet és Thomas Tuchel szövetségi kapitányt. Az angolok a tengeren túli világbajnokságon bronzérmet szereztek, az elődöntőben Argentinától kaptak ki, majd a kisdöntőben 6-4-re legyőzték Franciaországot. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatók, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap ismét a délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hát mi tegnap ilyenkor megpróbáltunk bográcsozni, majdnem elmosott az eső. Ehhez képest most gyönyörű napsütéses idő van, békés idő. Ez ilyen. A mikrofonnál Dénes Tamás, ja majd DJ Bobo, vagy éppen az emberek kezdésnek Michael Jackson lemeze pörgött.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, Galla Miklós a 80-as években a GM49 révén popzenei babérokra tört még, aztán a 90-es évektől a Lárpurlár társulat tagjaként az egyik legjobb humorista lett, vagy nyugodtan mondhatom, a brit humor talán egyik legjobb hazai képviselője volt. Sajnos mostanában inkább a betegségéről hallunk, ugye most már lassan egy éve, vagy több mint egy éve folyamatos csuklással küzd, amit nem tud legyűrni, és az orvostudomány sem tud egyelőre legyőzni, és ezúttal kórházból jelentkezett be közösségi oldalán, azt írja, hogy 11 hónap után bejutott egy sebészeti osztályra, azonban most kiderült, hogy nem sebészeti jellegű a betegsége, teljes a bizonytalansága, hogy vajon hogyan tovább. Galla Miklósnak szurkolunk, én remélem, hogy még eljutunk csuklás nélküli GM49 koncertre, és addig azonban jöjjön a Hungária, legyen itt a Queen a spanyol válogatottnak, és mindezek előtt a Pet Shop Boys és egy régi nagy Village People siker a Go West feldolgozása.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Bobby McFerrinnel, vagy éppen a Machine Mouse-al folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk 8 perc elmúlt délután 3:30. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán korábban két személyautó ütközött Tatabánya közelében. Az útakadály már megszűnt, azonban az erős forgalom miatt továbbra is szakaszos a torlódás a 20-as és a 40-es kilométer között az M1-esen. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a 0-ástól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódás alakult ki. Hála Istennek, nagyobb balesetről nem kaptunk most hírt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Kettők legnagyobb slágerei retro rádió kereken 3/4-4 van itt egyébként. Többen is már a figyelmembe ajánlották, hogy mi történt az argentin-spanyol VB döntőn tegnap a lefújás után, hogy Parades kinek ment neki, mekkorákat lökte Gavin, és hogy milyen bunyó alakult ki. Hát azt kell mondjam, hogy megtörtént. A világbajnok Spanyolország, a második pedig Argentina lett, de nincs semmi baj, inkább legyünk boldogok. Erről szól Bobby McFerrin most következő dal, ami hol szólalna meg, mint itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Friss hír az útinformtól, hogy a 41-es főúton Nyírmada és Vásáros Namény között egy kamion szállítmánya leesett az útestre a 45-ös kilométernél, itt most félpályán halad a forgalom a 41-esen. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek, egy picit emlékezünk majd a nemrég elhunyt Szolnoki Péterre egy bombondallal. De megszólal majd a Boném egyik legnagyobb sikere, a Rasputin is itt. És még sok más nagy sláger a folytatásban a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Horváth Éva, modell, egykori szépségkirálynő, influencer, aki az elmúlt 2 évben egy motorbaleset okán iszonyú kálvárián ment keresztül. Többek között erről is fogunk vele beszélgetni. Ma este 8-tól Horváth Éva a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Ez itt az aranykosó.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
10: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
11: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
12: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
13: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Továbbra is népszerűek a balatoni gyerektáborok. Nem szorulnak segítségünkre a fehér gólyák. Egy picit lehűlt a levegő, de kellemes nyárias időre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig minden eddiginél szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint egyre több család befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyermekeknek. A következő hetekben több száz tábor várja a fiatalokat a Balaton térségében. Augusztus 1-től újra lehet vonatozni Dombóvár és Komló között. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, ezen a vonalon 400 forintos kedvezményes jegyet válthatnak a fedélzeten az utasok. Vitézi Dávid kitért arra, hogy az új menetrendet helyi civil szervezetekkel egyeztetve alakították ki, a térség valós utazási igényeit figyelembe véve. Pályázatot hirdet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségének betöltésére a pénzügyminisztérium. A jelentkezéseket a hónap végéig még várják, a komoly vezetői tapasztalat mellett elvárás például a tárgyalóképes angol nyelvtudás és egy precíz elnöki program. A részletek elérhetők a kormány.hu oldalon. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák, ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
15: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
14: Tovább szárnyal a használt autópiac Magyarországon. Az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ami csak nem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak. Ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Szinte zavartalan napsütés lesz, csupán a déli tájakon lehet több felhő, illetve időszakosan a Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. A csúcsértékek általában 26 és 31 fok között várhatók, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal alacsonyabban maradhatnak a maximumok. Késő estére döntően 18 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap ismét a délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, helyenként azonban előfordulhat csapadék.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Azt kell mondjam, kifejezetten kellemes idő van ma délután, azaz július 20-án, hétfőn délután, 4 perccel délután, 4 óra után a mikrofonnál Dénes Tamás. Ez igazítottam a dalokat, hamarosan jön Orsi, vagy éppen George Harrison. A kezdés most a Gypsy Kings-é.
16: Penso con sueño para sí.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz délután 5:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, ki ne emlékezne a Spice Girls-re, ráadásul mi előszeretettel játszunk egy-egy nagy Spice Girls slágert itt a retro rádióban. Hát tessék elképzelni, hogy az 5 lány közül most Melanie Chisholm az, akire nagyon-nagyon figyelnek, ugyanis Sporty Spice, ha emlékeznek rá, vékony magas lány, nagyon szép arcú és nagyon jó hangú, vagy talán úgy is mondhatnám, hogy különleges hangú lány, egy visszafogott esküvőn most összekötötte az életét egy ausztrál modellel, Chris Dingwall-lal, akit itt egyébként a hölgyek azt is mondták rá, hogy nagyon vonzó pasi, kicsit Chris Christophersonra hasonlít ezzel a szakállal, legalábbis nekem. Amit pedig az esküvőről tudni kell, hogy a fehér ruhát, amelyben oltár elé állt, személyesen Victoria Beckham, azaz az egykori zenésztárs készítette, illetve tervezte. Ő egyébként nem volt ott a bulin, mert a férjével együtt a világbajnoki döntőn volt, de ott voltak a Spice Girls tagjai, Emma Bunton, Melanie Brown, vagy éppen Jerry Halliwell, és úgyhogy nagy buli volt. És a sztori érdekessége, mint én itt olvastam még hozzá, hogy a pár 2023-ban egy társkereső alkalmazáson keresztül ismerkedett meg egymással, és bár Mel C eredetileg úgy gondolta, hogy a romantika már nem része az életének, az ausztrál modell bebizonyította az ellenkezőjét, úgyhogy a hölgy Londonban, a modell pedig Sydneyben élt. Hölgyeim, nincs semmi még elveszve. Megyünk is tovább, egy igazán szerelmes dala, jön a Cardigans és a Love Fool itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Krisztállal vagy a Boniemmel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 9 perccel járunk délután, 5:30 után, és villámgyorsan arról, hogy a 4-es főúton Újfehértó térségében két gépkocsi ütközött össze a 250-es kilométernél, itt a 4-esen irányonként mindössze egy sáv járható. 7-es főút Székesfehérvár belterületén a Nagyszombat és Budai út kereszteződésében egy kamion és egy személyautó ütközött össze a belváros felé a külső sávot. Le is zárták, még egy hírem van, ez a 41-es főútról érkezett, ahol Nyírmada és Vásárosnamény között egy kamion szállítmánya leesett az úttestre, ez a 41-es főút 45-ös kilométerénél, itt most félpályán halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Retro Rádió, 2 percen járunk, 3:45 után, és az M1-esen Hegyesalom felé Török Bálintnál rendkívül erős a forgalom, 4 kilométeres a dugó. Mindenre jön a Rasputin, a Boniemtől a Retron.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az útinform jelezte, hogy az Pest megyében Turán a 13-as kilométernél az Aszó-Csűsáp összekötő úton Kastélypark közelében teljes útzárban kerülni kell. Köszönöm az információt. Menjünk tovább egy Neoton dallal majd a következő órában. Itt lesz velünk majd a Brit Jazú is egy csodálatos régi sikerrel. És jön még egy egész csomó nagy sláger majd itt a Retro Rádióban a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 grammos többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
9: Pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod. A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Szerdáig kell jelezni a sajátos nevelési igényt az iskolakezdési támogatáshoz. Villámcsapott két magyar túrázóba Ausztriában, itt-ott eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhatóság szóvivőjétől.
15: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
14: Lejár egy fontos határidő az iskolakezdési támogatás kapcsán. Szerdáig lehet jelezni az iskolának, ha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülők addig nem tájékoztatják az intézményt, az SNI nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert sajátos nevelési igény esetén járhat ugyan az iskolakezdési támogatás, de az államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatokat veszi figyelembe. Villámcsapásban sérült meg két magyar túrázó Ausztriában. A fiatal emberek a Bécsi Alpok vonulatán kirándultak tegnap, még délelőtt indultak el, de kora délután elkapta őket egy heves zivatar, és egy villám a közvetlen közelükben csapódott be. Egyikük 30 métert esett a hegyről, a másik a földön fekve segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt helikopterrel nem tudtak értük menni, 30 hegyi mentő segített lehozni a sérülteket, mindkét magyar férfit kórházban kezelik. Görögországba is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Atén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Két autó ütközött a 4-es főúton Újfehértó térségében. A 250-es kilométernél irányonként csak egy sáv járható. A 7-es főúton Székesfehérváron a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében egy kamion és egy személyautó ütközött. A 62-es kilométernél emiatt a belváros felé a külső sávot lezárták. A 41-es főúton Nyírmada és Vásárosnamény között egy kamion szállítmánya az úttestre borult. A 45-ös kilométernél a forgalom félpályán halad. Vezessenek óvatosan!
13: Sporthírek a Retro Rádióban.
16: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Véget ért minden idők legnagyobb labdarúgó világbajnoksága, és most a jelző cseppet sem túlzás. Először szerepelt 48 csapat a tornán 39 napon át. 104 mérkőzést rendeztek, és először volt három ország a házigazda. A remek és feledhető meccsek mellett igazi kulturális kavalkádot is hozott a VB. Számos extra figurára, koreográfiára, momentumra emlékezhetünk. A norvég evezős performance-tól kezdve az angol drukkerek erőtől duzzadó vonulásain át, a kongói vezérszurkolóig, aki válogatottja összes meccsét mozdulatlanul állta végig a helyszínen, öltönyben, nyakkendőben. 4 év múlva Spanyolország, Portugália és Marokkó látja vendégül a futballvilágot, és az 1930-as első torna előtti tisztelgésül lesz majd egy-egy meccs Uruguayban, Argentínában és Paraguayban is, de lehet, hogy már ivószünetek nélkül.
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: De már nincs annyira meleg, mint az elmúlt napokban. Én azért teszek róla, hogy a nyári hangulat megmaradjon a bikini fagyiával, vagy éppen Samantha Fox közeledésével a mikrofonnál továbbra is. Dénes Tamás, a kezdés viszont abszolút a vetkőzés. Joe Cocker

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

időszakában, és hogy el tudják képzelni, hogy mekkora sztár volt Kevin Keegan mondjuk a 70-es, 80-as évek leges, legelején, amikor tényleg a legnagyobb sztár volt. Talán annyit, hogy Liverpoolban a nevével jelzett zászlókat lehetett kapni, amíg más játékos nevével nem lehetett zászlót vagy sálat venni. Kevin Keegan volt akkor a korszak Harry Kane-je, talán, hogy egy angol legendát mondjak. Minden esetre aztán később játékos pályafutása után a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, sőt még az angol válogatottban és a Manchester Citynél is menedzser tudott lenni, és miután megállapították súlyos betegségét, május 31-én még a Newcastle operában elbúcsúzott a várostól, a szurkolóktól, amelyre minden jegyet eladtak. Ő már érezte a közelgő véget, még megvárta a labdarúgó világbajnokságot, még megvárta, hogy szeretett angol csapata bronzérmes legyen. Egy picit más stílusban folytatom, Coolio és a Gangsta's Paradise érkezik a folytatásban, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Nem is olyan sokára Samantha Fox vagy éppen Zséda muzsikál majd nekünk itt a Retro Rádióban. Most viszont elérkezett a közlekedés információk ideje. Kereken 3/4-60 a mikrofonnál. Dénes Tamás, M0-ás autó déli szektor, az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt Dunaharaszti és Gyál között a 29-es kilométernél. Itt most az M0-áson csak a külső sávjárató, több mint 3 kilométeres most a kocsisor. Gyulafirátót közelében két személyautó karambolozott a 82-es főúton, annak is a 4-es kilométerénél, itt most félpályán halad a forgalom, és még egy hírem van, két személyautó ütközött Pestvár megyében az Aszód-Sűsáp összekötő úton Turán, annak is a belterületén a 13-as kilométernél a Kastélypark közelében, itt most teljes útzár lépett érvénybe, kerülni önkormányzati utakon tudnak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék ma este 8-tól a szokásoknak megfelelően Abaházi Presszó. Csaba ma esti vendége Horváth Éva, egykori modell lesz. Hát örülöm, most ugye sok mindent hallottunk sérülése után, minden kiderül. Este 8-tól itt a retro rádióban, most viszont maradjanak, hiszen indul már is a 2 órás élő retro kívánság műsor, amit a Szabin lévő Iza helyett továbbra is Csabi vezet, ő pedig majd a Van Halen nagy sikerével indítja műsorát. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanígy.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Horváth Éva, modell, egykori szépségkirálynő, influencer, aki az elmúlt 2 évben egy motorbaleset okán iszonyú kálvárián ment keresztül. Többek között erről is fogunk vele beszélgetni. Ma este 8-tól Horváth Éva a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: A Metásíd bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
11: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Ideiglenes házelnököt választott a parlament. Andy Burnham az Egyesült Királyság új kormányfője. A napsütés mellett felhőket is ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztotta az ideiglenes házelnököt a parlament. Az alaptörvény módosítása alapján ma megszűnt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, az államfői teendőket pedig egyelőre az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes vette át. Őt is helyettesíteni kell, Hallerné Nagy Anikót, a parlament egyik alelnökét javasolta, a képviselők pedig ezt meg is szavazták. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Hétvégén is volt dolguk a balatoni vízimentőknek, 6 embert hoztak ki a tóból, a parton pedig több mint 500 könnyebb sérülést láttak el. Egy idős férfi például tegnap egy matracon lett rosszul a vízben, őt az országos mentőszolgálat egységével élesztették újra Szántódon. Több más riasztás is érkezett. Egy szapos például az elúszott matracát próbálta utolérni, egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két szapozó kamaszlányt pedig órákig kerestek a vízben, szerencsére nem esett bajuk. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
15: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
14: Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Nagyon erős a forgalom az M0-as autóút déli szektorában az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az M1-es csomópontjában a Hegyeshalom felé vezető lehajtóágon lassulásra számítsanak. Az M0-as déli szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon történt egy baleset Dunaharaszti és Gyál között. A 29-es kilométernél már több kilométeres a kocsisor. A 4-es főúton Újfehértó térségében összeütközött két autó, a 250-es kilométernél irányonként csak egy sáv járható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Ezen a héten is én helyettesítem Nyerges Izát, és innen kívánok neki most is további kellemes pihenést. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Indulunk a Van Halennel,

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne Cher, ez volt az All or Nothing. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, én Magdi vagyok Vajáról, és szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az elsőjén 70 évet betöltöttem, és akik eljöttek, megköszöntöttek, mert szeretnek, akikkel együtt dolgoztam, akik a barátaim, azoknak, akiknek pedig nem jöttek, azoknak pedig azt kívánom, hogy pukkadjanak meg.
0: Hát de én sem voltam ott, akkor én is pukkadjak meg.
1: Nem! Hát te nem tudtad, hogy én honnan tudtad volna, hogy én első.
0: Hát most már tudom, úgyhogy így utólag kívánok nagyon-nagyon sok boldogságot, örömöt, egészséget még, ami hátra van.
1: 70 éves vagyok, Csaba.
0: Na ezt hallom, hogy még tele vagy élettel, tele vagy vitalitással, ez maradjon így még nagyon sok.
1: Az orvos, hogy tessék nézni, azt mondja, azt mondom, hogy nagyon jó kondiba van, nem tudom, hogy csinálja, nagyon jó kondiba van, gratulálok. Tehát nagyon köszönöm, nagyon kedves vagy, köszönöm a köszöntésedet.
0: Köszi, szia.
1: Jó, kívánok,
0: szia.
1: Imádom a műsoraidat.
0: Köszi, puszi.
1: Szia.
0: De aranyos volt, imádom. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Tátraiban zenélt, ez volt a hajnali szél. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Halló, jó napot kívánok! Margó vagyok!
0: Hello, Margó!
1: Szia! És szeretnék kérni Pomázra, Babcsányi Dáinek, Dánielnek, születésnapra alkalmából egy számot.
0: Hány éves lett?
1: 40.
0: A jó Isten éltesse őt még nagyon-nagyon sokáig.
1: Én már 71 vagyok.
0: Jó, hát akkor téged is. Örülök, hogy hívtál.
1: Én is. Puszi.
0: Puszi neked is. Szia.
1: Szia.
0: Itt a Rockset és a Joyride a Retro Rádióban. Hello.

0: Nagyobb slágerei retro rádió, a Bee Gees és a Stayin' Alive szólt. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csaba!
0: Szia!
1: Andi vagyok.
0: Parancsolj, Andi!
1: Olyanokra küldenék számot, aki a páromnak halál hírét hozta, de hál' Istennek él.
0: Hát akkor miért keltették a halál hírét?
1: Honnan tudjam.
0: De ki volt az?
1: Mindegy. Jó barátja, régi munkása.
0: Hát de tudod, mi van? Ismered a mondást. Akinek halálhírét keltik, az sokáig fog élni.
1: Sokáig fog, ha adja, jó Isten.
0: Legyen így, ezt kívánom.
1: Köszönöm.
0: Szia.
1: Szia.
0: Itt a Fresh és a Táncolj Még a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Pink és a Just Give Me a Reason szólt. 06-20-22-22-122 itt Abaházi Csaba, haló.
1: Jó napot kívánok, Bokta vagyok, Pálpontáról.
0: Parancsolj, szia!
1: Én lenne egy olyan kérdésem, mert azt hallgassuk itt a retro rádiót, hogy a páromnak egy jó szerelme számot.
0: Milyen alkalomból? Milyen üzenettel?
1: Úgy, hogy nagyon szerettem évek óta.
0: Mondd a nevét.
1: Zsuzsanna.
0: Kívánok még nektek nagyon-nagyon sok boldogságot.
1: Neked is a párodnak.
0: Köszi, szevasz.
1: Szia.
0: Itt a Starship, a retro rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Haribiz zenélt. A maradok után néhány üzenet. Hallgatóink írják. Szia Csaba, egy számlát szeretnék kérni elsősorban magamnak, másodszorban Tildának és minden kedves hallgatónak. Köszi Béla Szlovákiából. Szia, Andi vagyok. Szeretnék kérni egy számot a szerelmemnek Józsinak Nyírbátorba. Üzenem, nagyon szeretem. Kedves Csaba, barátomnak üzenem, készül valamilyen esküvőre, vele szeretnék tartani, ha nem probléma. Ölelem, csókoltatom, valaki, aki gondolt rá.

0: Tainted Love, után 7-kor hírek, aztán itt eszem többek között Cserháti Zsuzsa. Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem. Hallgatunk egy Michael Jackson klasszikust. Ez lesz a Black or White, és jön a Modern Talking is egy slágerrel. Egyből a hírek után megszólal a Sherry Sherry Lady itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
3: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
6: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
7: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Már az első napokban sokan töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-ig várják. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem 1/3-ánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5.200.000 forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlás tábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az irtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Baleset történt az M0-as autóút déli szektorában az M3-as felé vezető oldalon, Dunaharaszti és Gyál között. A 29-es kilométernél csak a külső sáv járható, több kilométeres már a kocsisor. Két autó ütközött Pest vármegyében az Aszót-Sűsáp összekötő úton Tura belterületén. A 13-as kilométernél a Kastélypark közelében teljes útzárban kerülni önkormányzati utakon tudnak. Tart az útfelújítás az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva kinyit majd az Abaházi Presszó. Horváth Éva, a modell, egykori szépség királynő, influencer lesz a vendég. Addig a dalt kéne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 06 20 22 22 100.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. De Michael Jackson, ez volt a Black or White. 0-20-22-22-122 Tabaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Szintén. Mármint, hogy jó napot kívánok én is.
1: Köszönöm. Kérhetnék egy számot?
0: Tessék parancsolni.
1: Anyának szeretnék egy számot.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát, hogy lassan jövünk haza a táborból, és hogy végre otthon leszünk.
0: És biztos megismeri anya a hangod, de azért a keresztnevet árulj el nekem, légy szíves, hogy hogy hívnak téged?
1: Lovász András.
0: Hol táborozol?
1: Béla telepen.
0: Jó volt?
1: Igen, nagyon.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét.
1: Magának is.
0: Szia! Egy hello megtette volna. Lady Gaga és a Just Dance most a retro.

0: Önök legnagyobb slágerei Retro Rádió, Presser Gábor és a Nagy Utazás szólt az imént. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Szia, Csabi, meg Árva és Sándor vagyok.
0: Szia!
1: Szeretnék küldeni egy számot.
0: Hallgatlak!
1: A Vaskó Tibornénak, Druskóci Tibornénak, Árvai Szabinának, akkor Vaskó Szabinának, Árvai Nikolettának.
0: Üzenet van?
1: Hát nagyon szeretem őket. Na, köszi, jó. Szia, Csabika!
0: Szia, szia!
1: Szia!
0: Dr. Alban és a Sing Hallelujah most a Retro Rádióban.

0: Rádióban. A Village People, ez volt a YMCA 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szervusz Csaba, Pék Natália vagyok. Szeretnék kérni egy számot a Kuwaitban élő keresztapukámnak. Sajnos már 3 hónapja kórházban fekszik.
0: Jaj, szegény kérni.
1: Viszont mindig be van kapcsolva, és tudja hallgatni a rádiót, meg szokta mindig hallgatni a retro rádiót, és szeretném meglepni egy jó zenével.
0: Innen kívánunk neki jobbulást.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok.
0: Te is, hogy hívtál. Köszönöm
1: további szép napot.
0: Neked is, szia.
1: Köszönöm, szia.
0: Az emberek és a tábortűz most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Rihanna és a Don't Stop the Music után néhány üzenet. Szép jó napot, Annának szeretnék küldeni egy dalt, írja Valentin. Edith vagyok Kerekegyházáról, ez már egy másik üzenet. A páromnak szeretnék küldeni egy dalt, köszönöm szépen. És Koppány írja, hogy szeretné magát, illetőleg a környezetét, munkatársait meglepni egy jó kis Bon Jovi dallal. Szól már is a You Give Love a Bad Name, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Rúzsa Magdi énekelt, ez volt az április 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok! Nóra vagyok, és egy zenét szeretnék kérni.
0: Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: A kedves barátaimnak szeretnék zenét kérni, itt ülnek, utaznak velem a kocsiba, megyünk hát egy nagyobb család látogatásra.
0: Kívánok nagyon kellemes utazást, és aztán jó időtöltést az egész családnak.
1: Köszönöm szépen.
0: Meg az egész társaságnak. Köszi, hello.
1: Köszönöm. Hello.
0: Sandra és az In the Hidden Night most a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Sting és az Englishman in New York után 8-kor hírek, aztán nyit az Abaházi Presszó. Horváth Éva, egykori szépségkirálynő, modell és influencer lesz a vendégem. Mindjárt nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
3: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Tizenöt év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
9: Brokkoli van.
8: Az előbb hozta a Family Frost autó.
9: Rántott hal.
8: Azt is vettem.
9: És zöld borsó.
8: Az is van.
9: Akkor sült krumplit kérek.
10: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a Hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
9: És sült krumplit is.
11: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
12: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
11: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a mangó darabja csak 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Mintegy 60 ezer vállalkozás adós a számviteli beszámolóval. Görögországba is megérkezett a hőség. Itthon még nem lesz akkora kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhatóság szóvivőjétől.
16: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 ezer forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
15: Lejár egy fontos határidő az iskolakezdési támogatás kapcsán. Szerdáig lehet jelezni az iskolának, ha a gyermek sajátos nevelési igényű. Ha a szülők addig nem tájékoztatják az intézményt, az SNI nem kerül be időben az oktatási nyilvántartásba. Ez azért lényeges, mert sajátos nevelési igény esetén járhat ugyan az iskolakezdési támogatás, de az államkincstár kizárólag a hivatalos oktatási adatokat veszi figyelembe. Villámcsapásban sérült meg két magyar túrázó Ausztriában. A fiatal emberek a Bécsi Alpok vonulatán kirándultak tegnap, még délelőtt indultak el, de kora délután elkapta őket egy heves zivatar, és egy villám a közvetlen közelükben csapódott be. Egyikük 30 métert esett a hegyről, a másik a földön fekve segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt helikopterrel nem tudtak értük menni, 30 hegyi mentő segített lehozni a sérülteket, mindkét magyar férfit kórházban kezelik. Görögországban is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Atén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 4 percen 8 után indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, modell, egykori szépségkirálynő, influencer, Horváth Éva. Töltöm az italt, indítom a zenét, és néhány perc múlva kezdjük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Horváth Éva. Hello!
2: Hello, szia! De eddig jártam nálad.
1: Hát egyrészt, másrészt meg én úgy figyeltelek az elmúlt időszakban, hogy tökre aggódtam, hogy mi még fogunk egyáltalán találkozni.
2: De aranyos vagy, szép remények. Ilyen reményeket fűztél hozzám, nem. Pedig hogyha tudnád, hogy milyen akaraterőm és milyen kitartásom van.
1: Tudom, és ráadásul el is olvastam most ezt a Bye Bye Tűsarok című új könyvedet, és egyrészt megrikadtál. Én egy ilyen szentimentális csávó vagyok. Olvastam, hogy te meg nem. Tehát csodálkozom is, hogy ennyi idő alatt, amin végigmentél, az kibírtad könnyek nélkül. És azt láttam belőle, hogy te sokkal erősebb nő vagy, mint amennyire én gondoltalak erősnek.
2: Valahogy képzeld el, nagyon érdekes, de az, hogy sírjak a kórházban, az soha nem volt a gondolataimban. Mondták a nővérkék igen többször, hogy de jó lenne már engem sírni látni, mert valaki így dolgozza fel a problémákat, valaki így adja ki az érzelmeimet. Én úgy tudom kiadni az érzelmeimet, hogy egyszerűen beletemetkeztem olyan dolgokba, amelyek engem föltöltenek. És engem mondjuk egy tanulás, engem mondjuk egy személyiségfejlesztés a sokkal jobban föltöltött, mint hogy azt én kisírjam magamból.
1: Hát csak minden az első bánatomat. Gondolat az emberben nem ez, amikor megtörténik egy baleset, hogy jaj, de jó, akkor én most tanulni fogok, és akkor nem tudom, fejlesztem a személyiségemet. Tehát ahhoz elég sok időre el kellett tennie.
2: Képzeld el, hogy viszont ott lehet, hogy az volt bennem, hogy valójában én is tudtam, hogy milyen dimenzióban vagyok, mert amikor bekerültem a kórházba, pont most meséltem valakinek, akkor ugye másfél napig nem nyúltak az én lábamhoz, ugye, hogy csak mondjuk el, hogy mi történt, aki esetleg nem tudja a sztorimat, hogy 2024 novemberben én egy, hát motor baleset, de én inkább ilyen gyógyászati segédeszköznek hívnám ezt a motort, amit itthon a TB-re írnak föl, olyannal haladtam 20-szal a jóga oktató teremből hazafele, ahol lakunk.
1: Mindez Balin
2: történt, és ott történt velem egy olyan baleset, amit a mai napig nem tudok, hogy is történt meg, ugyanis elveszítettem az eszméletemet.
1: Tehát ez még mindig nem derült ki, hogy mi történt?
2: Nem, mert azért ott ilyen jellegű hivatalos dokumentáció nincs, tehát hogy egy kórházi dokumentáció azt írta, hogy az úttesten találtak meg, a másik dokumentáció azt mondta, hogy a csatornában találtak meg, és ennyi történt.
1: És ennyit tudsz, te sem. És senki nem emlékszik, senki nem látta, hogy mi történt. Az biztos, hogy a baleset megtörtént.
2: Az biztos, hogy a baleset megtörtént, és én most találkoztam kint először a motorommal gyakorlatilag egy év után, másfél év után.
1: De mi látszik rajta, hogy neked mentek, vagy csak simán felborultál, vagy neki mentél valaminek, vagy simán csak elájultál, és beleborultál egy árokba?
2: Figyelj, én nem vagyok szakértője ennek a témának, de én azt tudom, hogy az én bal lábam van megsérülve, és a motornak a jobb oldala van összetörve.
1: Hát akkor valószínűleg jobbról valaki valami nagy hatást tett arra a motorra.
2: Nem tudhatjuk, meg nem ismernék ilyeneket kijelenteni. Valami történt ott, ami miatt ugye én balesetet szenvedtem. Azt nagyon fontos elmondani, hogy én nem hibáztatok ezzel kapcsolatban senkit. És
1: ez
2: semmit.
1: A legnehezebb része. Hát én azonnal. Meg szerintem a legtöbb ember keresni a felelőst, hogy valaki ezért bűnödjön, hogy én ennyit szenvedtem.
2: Képzeld el, hogy én annyit fejlődtem ez idő alatt, hogy nem az, hogy nem hibáztatok senkit, hanem hogy inkább hálát adok annak, hogy idézőjelben csak ennyi történt.
1: És magadat sem hibáztattad ez alatt az idő alatt?
2: Hogy... Az egy olyan része volt ennek a balesetnek, hogy igen, az elején hibáztattam magamat, hogy atyavilág, mi lesz ebből, mit csináltam, miért kellett nekem motorra szállni, tehát ezt tudni kell, hogy én világ, tudom, hogy te meg nagy motoros vagy.
1: Nem, ezt majd akarom mondani.
2: Igen.
1: Sőt, én egy motor ellenes vagyok.
2: Aha. És miért kellett nekem motorra szállni, amikor képzeld, hogy én ezt az univerzumban már egész fiatal koromban bedobtam, hogy én félek, én rettegek a motortól.
1: Én
2: nekem
1: is.
2: Volt itt egy 50 kis köpcentis motorom Budapesten, és azzal csak a Margit hídon voltam hajlandó átmenni, illetve nem, csak a Margit hídon. Az összes többi híd a szóba sem jöhetett, és ott
1: ja, hogy
2: is...
1: bárhogy, mikor Pestről Budára, vagy Budáról Pestre kellett menni, ott addig mentél, amíg a Margit hídat el nem tudtad érni.
2: Így van, mert én csak azt az egy hídat éreztem biztonságosnak. Tehát, hogy én nem szerettem soha motorozni, és rettegtem a motorozástól, és ennek ellenére mégis bevállaltam, és ott igen, ott hibáztattam magamat, hogy...
1: Hogy miért mentél ebbe bele.
2: Miért is mentem ebbe bele.
1: Jó, de ezt a könyvedben meg teljesen jól leírod, hogy nem nagyon van más választása az embernek, Balint, hogyha két kisgyermeket nevel is el akar jutni A-ból B-be, akkor ott az gyalog, nagy távolságok vannak autóval, meg szinte lehetetlen.
2: Hát gyalogot nem lehet közlekedni, ezt itt tegyük tisztába, meg aki akar babakocsit tologatni az utcán, vagy a járdán inkább, azt felejts el, mert nincs a járda. Úgyhogy igen, ott a gyalogos közlekedés mint olyan nem létezik. A motor van, illetve volt nekem egy kis autóm, és akkor azzal közlekedtem, de egy olyan helyre mentünk át, ahol fekvőrendőrök voltak az úton, és nem fért át. Már ez a pici autó sem, pedig ott tényleg
1: tehát
2: ilyen nagyon kis
1: cuki. Olyan magas fekvőrendőr van, olyan hogy nem kis... megy át rajta?
2: Ne, olyan magas van, ja. Igen, a fekvőrendőr. Hogy tényleg ott kint Bali nagyon kis keskeny autókat gyártanak, de ez a kis nagyon keskeny autó sem fért el a sávban.
1: Ja, de ezt direkt azért csinálják, hogy ne autóz.
2: Így van. Aha. Így van, ez az autósoknak egy ilyen elterelő hagynövelet.
1: A bringa?
2: Akkor...
1: bringa az nem jön szóba? Vagy akkor még nem voltak, nem volt elterjedve ott például az elektromos bicikli?
2: Nincs. Én nem is láttam nagyon elektromos biciklit, sőt ez is egy elektromos motor volt, képzeld el, amire nincs így szabályozás egyébként. Úgyhogy jól tudom, akkor ez még Magyarországon is ilyen.
1: Igen, ezeket a háromkerekűeket nem nagyon látod az úton, maximum a bringasávban, de még ott sem nagyon.
2: Igen, meg hogy nincs erre szabályozás, hogy ezzel hol lehet, mint lehet menni, és igazából szerintem akkor jöttek be ezek, tehát hogy így a csodájára jártok ennek az én kis kedves barátságos motoromnak.
1: Na egy kicsit menjünk vissza az időben, jó lehet?
2: Persze.
1: Horváth Éva a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Horváth Évával beszélgetünk, akit itthon mindenki ismert, szépségkirálynő voltál, modell, tévés műsorvezető, tényleg folyamatosan a szemünk előtt voltál. Mit kerestél te egyáltalán Balin? Hiszen ott ért téged a baleset. Miért voltál te ott?
2: Hát mi még a Covid idején elhatároztuk, hogy kimegyünk Balira, és azért határoztuk el, mert itthon egy picit ellehetetlenítették így a helyzetet, az életét az embereknek.
1: Tehát nem csak itthon, az egész világon.
2: Tehát képzeld el, hogy Balin nem.
1: És ezt te honnan tudtad? Vagy honnan tudtátok?
2: Olvastunk utána, hogy Balin nem. Tehát, hogy az egyébként engem roppant módon kikészített, amikor be kellett vinni Kristófot az óvodába, és reggel bevittük
1: Kristóf a nagyobbik gyermeke.
2: Kristóf a nagyobbik gyermekem, ő 9 éves most. Beraktuk őt reggel az óvodába, de hogy úgy, hogy a kerítésen tudtuk őt beengedni, viszont be se tudtunk lépni az óvodába, és kb. Egy délután visszakaptuk, mint egy csomagot, és fogalmunk nem volt, hogy mi történik vele, hogy milyen fejlesztések vannak, nem volt ilyen, hogy szülőjétek...
1: De ez itt Magyarországon?
2: Magyarországon.
1: De a Covid alatt?
2: Aha. Ez a Covid alatt volt, igen.
1: Én azt hittem, hogy akkor nem is szabad óviba menni.
2: Ovi az volt, az iskolában, tudod, volt...
1: Ott ilyen online oktatás
2: volt, valakinek volt, de valaki... De lehet, hogy az egész iskolában online... Hát, na mindegy,
1: Ovi... Nekem az... akkor általános iskolás volt még a kisebbi gyermekem, és online oktatás volt.
2: Igen. Na ez Ovi az működött, de így működött, hogy működött is, meg nem is működött. És képzeld el, hogy viszont Balin, mivel hogy olyan szuperül sikerült elzárni a szigetet, nem volt, ha jól tudom, 2 megbetegedés. Úgyhogy ez nagyon motiváló dolog volt. Végül is, hogyha kimentünk, akkor egy ilyen 7 napos karantént kellett túlélni. Ez tényleg a túlélés volt, mert 2 kisgyerekkel egy 10 négyzetméteres szobában, és ez volt a legnagyobb szoba, amit lehetett választani.
1: Hát azt tudtátok, hogy valamit valamiért.
2: Igen. És akkor még Alex nagyon pici volt, tehát hogy megkapta az oltásait, és akkor utána nekivágtunk. És
1: de már ez a, nem a COVID elleni oltásai, hanem a...
2: Nem, a normál 4 hónapos, igen, a kötelező oltásokat, azt 4 hónapos korban adják be, és akkor megváltuk ezeket az oltásokat, és utána nekivágtunk gyakorlatilag Balinak. Jakartában volt egyébként ez az ominózus karantén. Ez nagyon jó pofa volt, képzeld el, mert hogy egy kicsit így levegőt, friss levegőt szippancsak, és hogy kimehessek a szobában, mert nem lehetett kimenni, tehát az ételt, azt lerakták.
1: Jaj, hát a karantén az erről szól.
2: Igen, lerakták.
1: Hermetikusan el voltatok zárva.
2: Hermetikusan el voltunk zárva, és kimentem a teraszra, és mondom, úristen, én már nagyon rosszul vagyok itt ettől a bezártságtól, én mozog alattam a ház, és képzeld el, hogy másnap volt a hírekben, hogy egyébként Jakartát egy földrengés rázta meg, és valójában én nem szédültem a bezártságtól, hanem rengett a földrengés. Volt egyébként ott ebben a régióban, ez nagyon gyakori.
1: Ahogy elhatároztátok, hogy Balira mentek, ott volt hova menni? Turistaként nyilván van, de hát azért ti szerintem nem úgy mentetek, hogy kimegyünk 1-2 hétre, hanem tehát az egy ilyen elhatározás volt, hogy hosszabb ideig maradtok ott,
2: hát,
1: nem?
2: Sőt, ez egy csodálatos időszak volt ebből a szempontból, mert hogy hely az volt bőven minden szállodában, mindenhol volt bőven.
1: Ja, mert hogy az emberek nem utaztak.
2: Hát senki, igen, nem utaztak, hát nem vállalták be ezt a hosszú karantén, tehát hogy főleg úgy, hogy mondjuk ez nem az a távolság volt, meg nem az a karantén időszak volt, hogy te most utazóként 10 napokat elengedj a munkából.
1: Tudtuk akkor, hogy meddig tart.
2: Tehát teljesen, igen, teljesen kiszámíthatatlan volt. Azt láttuk, hogy itthon így be vagyunk zárva nagyon durva.
1: Na de akkor mi volt az elhatározás, hogy örökre végleg kiköltöztök Balira? Vagy ezt a covidos időszakot túl éritek, vagy vészelitek át?
2: Figyelj, szerintem egyébként ez a covidos időszak volt, vagy hogy egy kicsit így szabadabbak legyünk, vagy hogy a gyerekeket be tudjuk iratni egy normál óvodába, vagy normál iskolába, hogy látjuk, hogy mi történik velük, vagy tudunk velük menni egy közértbe, bárhova vásárt. Tehát, hogy tudunk élni. Tudunk élni, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ott, akkor még senki nem tudta, hogy mi lesz, és úgy voltunk kint egyébként, szerintem ott az első időszakban 1,5 évet, de azért ez a kiköltözés, ez olyan volt nekünk mindig is, hogy nyára hazajöttünk, tehát, hogy én mindig ragaszkodtam Magyarországhoz, én nagyon, nagyon szeretem a Magyarországot, nagyon szeret a családom itt él, itt élnek a barátaim, és...
1: Tehát nem végleg, hanem, hogy bizonyos időszakot, tehát ilyen félig itt, félig ott.
2: Félig itt, félig ott, így van, így
1: és
2: volt.
1: És a meló? Mert hát tévés műsorvezető, meg olyan dolgokban voltál benne, amihez a jelenléted, én azt gondolom, hogy szükséges.
2: Ó, igen, ez nagyon nehéz volt, és ez nagyon mélyen is érintett szerintem akkor engem már. Hogy ezt a részét nekem itthon föl kell adni. Az influencer munkákat egyébként egy csomó tudtam ott kint csinálni.
1: Hát nyilván telefonozott is volt, igen.
2: Így van, viszi ki az ember a termékeket, ott befotóz őket, sőt, még egy sokkal inspirálóbb környezet is volt, mert ugye itt ott nem lehetett sehova menni.
1: Hát nekünk különleges, az összes influencerhez képest esetleg más környezetet tudtál teremteni magadnak.
2: De a televíziós munkák azok valóban így megritkultak. Noha voltak olyan munkák, ami kifejezetten képzeld el, miatt érkeztem haza, voltak olyan castingok, hogy kifejezetten én nem miatt utaztam haza, hogy ezeken a castingokon részt vegyek, mert azért, igen, hogy ott ezt el kell döntem, és ez nagyon-nagyon-nagyon hiányzott.
1: De nekem ez ilyen visszatérő szavajárásom, hogy nem szeretek más zsebében turkálni, de közben meg mégis tök kíváncsi vagyok, hogy oké, de akkor miből éltetek? Tehát ott kint melóztatok valamit? A pároddal? Vagy az összes összegyűjtött pénzeteket éltétek fel?
2: Hát figyelj, pont ugyanannyit melóztunk kint, mint amennyit itthon melóztunk abban az időben, én azt gondolom. Aha. Egyébként így ez az érészem, mert nyilvánvalóan itt se tudtam egy csomó helyre elmenni, mert hogy mindenbe volt zárva, és igen, hát akkor mindenkinek meg kellett szólítani abban az időben a büdzséjét és a költségvetését. Ott egyébként nyilván kint sokkal olcsóbb volt minden, ezáltal is olcsóbb volt minden, hogy ugye mindenbe volt zárva, ugye gyakorlatilag kapkodtak a turistákért a balinézek is, és
1: de most... De turistának számítottak? Nem jártam még arra soha, tehát nem tudom, hogy mennyi időt tölthet ott el egy ember, hogyha azt mondja, hogy megjöttem.
2: Attól függ, hogy milyen vízumod van. Most ebbe így nem szeretnék belemenni, hogy milyen vízumtípusok vannak. Vannak ilyen turista vízum, vannak ottlakos vízum, vannak dolgozó vízumok, tarara, különböző vízumok vannak.
1: De ti akkor ottlakossal voltatok ott? Vagy?
2: Mi egyébként olyan vízummal voltunk ott, hogy figyelj, olyan régen volt, és megmondom ezt, hogy nem
1: kellett
2: annyira...
1: akkor hazajárkálni két havonta, vagy kijelentkezni, meg újra bejönni.
2: Azért biztos, hogy nem kellett havonta, két havonta kijelentkeznünk, mivel hogy ez a karantén azért ez egy kicsit így meghosszabbította ezt, hogyha így az ingázgatás ott nem jött szóba. Aha. Ott nem jött szóba, úgyhogy biztos, hogy megfelelő vízum volt, tehát hogy erre viszont a kiutazóknak nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert ezért, hogyha az embernek nincsen meg a megfelelő vízum a Balira, akkor kitoloncolják az embert.
1: Megint egy kis szünet, és aztán innen folytatjuk. Horváth Éva a vendég itt a Retro Rádióban, az Avaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Horváth Évával beszélgetek. Azt mondott, hogy ugye a Covid ideje alatt mentetek ki Balira, a baleset viszont 2024-ben történt. Hát akkor már nem volt Covid, nyilván akkor letelepettetek ott, vagy ott maradtatok. Mi volt a terv, hogy meddig maradtok?
2: Én már régóta haza akartam jönni. Én éreztem, hogy valami ott nekem nem jó. Tehát, hogy ezt mondtam neked, hogy én nagyon szeretem Magyarországot, igen, és nekem nagyon hiányzott az itthoni életem, az itthoni pörgésem, az itthoni munkáim. És már benne volt ez az univerzumban, hogy hazajövünk. És aztán mindig húztuk, halasztottuk ezt a dolgot. És több jele volt egyébként ezzel kapcsolatban, hogy nekem már el kell onnan jönnöm. Volt előtte például egy hónap előtt egy durva balesetem, de ott abból még föl tudtam épülni. És aztán ugye jött ez az ominózus.
1: Tehát ezelőtt is volt még egy durva balesetem?
2: Képzeld el, igen, akkor a másik lábamnál, a másik bokám ficamodott ki úgy, hogy két hétig, vagy lehet, hogy nem is két hétig, lehet, hogy egy hónapig nem is tudtam lábra állni, és akkor szereztem be egyébként a mankómat, ami egyébként azóta is ott van, és egyébként utána az nagy segítség volt, hogy haza tudtam vele jönni a repülőtéren, meg amivel utána elestem a reptéren.
1: Hát na, meg szóval akkor ez tulajdonképpen jól is jött, hogy van egy ilyen háromkerekű motorod, nem? Hogyha éppen a bal lábad sérült volt, akkor...
2: Akkor még nem volt.
1: Akkor még nem volt?
2: Nem.
1: Tehát az azután lett.
2: Igen, azután lett.
1: De jó, csak hát hiába vannak jelek, az ember akkor nem fogja fel jelként, nem?
2: Az ember akkor nem figyel a jelekre, igen.
1: Utólag rakod össze, hogy kerret üzentek nekem föntről, hogy vagy ne. Valahonnan.
2: Sőt, én egy olyan típusú ember voltam szerintem, aki így hajlamos volt elodázni ezeket az információkat, elodázni ezeket a jeleket. Tényleg nem tulajdonítottam ezeknek jelentőséget. Pedig akkor már egyébként a szívemben is éreztem. Ott volt a baleset, az első baleset, amikor a bokám, a másik, a jobb bokám ment ki, és már akkor a szívemben éreztem, hogy én már nem szeretnék kimenni. Nem feltétlenül érzem ott magam jól.
1: De és akkor miért mégis?
2: Hát, nem tudom, mert ilyenek vagyunk. Mert ilyenek vagyunk sajnos, és nem feltétlenül arra figyelünk, ami nekünk fontos az életben.
1: De akkor most mesélem el neked, mert mondtad, hogy azt gondolod rólam, hogy nagy motoros vagyok. Én világéletemben valahogy kerültem a motorokat. Nem tudtam motorozni. És aztán, amikor én a belvárosból kiköltöztem a külvárosba, akkor szereztem egy robogót, de csak ott a környező utcákban motoroztam vele, és amikor elhatároztam, hogy majd másnap már azzal megyek koncertezni, ez még a 90-es években volt, amikor működött a Sing Sing, és volt egy rendszeres klubunk, azt mondtam, hogy jó, akkor én most szerdán ezzel fogok menni a Petőfi csarnokba. És kedden pont egy világbajnoksági elődöntő volt, nagy vihar, mindenki tévét nézett, és közben a kerületben, nem tudom, 20 robogót loptak el, meg 40 bringát, tehát, hogy tudod, de ez eső alatt még a kutyák is el voltak bújva, és az egész kerületet kifosztották. Többek között az én motoromat is ellopták, a robogomat. És én akkor tudtam, hogy ez egy jel, soha többet nem vettem motort, meg robogot, és azóta nem is ültem motoron.
2: Fú, de jó vagy. De, és tényleg, valóban.
1: De hogy én akkor nem éreztem azt, hogy valamitől megmenekültem, utólag gondolva a te esetedre is, ki tudja, hogy mitől fosztottak, vagy mentettek meg sokkal inkább.
2: Hogyne, és milyen jó, hogy ezt te megfigyelted és észrevetted a jeleket, spirituális ember voltál, mert általában
1: nem,
2: azért...
1: Nem, de most már egyre inkább vagyok, meg szeretek figyelni az ilyen jelekre, de tényleg mindent beszereztem, ami akkor kellett hozzá, már volt bukós is, akkor meg könyökvédő, térdvédő, minden, csak már motor nem volt. És mondtam, jó, akkor így.
2: Jó. Gratulálok, ugye? Nagyon ügyes vagy.
1: De hogy...
2: Én meg nem figyeltem.
1: Te meg ezek szerint nem figyelted ezeket a jeleket, pedig ahogy olvasom a könyvedben, még korábban is voltak jelek erre vonatkozóan.
2: Hogyne, hát mondom neked, hogy volt ez a motorfóbiám, hogy én nem mentem át a hídon bele. Én már itthon kezdődött ez a motorfóbia, és annak ellenére mégis belementem, és mégis hajtottam. És egyébként én most is azt mondom, hogy oké, tök jó, történt ez, ami miatt történt, de Bali egyébként egy csodálatos hely. A kirándulásra, az utazásra, gyerekkel, felnőttekkel.
1: Ez megtörténhetett volna veled bárhol,
2: bárhol nem? Megtörténhetett volna. Igen, ez valójában csak egy váltásra volt egy útmutató, hogy itt most már váltanod kell.
1: Csak közben nem tudom, hogy ki mennyire részletesen figyelte a történéseket körülötted, azért elég nagy felhajtás volt, meg te is elég rendszeresen jelentkeztél a különböző közösségi oldalakon, meg írtak is rólad szívesen, meg mutattak téged, hogy micsoda tragédiában vagy benne, de az például, hogy én azt a könyvedből tudtam meg, hogy majdnem, hogy meg sem műtöttek ott egyből, mert hogy ahhoz, hogy a biztosításod működjön, a nemzetközi jogosítványodnak a zsebedben kellett volna lenni, miközben az nem volt. Hiába volt nemzetközi jogosítványod, nem volt nálad.
2: Igen, és a másik nagyon fontos dolog, ez egyébként egy roppant tanulságos, aki például Balira utazik, de azóta hallottam, hogy például Dubajban is ugyanez a helyzet. Addig nem engednek ki a kórházból, és addig nem nyúlnak hozzád, ameddig a bankszámlájukon nincs ott a pénz. Na most ugye ez egy hétvége volt, és ez azért nagyon durva, mert hogy ez gyerekekre is igaz. Tehát, hogy azért egy szülőnek úgy kell kalkulálnia, hogy ha ott tényleg nem szabad ilyeneket bedobni az univerzumba, de ez létező probléma, hogy nem fognak addig megműteni. Nem fognak addig hozzányúlni.
1: Hányszor indultunk el, most megint nem magamra gondolok, hanem általában az emberiségre úgy nyaralni, hogy ó, csak egy pár napra megyek, nem tudom, ide a közelbe, úgysem történik semmi. Vagy csak egy napra megyek, reggel kirepülök, este visszarepülök, úgysem történik semmi, nem kötök biztosítást, pár ezer forint.
2: Ugye? Pár ezer forint, és egyébként még azt is figyelembe kell venned, hogyha ez a biztosítás mondjuk hétvégén vagy éjszaka, tudom, hogy a biztosítók nagyon gyorsan reagálnak, de vannak olyan szituációk, főleg mondjuk az ember gyerekéről van szó, vagy mondjuk ebben a szituációban milyen jó lett volna, hogy ez így rögtön megtörténik azonnal, de azért ott föl kell hívni, telefon, ügyintézés, engedélyezés, utána néznek, tarara, tehát hogy ez mind idő.
1: És a kritikus állapotban lévő lábadhoz nem nyúlnak hozzá.
2: De hogy te ott semmihez. Ez nagyon, nagyon tanulságos volt ez számomra, és egyébként a kint élőek számára is, és azóta, aki utazik, azoknak is, hogy azért a bankszámlán tényleg nem árt, hogyha egy jó, szép, nagyobb bankszámlával utazunk ki. Ezzel kapcsolatban mit akartam mondani most?
1: De várjál, mindenki tudja megtenni, hogy egy feltölt a bankszámlájára több milliót, hát ha történik baleset. A biztosítóban bízunk leginkább, nem?
2: Én ezt tudom. Én ezt most csak elmondtam, mint információt. Így, volt, így van, mert hogy ezzel nem vagyunk tisztában, sőt a körülöttünk kint élők sem voltak tisztában. Isten igazából ezt azért vezették ott be, mert vannak ott a helyi, igen, külföldiek, és már volt egy csomó rossz tapasztalatuk, hogy beszállítottak őket, majd utána szépen kisétáltak a kórházból.
1: És senki nem fizetett.
2: És senki nem fizetett. Úgyhogy végül is az ő részükről is ezt meg lehet érteni, csak vannak olyan szituációk, ahol lehet, hogy mérlegelni kéne, de erre hát igen, nincs lehetőség.
1: Nehéz elképzelni, hogy van olyan orvos bárhol a világban, aki azt mondja, hogy ha nem érkezik pénz, akkor hagyunk téged, csúnyát fogok mondani, megrohadni úgy, ahogy vagy.
2: De.
1: Hagytak volna?
2: Ezt mondták is, percenként vagy óránként oda jött az orvos, hogy tudjuk-e, hogy minden gyorsabban itt kell lenni a pénzek, mert különben ez a baktérium, ami benne van, már pedig ez egy nyíltörés, tehát hogy biztos van benne baktérium, elkezdi a munkát, és tudjuk, hogy a baktériumok egyébként milyen gyorsasággal szaporodnak, és akkor ennek komoly következménye lehet. Szepszis fölvázoltad nekünk.
1: Úgyhogy azt tulajdonképpen már nem beszélni kellett volna róla, hanem már cselekednie kellett volna.
2: Így van, és ő ezt mindig eljött, és elmondta, hogy de úgy tudjuk, hogy már megint eltelt egy óra, és most már futunk ki az időből, és hogy minél gyorsabban jöjjön meg a kórházban. Úgyhogy nagyon aranyosak voltak, mert ők figyelmeztettek minket.
1: De összeget is mondta, hogy mennyinek kell ott lenni ahhoz, hogy ők egyáltalán betoljanak téged a műtőbe?
2: Ez kérlek szépen kijött a kalkuláció, igen, ilyen 13 millió forint volt. Nagyon. Úgyhogy
1: volt biztosításod tulajdonképpen, csak nem tudtad a biztosítót akkor elérni.
2: Tehát, hogy ott ennek igen. Úgyhogy
1: a biztosító mindig utólag fizet, nektek meg előre kellett volna lerakni a pénzt a kórházba.
2: Mindegy, tehát, hogy én ezt a részét már tényleg elengedtem egyébként.
1: Hát de főleg úgy, hogy ott fekszel egy súlyos sérüléssel.
2: Igen, tehát, hogy ott erre koncentrál az ember, és a másik része viszont közben megadták a morfium, igen, kint kaptam a morfiumot, itt az ópiát származékokat az itthoni kórházban, és egy ilyen folyamat, ilyen érzi állapotban voltam, jól van, tudod, ez egy olyan érdekes érzés, hogy jó, ott éppen kiáll a csont a lábadban, de érdekes, és így megvizsgáltam a lábamat, de hogy...
1: De közben neked kellett volna mégis döntést hoznod arról, hogy a pénz miatt...
2: És ügyet intéz, és ügyet intéz, úgyhogy azért az érdekes helyzet. Hát nem mondom azt, hogy így utólag visszagondolva egyébként, ami így a Bye Bye tűsorokban is le van írva, amikor mi ezt a könyvet megírtuk az Évával, akkor én úgy voltam... Fejős Évával, hogy én úgy voltam vele, hogy Jézusom, hogy én ezt hogy tudtam ott az egész kórházi jelenlétet így végigcsinálni épésszel.
1: Ilyenkor mindig azon csodálkozom, olvastam már ilyen mindenféle önéletrajzokat Ozitól, meg Nikki Sixtől, hogy emlékeznek egyáltalán vissza azokra az esetekre, amikor, hát nem ilyen esetekben, ők is be voltak bódulva, de nem ezért, mert kapták az infúziót.
2: Volt, hogy nekünk is így utána kellett nézni a dolgoknak.
1: Aha. Tehát, hogy tudsz visszaemlékezni erre, hogy mi történt?
2: Hát főleg nekünk ugye műtéteket kellett összehozni. Szegény Éva szerintem már kiképezte magát egy ilyen sebészeti lexikon, meg a baktérium törzseknek a tudója, hogy nem, oké, ekkora műtétkor volt a csípőtranszplantációm, itt akkor volt a boka, oké, akkor itt volt a... nem tudom, vádlimat átrakták a bokámba, meg ilyen hasonló nyalás, de nem egyébként látod, hogy saját lábamon jöttem be.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést, Horváth Éva a vendég itt a Retrórán.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Horváth Évával beszélgetünk, azt mondott, hogy a saját lábadon jöttél be, és tényleg a saját lábadon jöttél be, de volt olyan ez alatt az időszak alatt, amikor az felmerült, hogy te a saját lábadon már nem fogsz tudni menni, vagy a saját két lábadon, tehát hogy felmerült annak a lehetősége, hogy amputálni kell a lábad. Az felmerült, hogy, hogy honnan, tehát hogy mennyit kell... átadnod az univerzumnak ebből?
2: De jó vagy. Az univerzumnak, igen. Ott nem merült fel. Hmm. És ezt is például a könyvírásnál ugyanezt kérdezte tőlem a Fejőséva, hogy és hol amputálták volna, honnan amputálták volna lábad? Mondom, nem tudom, ez bennem nem merült föl.
1: Ja, te tehát, erre nem is kérdeztél rá akkor, amikor azt mondták, hogy az amputációban mit egyfajta lehetőség felmerül?
2: Egyáltalán. Tehát én így vizualizáltam akkor már dolgokat, és nem láttam magam előtt magamat fél lábbal. Tehát, hogy egy műlábbal nem láttam magam, hogy én azzal hogy tudok sétálni, hogy oké, aki eddig lábszépségversenyt nyert, akkor most mi van, hogy fog kinézni egy műláb? És nem kérdeztem meg soha. Tehát, hogy amikor bejöttek
1: ezzel... Tehát neked ez nem volt, mint opció, ez fel sem merült neked.
2: Ilyen opcióm nekem nem volt a fejemben, sőt, amikor bejöttek és így közölték egyszerre többen, akkor én emlékszem, hogy egy nagyon komor hangulatban érkeztek hozzám be a korterembe, mert egyedül feküdtem a korterembe, ugye a baktérium miatt.
1: Tehát nem a fertőzés azért, veszély miatt.
2: A fertőzés miatt nem azért, mert egy VIP lakosztályban voltam, hanem mert nem lehetett senkit mellém tenni. És így nagyon komolyan megkérdezték, hogy akkor mit gondolok erről, és akkor mondom, ez tényleg tőlem várják, hogy én itt rábólantok arra, hogy oké, igen, amputálják a lábam, és ezt egyébként ez így el is hangzott a számból, hogy ezt most komolyan én így döntöm el egy kórházi ágyon.
1: De egyébként meg kinek kellene ezt eldönteni, mert ugyanez merült fel, amikor én azt olvastam, hogy ez milyen, hogy ezt neked szegezik ezt a kérdést, miközben te valószínűleg ott be vagy gyógyszerezve, és lehet, hogy éppen nem vagy elkábítva, de leginkább azt várod, hogy ennek az egésznek vége legyen, tehát hogy nem biztos, hogy te döntetsz jól, vagy olyan helyzetben, hogy beszámítható a döntésed.
2: Igen, ugye itt nekem is ez fordult meg a fejemben, hogy ott volt a baleset, hogyha az emberrel ez egy balesetnél történik meg, amikor fölébred, és hú, tényleg az orvosok azt mondják, hogy így mentik meg az életét, akkor azt mondom, hogy jó, ez megtörtént, legyünk rajta túl, de az, hogy neked ott egy döntést meg kell hoznod, hogy akkor most legyen lábad, vagy ne legyen lábad, úgy nem láttam, hogy én egy ilyen jellegű döntést meg tudnék hozni, és én akkor ezt fel is tettem nekik, hogy ezt nem, tehát hogy én ezt így nem tudom eldönteni, és nem is akarom, meg nem látom magam előtt. De azóta nagyon sok emberrel találkoztam, képzeld, ugye rengeteg rehabilitáció jártam már, tényleg rengeteg emberrel beszélgettem, olyanokkal, akik nagyon pozitívak, olyanok, akiknek még energiára van szükségük, mert abból is nagyon sokan vannak. Ma is fordultak egyébként hozzám ezzel kapcsolatban, hogy valakinek ilyen és ilyen probléma, ugyanolyan, mint az enyém, és most teljesen maga alatt van, és mindig csak az orvosoktól kapja a negatív dolgokat, hogy vannak, akik ezen így felül tudnak emelkedni, és van, aki nem, és egyébként pont nekik szól a könyv. Na, de mindegy, visszatérve arra, hogy utána találkoztam, képzeld el, olyan emberrel, aki egy év után azt mondta, hogy oké, neki elege van ebből a rehabilitációból, és lehet, hogy neki a járása soha nem lesz már olyan, mint régen, és bement az orvoshoz 2 darab lábán, és mondta, hogy akkor jó, szeretné, hogyha amputálna neki a doktor úr a lábát.
1: Mert hogy benne van a pakliban, mint ahogy nálad is benne volt, hogy ugyanúgy, mint ahogy korábban, a baleset előtt már nem fogsz tudni járni, és nem is fog ugyanúgy kinézni a lábad.
2: És akkor...
1: ugyanúgy, mint hogyha amputálnák, viszont az amputációval meg tudják menteni az életet. Tehát ha nem amputálják, akkor benne van a lehetőség, hogy a fertőzés tovább megy.
2: Az is benne van a lehetőség, de akiről például én beszélek most, ő csak a funkcionális problémát látta bennem.
1: Ja, értem.
2: Ott nem volt már életmentésről szó. Itt nálam egyébként akár volt az életmentésről is szó, akár a funkcionálitásról is volt szó, de én egyébként a mai napig nem vagyok azon a fejlettségi szinten, mert szerintem ez egy fejlettségi szint, amikor azt tud mondani, hogy jó, én megyek, és amputáljuk a lábamat. Én azon a szinten
1: hát
2: vagyok.
1: Ilyet egy ember nem tud kimondani.
2: De, szerintem. Nagyon sokan mondják ki. Nagyon sokan mondják ki. Én azon a szinten vagyok, hogy én megteszek minden tőlem tehetőt azért, és tudom, hogy ez jobb lesz, és dolgozom rajta mind mentálisan, mind fizikálisan. És én látom magam előtt, hogy lehet, hogy vannak bizonyos dolgok, amit nem úgy fogok tudni véghez vinni, de mindent jól fogok csinálni.
1: Ezzel kapcsolatban, az amputációval kapcsolatban egy sztorit el fogok mesélni a folytatásban, jó? Horváth Éva a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Elutasította Polgár Judit az államfői felkérést. Nem kell etetni, itatni a csapatokba verődött fehér gólyákat. A napsütést felhők is kísérhetik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. Új miniszterelnöke van az Egyesült Királyságnak. Andy Burnham Manchester volt polgármestere múlt hét óta a kormányzó munkáspárt vezetője, és harmadik Károly király ma megbízta őt az új brit kormány megalakításával. Elődje Keir Starmer nem sokkal korábban felajánlotta lemondását az uralkodónak, aki ezt elfogadta. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
4: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet, hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt használva tudnak energiatakarékosan magasra felkőrözni. Nagyon erős napsütésnél pedig, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
3: Egyre több áldozatot szed az Ebola Kongóban. A járvány májusban tört ki. Szombatig mintegy 2300 esetet erősítettek meg, és a fertőzés legalább 930 ember halálát okozta. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó betegséget egy vírus okozza. Egyelőre nincs ellene elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés. Holnap többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam volt szépségkirálynő, modell, influencer. Horváth Évával beszélgetek, néhány perc, és hol

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Horváth Évával beszélgetek, tudom, hogy nem rólam szól a műsor, de ezt most el kell mesélnem, mert tök hasonló a sztori. Az én egyik rokonom Amerikában... annak idején disszidált Németországba, és aztán tovább ment Amerikába. És hát nem nagyon volt pénze, ezért egy olcsó biztosítást fizetett. És Amerikában teljesen másképp működik az ellátás, orvosi ellátás. Mert attól függ, hogy te milyen mértékű biztosítást fizetsz. És neki is volt egy motorbalesete. És nagyon durván megsérült a lábfeje. És azt mondták, hogy az ő biztosítása arra elég, hogy amputálják a lábfejét. Ha többet fizetett volna, ha több pénz lenne a számláján, ha ő hajlandó lenne fizetni, akkor meg tudnák menteni a lábfejét, de az drágább. Tehát ott nem is neki kellett eldönteni, hanem a pénztárcájának, hogy marad-e a lába, vagy nem.
2: És végül is nem lehetett úgy, hogy ráfizet, hogy megnézzék.
1: Nem volt miből. Nem volt miből. És az is egy hirtelen döntés, ott akkor a balesetnél.
2: De ez milyen kedves egyébként az orvosok részéről, hogy elmondják, és egyébként meg tudnak menteni a lábát, hogyha lenne elég pénz a bankszámláján.
1: Na de hát ez egy milyen biztosítási rendszer, érted? Tehát, hogy nem, ha most nagyon durva analógia, de mondjuk okozok egy balesetet a gépjárművemmel, amire van kötelező felelősségbiztosítás, akkor jövőre megemelik annak a biztosításnak a díját. Tehát, hogy de itt nem ez volt. Hogy esetleg történt egy olyan baleset, amit ez nem fedez, de jövőre akkor többet kell fizetned.
2: Egyébként
1: nincs ilyen. Levágták a lábfejét, és kész.
2: Istenem. Egyébként erről hallottam, és képzeld el, hogy nekem itthon a kórházban, a magyar kórházban mondták az orvosok, hogy ők se hallottak meg ilyenről, mint ami így Balint bekövetkezett, hogy azt mondják, hogy még Amerikában is, hogyha egy életmentő műtétről van szó, mert itt kb. Egy ilyen életmentő műtétről is szó volt,
1: mert
2: hiszen ugye a baktérium...
1: Azt gyorsan zárójelben jegyezzük meg, hogy én legalábbis a könyvedben ezt olvastam, hogy te egy olyan árokba estél bele, ami egy kifejezetten fertőzött árok volt, tehát hogy egy kanális-szerű dologban találtak meg téged nyílt töréssel. Tehát olyan dolgok kerültek be a véráramodba, ami joggal feltételezte, hogy itt komoly baj is lehet.
2: Így van, ezt kint is felvázolták. Ugye ezt említettem neked még a beszélgetésünk első felében, hogy ne, az egyik orvosi jelentés az azt mondta, hogy egy kanálisba találtak, meg a rendőrségi jelentés azt mondta, hogy az út mellett találtak, nem tudjuk.
1: Hát az egy út mellett a lényeg... volt a kanális, akkor mindenkinek igaza van.
2: De hogyha például látod, mert megint nézzük a pozitívumot, hogyha a másik irányba esem el, és beesek a sáv közé, akkor viszont ott tudja, hogy átmennek rajtam.
1: Akkor most
2: és
1: most
2: akkor nem is beszélgetünk
1: igen.
2: Itt. Aha. Úgyhogy nézzük
1: minden,
2: így.
1: Rosszban van valami jó, minden jóban van valami rossz, igen.
2: Így van. És mondták, hogy például...
1: Tehát ez neked is életmentő műtétre volt szükséged.
2: Így van. És ezt még Amerikában is megcsinálták volna ezt a műtétet. Aha. Azt mondták az itteni orvosok, hogy nem is értik, hogy mi ez az új rendszer ott kint, ami így működik.
1: De aztán szintén a könyvedből tudom, hogy pont a Balin az orvosok ajánlották neked, hogy valahol máshol kezeltesd magad, mert ez egy annyira kicsi hely, és annyira szűkösek a lehetőségeik az ellátásra, hogy te jobban jársz, hogyha valahol máshol kezelteted magad.
2: Hát ez képzeld el, hogy nagyon kemény volt, mert néztük ugye minden nap a kötözést, tehát azt most nem szeretném részletezni, mindenki
1: nem
2: el fog kapcsolni.
1: Igen. Én meg el is ájulok, tehát
2: és láttuk, hogy ez a seb ez egyre rosszabb állapotban van, tehát hogy ott beindult a fertőzés, egyébként mondta, hogy lehet, hogy el tudom kerülni, hogyha nagyon sok fehérjét eszem, úgyhogy sztékeket kértem, fehéredús, úristen, csak azt tettem 0-24-ben májat, mindent, ami így jót tesz a szervezetem, neked nem segített, mondanom sem kell, és a barány nézek úgy élnek, hogy ott mindenki egy helyen lakik. Tehát, hogy van ott egy telek, és ott lakik az unokától kezdve az ők nagymamáig mindenki egy háztartásban él. Ott a gyerekeknek az a kötelességük, hogy a nagyszülőkről, mindenkiről gondoskodjanak. És először, amikor én kimentem Balira, akkor én nem is gondoltam, kérdezték tőlem, hogy is a szüleim hol laknak, hát mondom, egy másik kerületben. És hogy én ezt hogy gondolom, hogy én a szüleimet magukra hagytam. Úgyhogy ők teljesen ki voltak ettől akadva, és az orvos egyszer így érdekesen föltette a kérdést, hogy hát és a családom, hát mondom, itt van a családom. És akkor így el is ugrottunk, és kettő nap múlva megint visszatért, és a családom, hát mondom, itt van a családom, de mondom, a másik fele az Magyarországon. Másik fele Magyarországon, és láttam, hogy felcsillant a szeme, hogy a szüleim Magyarországon élnek, meg hogy nekem vannak barátaim Magyarországon, és akkor mondta, hogy jó, akkor holnap el kell dönteni, hogy vagy megműt még egyszer, és kicseréli a vasat, és kimos még egyszer, átmosa az egész sebemet, vagy pedig hazajövök Magyarországra. Mert az ő fejében nem volt az meg, hogy nekem van olyan családtagom, aki nem ott él velünk egy háztartásban, mert azt mondta, hogy ott igen, nincsen meg arra lehetőség, ő egyféle antibiotikumot tud nekem adni, de az látszódik, hogy nem működik.
1: És ha az nem működik, akkor így jártál.
2: És hogyha az nem működik, viszont van egy csomó olyan alternatív gyógymód, amelyek segíthetik az én felépülésemet.
1: De akkor még az alternatív gyógymódokban nem biztos, hogy bíztál. Tehát, hogy, mert aztán tudom, hogy később az összes alternatív gyógymód iránt elég erősen elkezdtél érdeklődni.
2: Én nagyon nyitott voltam, mert előtte is az alternatív gyógymódokra egyébként, azt hozzá kell tenni, én nagyon hiszek a biorezonanciában, ezer éve járok a barátnőmhöz, a Vegatesztre, aki mindig méri, hogy éppen most milyen vitamin hiányzik a szervezetémből.
1: Hát igen, csak amikor éppen majdnem elveszted a lábod, akkor
2: Nem ez jut eszedbe, akkor nyilván egy gyors megoldás jut eszedbe, és ami nagyon fontos, hogy nincs időt fölkészülni arra. Tehát, hogy itt rengeteg embernek a tapasztalata az, ami segít téged, hogy előbbre vigyen, mert oké, hallasz egy orvosi vélemény, de azon kívül lehet, hogy még van egy csomó. És képzeld el, hogy ezek az információk egyébként áramlottak is hozzám, csak nem tudtam, hogy én most mihez nyúljak, hogy valaki ezt mondja, valaki azt mondja, valaki, tehát hogy te tegyek igazat, hogy melyik az, ami működőképes, ezt azt láttam ott abban a szituációban, hogy én itt nem maradhatok.
1: Tehát mindenképpen haza kell jönnöd, de ráadásul a gyerekeid, meg a családod, az addigra teljesen berendezkedett ott. Tehát, hogy a gyerekeidnek megvolt, meg a párodnak az ottani élet, tehát nem költöztetek haza azzal, hogy te hazajöttél kórházba.
2: Nem volt ez a fejünkben egyébként, egyiknünknek se volt a fejében.
1: Ja, mert hogy nem tudtátok azt sem, igen, hogy az most te hazajössz, ez a kezelés, az egy nap, két hét.
2: Há, hogy ne. Még beszéltük, hogy akkor vegyem meg visszafele a repülőjegyemet. Én aztán mondjuk, hogy az orvosnak így az arc kifejezéséből, meg amiket én úgy beszéltem vele privátban, azért úgy nekem átjött az, hogy nem biztos, hogy én egy hónap múlva ezzel repülőre fogok szállni, meg ugye én láttam a kötözésemet, hogy hogy néz ki a lábam. Igen, amit ott én dokumentáltam, de nem mutattam senkinek, tehát én ezt minden nap láttam.
1: Nem, hogy itt most mert tényleg elálljon.
2: Nem, nincsen már semmi nincsen rajta. Tehát, hogy azt láttam, hogy azért nem biztos, hogy én egy hónap múlva megint ott fogok sertepertélni, balim.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Horváth Éva a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Horváth Évával beszélgetünk, itt most ugorjunk egy nagyot. A lényeg az, hogy nem kellett amputálni a lábad. Már itthon meg tudtak úgy gyógyítani, hogy te lábra álltál, de visszaköltöztél, visszamentél Balira? Tehát ti most Balin éltek?
2: Nem mentünk vissza Balira.
1: Nem tehát a gyermekek költöztek ide-vissza hozzád?
2: Így van. Uh-huh. Igen, mind. Nem, tehát hogy én most, hogyha visszamegyek Balira, akkor tábort megyek tartani Balin.
1: Milyen tábor?
2: Gyakorlatilag egy ilyen fejlesztő tábor. Én most nagyon sokat tanultam ugye a spiritualitásról. Előtte én már jogaoktató voltam, és most a Fejős Évával tervezünk majd novemberre egy tábort, ami, hát hogy is mondjam, tényleg azoknak az embereknek van, aki nagyon sokan mennek Balira spirituális fejlődés véget. Na most nekem ugye már megvan a gyakorlatom, a tapasztalatom, most visszamentem Balira egy spirituális gyógyítóhoz, hogy ezt megtanuljam, és az Évának is, tehát nagyon sok gyakorlatunk van ezzel kapcsolatban, hogy az ember hogyan fejlődhet, és hogyan jöhet ki egyébként a nehezebb szakaszaiból, és mellette pedig megmutatni Balinak a csodálatos részeit. Úgyhogy én most, hogyha visszamegyek, akkor már a tábor miatt fogok visszamenni, mert tapasztalatom az van bőven, tudom, hogy mit érdemes megnézni, és tudom, mindenki arra kíváncsi, melyek azok a helyek, amelyeket a turisták nem látogatnak.
1: És mi van a lábaddal most?
2: Mi van a lábammal most?
1: Mert hogy a legutóbbi, tehát a könyved előtti utolsó hír, amit én olvastam veled kapcsolatban, hogy már nem vagy kórházban, már kijöttél, túl vagy minden műtéten, de mégiscsak egy műtétre még azért szükség volna, amire te azt mondtad, hogy soha többet, most már elég volt.
2: Most, igen, az orvosok, amikor elengedtek engem decemberben azzal, hogy a csípőmből ki kell venni a másik csípőmből egy darabkát, és azt még beültetni, mert ott még mindig nem ford össze a csont, és hogy ez általában elő szokott fordulni, mivel hogy ott ez egy baktérium lakta terület volt.
1: És felfalta a csontot, és ezért pótolni kellett.
2: De azt az egyik csípőmből már pótolták, de még akarták a másik csípőmből is pótolni.
1: És csak mondtam, hogy az is fájjon.
2: Csak hogy az is fájjon, igen. És nagyon sok hasonló szituációban lévő emberrel beszéltem, és például a csípőből azért nem lehet, nem jó, hogyha csak így veszegetünk ki csontdarabkánkat, mert hogy az őssejteket külföldön, az őssejteket ebből a csípőlapátból nyerik. Úgyhogy egyrészt ez volt az oka annak, a másrészt pedig olyan alternatív gyógymódok álltak a rendelkezésemre már akkor, hogy én hittem azt, és láttam magam előtt, hogy ez már pedig össze fog forni. És ez így is lett. Megtörtént ez a gyógyulás, nem hittek ebben, és egy ilyen csodával határos módon mondták, hogy a új lendületet, ez olyan jó érzés volt egyébként, hogy új lendületet adott ez az osztálynak, hogy van hitük, meg van remény, meg hogy a betegeknek is tudják mondani, és nekem ez a legfontosabb.
1: De bocsánat, itt most gyorsan megint egy zárójeles kérdés hadd tegyek fel. Ugye, amennyire én tudom, aztán lehet, hogy tévedek, ez most csak egy kérdés, hogy az orvosok, akik a kórházban dolgoznak itt Magyarországon, ők a hagyományos orvoslás hisznek, tehát viszonylag nehéz velük megértetni, hogy oké, de én be fogok hozni hogy egy ilyen, nem tudom, mágnes rezonanciás gépet, és akkor azzal rásegítünk, tehát ezt nem nagyon hagyják. Tehát ők az orvoslásban hisznek.
2: Így van, az itthon...
1: Tehát, neked rejtegetned kellett, egy szép lézer, stb. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket te használtál, de nem lehetett volna, vagy a hagyományos orvoslás szerint nem engedték volna.
2: Ezt a hagyományos orvoslás, igen, például lézeremet sem hiszik el, hogy ez működőképes dolog. Noha, már Indiában is az ajurvéda szerint, ugye, hogy ez egy több ezer éves orvoslási mód.
1: Hát igen, csak
2: a kínai akupunktúra, de itthon Magyarországon ők a hagyományos orvoslásban hisznek, annak ellenére, hogy Hippokratész volt, aki megírta az első fitoterápiás könyvét, képzeld el? Tehát, hogy valójában ő is hitt az alternatív gyógymódokban, és viszont a mostani orvosok viszont Hippokratészt előtt teszik le az esküjüket, de már teljesen másban hisznek.
1: A gyógyítók, orvosok DR előtt aggal rendelkezőktől nyilván most nem szeretnék elbúcsúzni ebben az adásban, tehát hogy ők hallgassák tovább, biztos, hogy most nekem is van egy ismerősöm, akivel szoktunk ilyen majdnem véremenő vitákba menni, hogy mit szabad is, mit nem, és mit engedhet meg magának az orvoslás, de közben meg, ha működnek ezek az alternatív gyógymódok, még ha lassabban is, akkor akkor ezzel nincs mit vitatkozni.
2: Így van, szerintem itt is ki is mondtad a kulcsot, működnek, én abszolút hiszek bennük, és valószínű, hogy lassabban működnek. Hmm. Tehát, hogy például egy alternatív gyógymód soha nem tudta volna megműteni az én lábamat. Igen. Úgyhogy nem szeretném alábecsülni az orvosoknak persze a tudását semmiféleképpen, sőt, ezekre
1: és az alternatív. Csak kérdeztem. Tehát lényeg az, hogy neked ezeket az alternatív gyógymódokat, amiket alkalmaztál, ezeket össze tudtad hangolni az orvosok által előírt rehabilitációval?
2: Nem kérdeztem.
1: Ja, értem.
2: Igen, hogy én ezt én nem kérdeztem. Én tudtam, hogy én ezekben hiszek, és hinni szeretnék, mert láttam, hogy itt az antibiotikumok nem működnek, és látom, hogy ha szedem az antibiotikumot, akkor a következő vizsgálatnál már a baktériumom nem fog ellenműködni, ezt úgy hívják, hogy rezisztens, és nem... És láttam, hogy itt már valami máshoz kell nyúlni. Tehát, hogy az antibiotikum, mint olyan, egyébként utálom az antibiotikumokat.
1: Volt az a pillanat, amikor neked is szüksége, vagy a szervezetednek szüksége volt, lett volna rá, vagy volt rá, de ezek szerint nem mindig működött, vagy nem úgy működött, ahogy abban bíztak.
2: Nem mindig működött, és egy kicsit már ők is így úgy vettem észre, hogy széttárták a karjukat, hogy akkor most mi, vagy hogy, vagy merre, vagy meddig. És egyébként lehet, hogy még annyira én se voltam erre nyitott, hogy mi az, amit én használni fogok majd. De most nyilván nem ilyen hókusz-pókuszokat kerestem. Persze. Azért, tehát, hogy akiknél már valami bevált, csak ott meg kellett szűrni azt, tudod, az a rengeteg információ, hogy mi ennek ez vált be, annak igen, az vált be, oké, de akkor most itt nem szállíthatok be mindent a kórházba.
1: Egyrészt másrészt meg nincs ideje az embernek arra, hogy mindent kipróbáljon.
2: Nincs ideje.
1: Meg hát, igen, hiába próbálsz ki mindent, egy kezelés vagy egy alkalom még nem biztos, hogy segít, arra meg tényleg nincs idő, hogy 100 alkalomat kipróbálj, csak azért, hogy hát ha.
2: Így van. De egyébként én nagyjából szerintem egyszer egy többet teszteltem ott.
1: Jó, de akkor miért tudod, hogy melyik az, amelyik működik?
2: Vitaminok minden mennyiségben, volt baktériumölő kisgépem, akkor volt a lézerem, bent volt velem, úgyhogy mindent is egyszerre több hangszeren játszottam, és én azt gondolom, hogy én most ezt, amit leírtam, nekem ez hozta meg az eredményt. Aztán, hogy abból végül is melyik volt az, amelyik kifejezetten megoldott ezt a problémát, azt nyilván nehéz megmondani, de ez szerintem minden egyes kis apró részete, mint egy ilyen
1: puzzle összeállt,
2: így van.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Horváth Éva a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Évával beszélgetek, egy kérdésre visszatérek. Hogy van most a lábad? Tehát, hogy oké, hogy bejöttél a saját lábadon, azért nem futva, de hogy lesz ebből még olyan láb, mint volt? Vagy a te lábad az már sosem lesz 100%-os, és főleg nem olyan, mint a baleset előtt?
1: Van egy olyan gondolat ennek a spirituális világnak, meg a spirituális életnek, hogy van a baleset előtti életed, és van a baleset utáni életed. Mm-hmm. Mi a 100%? Lehet, hogy ott a lábam az tökéletesen működött, de viszont a mentális részem, uh-huh. a fejlődési szintem, az nem haladta meg azt, amiben most vagyok. És én mindig azt mondjuk, hogy ez egy más időszak. Ez valami újnak a kezdete.
0: Tehát most te egy másik Horváth Éva vagy, mint voltál a baleset
1: biztos,
0: előtt?
1: Biztos, hogy más Horváth.
0: És ez nem csak a lábadra vonatkozik, hanem mindaz, amit te gondolsz, amit tudsz, amit érzel.
1: Amit, igen, nem szeretem ezt a szót, de nagyon sokat használják most, amit megfejlődtem az elmúlt időszakban. És óhatatlan, hogy az embernek kell egy trauma az életében, én azt gondolom. Hiszen nekem is mondták régebben, hogy látom az auráját más, mert például megéreztem azt, képzeld el, hogyha valaki terhes, kisbabát vár.
0: De azt hogy érezted meg?
1: Nem tudom, de csak ezt. A halált például nem éreztem
0: meg soha. De mi felhívtad egy barátnőt, hogy figyelj, igen, terhes vagy. De hogy vagyok, menj el orvoshoz.
1: Nem, nem, azt mondta, hogy aha, de tényleg, de ezt mondja, nem mondjam még senkinek, mert most derült ki, és azt mondja, még nem tudom, 8. hétben jár. És ilyen több ilyen volt képzelet, tehát, hogy még látható jelei nem voltak, de így álmodtam vele, vagy láttam az auráján, nem tudom.
0: Boszorkánynak hívtad biztos.
1: Boszorkány. Szóval már ezt régebben mondták, hogy egyébként van erre lehetőségem, van erre rálátásom, de például kint Balin is mondtam a gyógyítónak, ahova annak idején vittem az akkori táborosaimat, hogy nem vagyok még én erre nyitott, nem szeretnék tőle tanulni. És most a baleset hozta el azt, amikor már tudatosan fejlesztem magam ebben az irányba, és nagyon sok könyvet elolvastam, visszautaztam, visszamentem most Balira emiatt, hogy megtanuljam, és egy kicsit jobban rálássak, úgyhogy nagyon szeretek egyébként az embereknek segíteni. Nagyon régóta szerintem már ilyen segítő vagyok, valahol tudat alattimban is, és most pedig már tudatosan.
0: Én most az jutott eszembe, hogy mi hol és mikor találkoztunk először. Volt egy olyan időszak, amikor engem így rendszeresen hívtak műsort vezetni különböző szépségversenyekre, Balaton szépe, stb. És te már akkor is ott voltál, és ez jutott eszembe, hogy te akkor ott segítetted azokat a lányokat, a te tapasztalatodat használták fel. Nem tudom, hogy akkor te mentél oda, téged oda hívtak, vagy te csak érezted a hívást, hogy ott kell lenned, de segítetted azokat a lányokat, akik ugyanabban a cipőben jártak, amiben te korábban, tehát már akkor is segítettél. Tehát ez a segítség, ez benned volt már
1: ez
0: régebben
1: is. Ez a segítség, ez régebben, abszolút. És de akár az ember nem szeret ilyenekkel dobálózni, hogy kinek hogy segítesz, meg hova, milyen alapítványnak utaz, de hogy ez nekem mindig az életem része volt. Tehát, hogy én nem tudtam elmenni soha egy szegény ember mellett, úgyhogy mondjuk ne adjak neki pénzt. Tehát, hogy nekem ez te is.
0: De akkor azt dolog. Érzed, hogy ez lett az életednek a fő célja? Tehát, hogy ezt hozta magával ez a baleset?
1: Ez most, igen, ez most megvilágosodott bennem, hogy nekem az utam valamilyen szinten erre vezet. És eddig is voltak már erre jelek, csak nem figyeltem rájuk. Nem volt ez a trauma, ami ezt elindította volna bennem, viszont most már ez irányba képzem magam.
0: Megint egy kis szünet, de van még egy körünk, jövünk Horváth Évával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Horváth Évával beszélgetünk, és még mindig nem tudjuk, hogy ez a láb fog-e valaha úgy működni. Valószínűleg a hallgatóink is kíváncsiak erre. Te kíváncsi vagy-e arra, hogy a lábad fog-e még úgy működni, mint a baleset előtt? Vagy téged ez abszolút nem foglalkoztat, pont azért, mert közben jött valami olyan az életedbe, ami mindezt felülírja, hogy a lábaddal mi van.
2: Mindezt felülírja, így van, amit mondasz, hogy a lábammal mi van. Nem. Igen is, meg nem is. Sokat fejlődtem én ennek köszönhetően, ennek a balesetnek köszönhetően, és az, hogy a lábamból mit tudok kihozni, egyébként az csak rajta múlik, és mi az, amit én gondolok erről. Tehát, hogyha én ezt azt gondolom, hogy ez a láb ez most tökéletesen működik, akkor ez a láb ez tökéletesen fog működni. Figyelj, hogyha az emberek arra kíváncsiak, hogy tudok-e majd maratont futni, jelen esetben nem látom magam előtt, hogy én maratont fogok tudni futni.
1: De korábban futottál maratont?
2: Nem, de ez volt a nagy álmom. Aha. Az egyik nagy álmom, ez a New York maraton, úgyhogy azóta egyébként új álmokat dédelgetek, na csak ki tudom mondani, hogy a Mount Everest alaptáborba elmegyek. Figyelj, világéletemben utáltam hegyet mászni, utáltam a sziklákat, de ez most számomra egy olyan kihívást jelent, úgyhogy akár még lehet, hogy a maratont, a New York maratont is visszarakom.
1: De erről az a vicc jut eszembe, amikor megkérdezi az orvost az ember, hogyha leveszi a gipszet, akkor fogok tudni zongorázni? Persze, de jó, mert addig sosem tudtam. Tehát, hogy...
2: Tudod miért nagyon fontos, amit én most mondok, és lehet, hogy egyébként sokan megértik, amire én most próbálok kommunikálni, az, hogy tényleg minden a fejben dől el. Az, hogy az egyik kedvenc spirituális tanácsadom, egy író, a Joe Dispenza-nak a könyvét kaptam a kezembe a kórházban, és neki egy gerincsérülése volt, és abból a gerincsérülésre mondták neki, hogy soha az életben nem fog tudni talpra állni, és azóta ő motivációs előadásokat tart, és talpra állt. És ő nem fogadta el azt. És ő tudta, és mindig is látta maga előtt, hogy ez neki sikerülni fog. És egyébként nagyon sokunknál, és azért nem is akarok én ilyet bedobni az univerzumba, hogy nekem nem fog sikerülni, mert nem, ez nem így van, nekem sikerülni fog. És a New York maratont is lehet, hogy figyelj, más lefutja normál esetben, nem tudom, 6 óra alatt, lehet, hogy nekem 26 óra lesz, vagy végig sétálom, de akkor
1: jó, hát,
2: is ott
1: egy nyugod. Benne, akkor én hiszek benne, tehát most nem azért mondtam ezt a viccet, mert hogy el akartam ezt az egészet viccelni, csak közben még közben az jut eszembe, hogy te ugye úgy kerültél a nagy közönség szeme elé, hogy itt van valaki, aki szép, aki a szépsége miatt kapott meg minden bizonnyal olyan lehetőségeket, amit lehet, hogy nem kaptál volna meg, hogyha nem lettél volna szépségkirálynő. Lehet, hogy nem lettél volna soha tévés műsorvezető. Tehát, hogy ezek mind hozzájárultak. De hogy a szépségednek nem része az, hogy a járásod az olyan volt, amilyen, és most meg már másmilyen.
2: Így van.
1: Tehát, hogy ezzel a részével, tehát ezt is fel lehetett dolgozni mentálisan.
2: Tudod, mi egyébként ebből az egészből a Bye Bye Tűsorok, nem véletlenül kapta egyébként a könyv ezt a címet, hogy Bye Bye Tűsorok, mert hogy a legnehezebb ebből azt a számtalan tűsarkú cipőt elengednem, ami ott van a szekrényemben.
1: De azokat és... el kell engedni? Tehát az már biztos, hogy az soha többet nem fogod tudni hordani?
2: Nem mondok ilyet, hogy biztos, csak te minden áron ilyeneket akarsz nekem kihozni belőlem. Hát nem, figyelj, vannak olyan tűsarkú, amit már amúgy se hord az ember egyébként terhesség után, mert ott megváltozik már a lábának az alakzata, aha, meg minden, meg már nem úgy éri a terhelés a lábát, úgyhogy azokat már biztos, hogy elengedtem. Vannak még olyan törpe tűsarkú, amiben gondolkod. Egyébként mostanában nagyon divatosak törpe tűsarkúiban, amelyekben gondolkodom, hogy azokat még megtartom, de igen, vannak olyan...
1: De ez is lehet egyfajta motiváció.
2: Abszolút, hogy... mindenféleképpen. Nagyon sokan egyébként itt rontják el, hogy elveszítik a motivációjukat, és egy idő után már bedarálja őket a sok negatív energia. Én nem engedem, és ezért lehet, hogy még ott vannak a tűsarkúim és a szekrényben, és még nem vitt rá a lélek, hogy búcsút mondjak nekik.
1: Van egy ismerősöm, aki hát ugyanúgy küzd a kilókkal, mint ahogy én is küzdök a kilókkal, de ő mindig SS meg MS pólókat vesz, amikor ilyen merch cuccokat vásárol a kedvenc zenekarai pólóiból, pont azért, mert az motiválja, hogy majd abba bele kell férni.
2: Nagyon jó, helyes. Egyébként ez egy nagyon jó ötlet. Igen, úgyhogy én abszolút támogatom ezt, és ezért nem is fogom neked azt kimondani, hogy nem fogok 100%-osan járni, mert kinek mi a 100%? Lehet, hogy neked az a 100%, hogy meglátsz egy nőt 15 centis tűsarkúban, és abban tipek topog, de lehet, hogy nekem az a 100%, hogy a sportcipőmben járok úgy, hogy nem veszi észre senki, hogy balesetem volt.
1: Hát igen, egy nő nem a tűsarkútól nő. Tehát lehet, hogy jól áll neki, meg jót tesz neki, de egyébként, tehát most így rád nézek, és főleg a szemedet nézem itt folyamatosan, ha nem tudnám, hogy történt ez a baleset, akkor mondjuk a tekintetedből nem derül neki, hogy vele történt itt az elmúlt két évben annyi minden rossz, hogy az téged megviselt volna. Mert az arcodon nem látszik, hogy ez megviselt volna, és ez nem festék meg, nem tudom minek a kérdése.
2: De aranyos vagy, hát nagyon szépen köszönöm. Igen, ezt próbálom egyébként átadni és megtartani. Ezt a pozitivitást, ami engem motivál és ami engem visz előre. Mindig is világéletemben egy pozitív személyiség voltam, de azóta szerintem még inkább az vagyok. És nagyon jó volt, mert a kórházban mondták, hogy úgy szeretnek mellettem lenni, mert hogy látják, hogy teszem, csinálom, és pozitív vagyok, és soha nem adom föl, és tényleg nekem így ez van a fejemben. Lehet, hogy más lesz az életem, de az ugyanolyan jó lesz, és tartalmas lesz.
1: Csak azért kérdezek erre rá, mert a könyvedben is írtál róla, és nyilván aki a részletekre kíváncsi, az majd meg fogja szerezni, és el fogja olvasni, de tulajdonképpen a két kicsi gyermeked veled együtt élte át, ráadásul úgy, hogy nagyon sokáig nem is láttátok, nem is láthattátok egymást, mert ők Balin voltak, te itthon voltál, de a könyv végén, minthogyha úgy nézne ki a dolog, hogy erre tulajdonképpen a családod rá is ment erre a balesetre.
2: Hát nem feltétlenül mondanám azt, hogy a kapcsolatom ment rá erre a balesetre. Szerintem ez már csak így a vége volt ennek az egésznek. És igen, ott már előtte voltak problémák, és valójában itt, hogy az egész minden felfordult az életünkben, az életemben, igen, valójában ez lett a vége. Tehát, hogy előtte is volt ez a probléma, ami nem volt kimondva soha. Meghúztuk, halasztottuk, nyújtottuk mind a rétes tésztát, és...
1: De nyilván abban a helyzetben, amikor te kórházban vagy, ráadásul több ezer kilométerre a párodtól, gyermekeidtől, akkor nem ez a legfontosabb, hogy mondjuk ki.
2: Nem,
1: tehát, hogy akár össze is húzhatná ez a családot.
2: Akár össze is húzhatná, hát nem húzta össze a családot. A legnehezebb egyébként ebben a kórházi jelenlétben az volt, hogy a gyermekeimmel nem találkozhatom. Tehát úgy éreztem, hogy tényleg kivonultam az ő életükből. És ezért, hogyha bármelyik orvos azt mondja, hogy egyébként mindenik orvos mással szeretne műteni, imádnak műteni az orvosok, zsebészek, csak ezt csak így megsúgom, és szerintem ezt mindegyik alá fogja érni.
1: Egyébként még jó, mert mi van, ha nem szeretnének?
2: Ez a szakmájuk, ez az ő feladatuk.
1: Hát most azt mondja, én nem szeretek beszélgetni, hát az ugyanilyen lenne, érted? Nem kényszerűségből csinálom,
2: szereted, igen, ők is szeretnek nagyon műteni, és én ezért nem szeretném most már ezt a műtétet elvállalni, amit bármit is gondolnak. Bemegyek, mondanak egy diagnózist, és én azzal a gondolattal jövök ki, hogy töröl, töröl, töröl, dilit, dilit, dilit,
1: de olyat mondanak még mindig, hogy szükséged volna még
2: ők
1: mindig.
2: Ők soha nem fognak mást mondani.
1: Ja,
2: tehát, hogy ők soha nem fognak mást mondani. Imádják, szeretik, én pedig nem akarok már kimaradni a gyermekeimnek az életéből.
1: Mert hogyha most belemennél még egy műtétbe, amire az orvosok szerint a lábadnak szüksége volna, akkor ugyanolyan hosszú kórházi kezelés várna rád, mint amilyen
2: nem
1: volt?
2: Nem tudjuk, hogy milyen hosszú kórházi kezelés vár rám. Ugye itt több variáció van. Isten, igazából én nem is gondoltam ebbe bele, de hogy mondjuk, hogyha a baktérium ott van még valahol, és mondjuk fölüti a fejét, de ő már nincs ott, eltüntettem gondosan, ügyesen, mindenfélével, minden alternatív gyógymóddal, de például egy rehabilitáció. Tehát, hogy egy sima törésnek a rehabilitációja, az is 3 hónap. Befekszel a kórházba, kijössz a kórházba, elkezdesz mankózni, kerekezd, tararara, nagyon hosszú idő. És most azért már odaig eljutottam, hogy biciklire pattanok, és jövök, megyek vele, látod, mindenhova el tudok menni. Én ezt nem szeretném még egyszer most átélni. Jóból is megárt a sok.
1: De egyébként ilyen hosszú sétákra vállalkozhatsz? Tehát, hogy, és elmész andalogva sétálni nem tudom, Dunapartra, bárhova?
2: Tehát persze, ilyen... bármilyen sétára vállalkozhatok, bármilyen.
1: És fájdalmaid vannak?
2: Nincsenek a fájdalmaim. Hmm. Nem, nincsenek fájdalmaim.
1: De ez
2: a
1: most fájdalmi... azért, hogy töröl, ez most ez megy bennem?
2: Nem, hogy... nem, most az megy bennem, amit csak olyan emberek értenek meg, akiknek már volt hasonló nagy fájdalma, hogy a fájdalom küszöböd egyszerűen eltolódik. Nincsen már fájdalom a lábamban, illetve ami egyébként szerencse, és ezt írom, ezt az orvosok mondták, nagyon tetszett nekem annak idején, hogy zsibbad egy kicsit itt a lábam alól, tehát hogy neuropátia alakult ki, hogy ez végül is nagyon jó, mert hogyha fájna, de ugye mondtam neked, hogy a fájdalom küszöbön az már teljesen máshol van, hogyha fájna is, akkor se érezném. Úgyhogy nincsen bennem fájdalom.
1: Figyelj, ezt most elárulom neked, ezt a direkt a végére hagytam. Én úgy olvastam a könyvet, én megkaptam ilyen PDF formátumban, és mobiltelefonon keresztül olvastam. És feküdtem a kanapén, olvastam, pikpak, tehát, hogy nem lehetett abba hagyni. És közben folyamatosan a két bokámat mozgattam, tekergettem. Tehát, hogy azt éreztem, hogy Atya úristen, hát ha ebből adok neked valamit, hogy majd a tied is mozogni fog, mert ahogy olvastam a könyvet, volt benne olyan rész, amikor felmerült, hogy az már nem fog mozdulni. Volt egy ilyen lehetőség, amikor majd becsontosodik, meg nem tudom, ez van most? Aha.
2: Ez van most, igen.
1: Tehát, na, hogy és még folyamatosan mozgattam, helyetted az enyémet, érted? De most akkor neked nem mozog se jobbra, se balra, se föl, se le a bokád.
2: Nem. Igen, a bokámat azt lemerevítették. Ez volt az olyan döntés, amit osztottam, szoroztam, én ott konzultáltam orvosokkal az ágyamból, más orvosoktól másodvéleményt kértem, hogy a kórházat nem hagyhattam el, tehát azért ez egy nehéz szituáció volt.
1: Igen, csak én valamiért azt gondoltam, hogy ez a lemerevítés, ez valami időszakos, ideiglenes, de nem, akkor ez
2: nem. A lemerevítés az olyan, hogy ez egy végleges dolog. Utána mentem annak, hogy mi van akkor, hogyha bokka protézis beültetnek, de Magyarországon ez még nem egy olyan elterjedt dolog, hogy mint egy csípőprotézis, igen, az gyakorlatilag melyen rutin műtének számít, és igen, ezt már nem lehet visszacsinálni. Na, de hát például lemerevített boka. Milyen érdekes, hogy múltkor is sétáltam a köveken, mert ahogy rájöttem, hogy köveken nem tudok sétálni, mert a bokám az megbillent. Tehát, hogy merev, de valójában mégsem merev.
1: Nem van merev, de ha a fizika úgy követeli, akkor elmozdul.
2: Igen, nem tudom, hogy mire mozdul el, de elmozdult a kis drága bokám, úgyhogy...
1: De nem tört.
2: Nem tört. Szerintem ott ez már olyan jól be van csontosítva. Megijedtem az érzéstől. Megijedtem az érzéstől, hogy ez vajon mi volt. És azóta most pont a gyógytornámon mozgattuk a bokámat, és az bizony mozog. Milyen érdekes.
1: Tehát hiába van merevítve.
2: Mozog. Merevítés a maga módján.
1: Szerintem egy év múlva találkozunk, neked körbe fogod tekerni a bokádat.
2: Figyelj, egyébként most mondta valaki, hogy kérdezem tőle, hogy és szerinted azt majd tudom csinálni? Azt mondja, hogy figyelj, bármi lehet. Tehát, hogy ahogy látom, hogy te milyen voltál itt egy évvel ezelőtt, és hogy jöttél be, és hogy mozogtál, és most, hogy mozogsz, azt mondja, simán.
1: Szerintem erőt adsz mindazoknak, akik nem feltétlenül kell az embernek, hogy a lába sérüljön, bármilyen sérülés után mentálisan valakinek szüksége van támogatásra, erőre. Azoknak nagyon ajánlom a te történetedet, akár ezt a műsort is, de a könyvet is, bye-bye tűsarok, mert nagyon sokat adsz. Nagyon sokat adsz.
2: De aranyos vagy, hát nagyon örülök neki, hogy ezt így látod, és én azt gondolom, hogy tudok segíteni, és szeretnék segíteni azoknak, akik megkeresnek, vagy esetleg elveszítették minden reményüket, és nem látják a kiutat.
1: Le a kalappal előtted. Az erőd és a mentális erőd előtt.
2: Köszönöm szépen.
1: Horváth Éva, kösz, hogy jöttél.
2: Köszönöm.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Nyelvvédelmi szempontból vizsgálják a reklámokat a fogyasztóvédők. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Nyugaton lehet holnap a leghűvösebb. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit. A sakknagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével mától nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztania a parlamentnek. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csak nem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 millió 200 ezer forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az irtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Holnap a nap mellett főleg a déli, délnyugati, nyugati területeken költözhet több felhő az égre, és ott kisebb eső, zápor, zivatar sem kizárt. A csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, 23-28 fok valószínű odakint. A csütörtök már csapadékosabb lehet, észak-északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, zápor, zivatar is jöhet a 23-29 fokban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Máté Péter egyik klasszikusát például, szóval meg pár perc múlva kell, hogy várj. Itt lesz a Creamy, Demián Ferenc, a Krisztámos.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Happy Gang, ez volt a Sokáig voltam távol. Jön a Republic pár perc múlva, a Ha itt lennél velem előtt pedig a Groove House zenél. Hajnal a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne a Bonanza Banzai, és a valami véget ért után a Ladány Bene 27 klasszikusával megyünk tovább. Kell egy ház a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kollányi Zsuzsi, Lotfi, Begi és Majka. Ez volt a Valahonnan, a folytatásban pedig a generál zenél. Könnyű álmot hozzon az éj a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a repülők és a Holiday-re, de itt lesz a Honeybee, a Vétek,

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. By Alex és a kedvesem után jön a Mozaikkal a Unique pár perc múlva, az Edda művek után. A Kör most a Retro Rádióban.

Hírek. Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Majka, Curtis és Nika közösen ez volt a Csúcson túl. Jön mindjárt a Szájvelemmel Berecki Zoltán, Presser Gábor, Rozsdás szöge után itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Dr. Béres, a Fekete vonat és a Halott pénz. Közösen ez volt a Hol van az a lány? Eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Peller Károly, színész, énekes, rendező lesz majd a vendég, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Forever Club slágerével búcsúzom, szóval a balatoni láz a retro rádióban. Viszhall!

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.